Senkinek el nem nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng.

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Paks FM Chill. Minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en.
1: Hella amazing, forever fading.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölte köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója, a felkérést pedig a volt főbíró el is fogadta, tájékoztatott az MTI. Magyar Péter miniszterelnök szombati közlése szerint a képviselőcsoport titkos szavazással döntött a jelölésről. A frakció úgy értékelte, a több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi tapasztalattal rendelkező Baka András személye garanciát jelent az alkotmányos elvek és a bírói függetlenség képviseletére. Baka András jelezte, a nemzet iránti szolgálatból vállalta a felkérést. A bejelentésre reagálva a Fidesz frakció vezetője Bóka János politikai bábnak nevezte a jelöltet, Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig úgy fogalmazott, a volt főbíró a kormánypárttal szembeni bosszúvágyból fogadta el a felkérést. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke szerint pedig Baka Andrást az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai teszik alkalmatlanná a köztársasági elnöki posztra. Az államfő választással kapcsolatos hivatalos parlamenti eljárások a jövő hét elején folytatódnak. Az őssárvíz revitalizációját sürgetik Tolnavár megyében, melynek közel 1 millió köbméter víz megtartása a célja, adta hírül közösségi oldalán dr. Sárosi József országgyűlési képviselő. Azt írta, a térségben sürgetővé vált a vízmegtartó megoldások kiépítése, miután a klímaváltozás és a tartós aszályos időszakok egyre súlyosabb kihívás elé állítják a mezőgazdaságot és a természetes élőhelyeket. A tervezett projekt célja a terület természetes vízmegtartó képességének helyreállítása, amely nem csak a talajvízszint süllyedését állíthatja meg, de jelentősen javítható a környező szántóföldek és erdők vízellátása is. A szakemberek hangsúlyozzák, a lezúduló csapadék és a villámárvizek elvezetése helyett a víz helyben tartása az egyetlen fenntartható megoldás a kiszáradás ellen. A revitalizációs program révén a megőrzött hatalmas vízmennyiség hozzájárulhat a mikroklíma javításához, a helyi vizes élőhelyek megóvásához, valamint a Tolnavár megyei gazdálkodók biztonságosabb termeléséhez is. Jelentős energetikai fejlesztést hajt végre a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Az intézmény egy komplett napelemrendszert fog telepíteni pályázati források felhasználásával. A részletekről Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere is beszámolt közösségi oldalára feltöltött videójában.
2: A Babits Mihály Kulturális Központ energiaellátását egy napelemes rendszer fogja segíteni, reményeink szerint már egy hónap múlva. Egy 50 kW-os napelemekből álló rendszer kerül a Kulturális Központ tetejére elhelyezésre. 82 darab 620 wattos napelem az előzetes számítások alapján a ház teljes villamos energia felhasználásának akár az egyharmadát meg tudja takarítani már néhány héten belül is, amennyiben az EON ugye az engedélyt majd megadja az elkészült beruházás után. Ezeknél a projekteknél pont a beruházás mindig a legrövidebb, szerdán már kész is lesz a kivitelező, a műszaki ellenőr átadás átvételi dokumentációnak aláírását követően pedig az EON mostani tudásunk alapján egy hónap, maximum 6 hét alatt megadja azt az engedélyt, amivel már is termelhet ez a rendszer és segítheti az energiaellátást. Azt hiszem nem kell hangsúlyozni ezekben a napokban a magyarországi helyzetet, és látható, hogy a jövő az ivóvízellátás mellett a villamos energia ellátás köré fog csoportosulni. Hát minden egyes olyan beruházás, amely a város intézményeinek, épületeinek, iskoláinak, cégeinek az energia megtakarítását tudja segíteni, az sokszorosan és nagyon hamar megtérülhet.
1: Több településen is várják a véradókat a jövő héten Tolnavár megyében. Hétfőn, augusztus 10-én Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között nyújthatják karjukat a segítő szándékúak. Kedden reggeltől Dombovára várják a donorokat, a Szent Lukács Kórház vértranszfúziós osztályán 8 és délután 3 óra között. Míg Szedresben, a közösségi házban tartanak majd véradást délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön, augusztus 13-án Hőgyészen a polgármesteri hivatalban lesz lehetőség véradásra, Dombováron pedig a kórházi vérellátóban várják az önkénteseket reggel 8 és délután 3 óra között. Pénteken, augusztus 14-én Bonyhádon a Művelődési Ház ad otthontak béradásnak a Tarka Fesztivál keretében, Szekszárdon pedig a Területi Vérellátó Központban fogadják a véradókat reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Ismét bajnokit játszik ma délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat az OTP Bankliga harmadik fordulójában az idén ismét NB1-be feljutó Kispest Honvéd együttesével mérkőzik meg hazai pályán. A második fordulóban a Paks a Zalaegerszeg vendégeként játszott bajnokit hétfőn, amikor 5-2-es vereséget szenvedett a PFC a házigazdáktól, így jelenleg 3 pontja van a bajnokságban. A Kispest az előző fordulóban az MTK-val csapott össze hazai pályán. A találkozó 3-3-as döntetlennel zárult, így jelenleg a Honvéd 2 pontos az OTP Bankligában. A Paks-Honvéd mérkőzés ma délután 3:30-kor veszi kezdetét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
4: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: magamat.
1: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár az iskoláknak, az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szombaton az MTI-vel. A közlemény szerint a Legyen élmény a tanulás című javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Az ős sárvíz revitalizációját sürgetik Tolna vármegyében, melynek közel 1 millió köbméter víz megtartása a célja, adta hírül közösségi oldalán dr. Sárosi József országgyűlési képviselő. Azt írta, a térségben sürgetővé vált a vízmegtartó megoldások kiépítése, miután a klímaváltozás és a tartós aszályos időszakok egyre súlyosabb kihívás elé állítják a mezőgazdaságot és a természetes élőhelyeket. A tervezett projekt célja a terület természetes vízmegtartó képességének helyreállítása, amely nem csak a talajvízszint süllyedését állíthatja meg, de jelentősen javítható a környező szántóföldek és erdők vízellátása is. A szakemberek hangsúlyozzák, a lezúduló csapadék és a villámárvizek elvezetése helyett a víz helyben tartása az egyetlen fenntartható megoldás a kiszáradás ellen. A revitalizációs program révén a megőrzött hatalmas vízmennyiség hozzájárulhat a mikroklíma javításához, a helyi vizes élőhelyek megóvásához, valamint a Tolna vármegyei gazdálkodók biztonságosabb termeléséhez is. Megnyílt Bencsik János Divina Komédia sorozat című kiállítása a Szekszárdi Művészetek Házában. Az 1971-ben készült 33 litográfiából álló sorozat Dante halhatatlan művéhez kapcsolódik. A művek Dante isteni színjátékához készültek, azonban nem egyszerű illusztrációként értelmezhetők. A litográfiák egy önálló művészi világot teremtenek, amely párbeszédet folytat Dante művével és saját eszközeivel értelmezi annak gondolatiságát. A sorozatot korábban több európai országban, köztük Olaszországban, Ausztriában és Romániában is bemutatták, hozzájárulva Bencsik János nemzetközi elismertségéhez. A kiállítás a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány gyűjteményi anyagából a Petőfi Kulturális Program keretében valósul meg. A program a magyar kormány támogatásával a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációjában zajlik. A tárlat szeptember 7-ig látogatható a Művészetek Házában, vasárnap és hétfő kivételével naponta délelőtt 10 és délután 5 óra között. A belépés díjtalan. A következő hetekben zárulnak a kiemelt nyári NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Augusztus 13-án Tamásiban, augusztus 17-én pedig Dunaföldváron számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Ismét bajnokit játszik ma délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat az OTP Bankliga harmadik fordulójában az idén ismét NB1-be feljutó Kispest Honvéd együttesével mérkőzik meg hazai pályán. A második fordulóban a Paks a Zalaegerszeg vendégeként játszott bajnokit hétfőn, amikor 5-2-es vereséget szenvedett a PFC a házigazdáktól, így jelenleg 3 pontja van a bajnokságban. A Kispest az előző fordulóban az MTK-val csapott össze hazai pályán. A találkozó 3-3-as döntetlennel zárult, így jelenleg a Honvéd 2 pontos az OTP Bankligában. A Paks Honvéd mérkőzés ma délután 3:30-kor veszi kezdetét.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az amerikai szenátus megszavazta pénteken az Oroszország elleni szankciós csomagot, amely egyebek közt lehetővé tenné akár 100%-os vám kivetését az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra, írja az MTI. A jogszabályt Lindsey Graham közelmúltban elhunyt szenátor kezdeményezte még tavaly, aki elkötelezett támogatója volt Ukrajnának. A republikánus politikus tiszteletére Roland elnevezett törvényt kétpárti támogatással fogadta el a kongresszus felsőháza, így az végszavazásra a képviselőház elé kerülhet, várhatóan szeptember elején. Donald Trump elnök kérésére a törvény hónapokon át nem került a szenátus elé, a közelmúltban ugyanakkor az elnök jelezte, hogy támogatja a jogszabályt. Jelentős energetikai fejlesztést hajt végre a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Az intézmény egy komplett napelemrendszert fog telepíteni pályázati források felhasználásával. A részletekről Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere is beszámolt közösségi oldalára feltöltött videójában.
3: A Babits Mihály Kulturális Központ energiaellátását egy napelemes rendszer fogja segíteni, reményeink szerint már egy hónap múlva. Egy 50 kW-os nap elemekből álló rendszer kerül a kulturális központ tetejére elhelyezésre. 82 darab 620 wattos napelem az előzetes számítások alapján a ház teljes villamos energia felhasználásának akár az egyharmadát meg tudja takarítani már néhány héten belül is, amennyiben az EON ugye az engedélyt majd megadja az elkészült beruházás után. Ezeknél a projekteknél pont a beruházás mindig a legrövidebb, szerdán már kész is lesz a kivitelező, a műszaki ellenőr átadás átvételi dokumentációnak aláírását követően pedig az EON mostani tudásunk alapján egy hónap, maximum 6 hét alatt megadja azt az engedélyt, amivel már is termelhet ez a rendszer és segítheti az energiaellátást. Azt hiszem nem kell hangsúlyozni ezekben a napokban a magyarországi helyzetet, és látható, hogy a jövő az ivóvízellátás mellett a villamos energia ellátás köré fog csoportosulni. Tehát minden egyes olyan beruházás, amely a város intézményeinek, épületeinek, iskoláinak, cégeinek az energia megtakarítását tudja segíteni, az sokszorosan és nagyon hamar megtérülhet.
2: Több incidens adott munkát a katasztrófavédelem és a hatóságok szakembereinek Tolnavár megyében a napokban. Péntek este Jágónak külterületén tarló tűz miatt kellett kivonulniuk a tűzoltóknak, ahol a szárazság és a szeles időjárás miatt a lángok gyorsan terjedtek. A rajoknak végül sikerült megakadályozniuk a tűz tovább terjedését és eloltani a tarlót. Szombaton a 61-es főúton Nagykónyi térségében hármas karambol történt. A balesetben három személygépkocsi ütközött össze, ami miatt az érintett útszakaszt a helyszínelési és műszaki mentési munkálatok idejére teljes szélességében le kellett zárni. Az esetek kapcsán személyisérülésről nem tájékoztatott a katasztrófavédelem. A következő hetekben zárulnak a kiemelt nyári NAV ellenőrzések Tolnavár megyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. augusztus 13-án Tamásiban, augusztus 17-én pedig Dunaföldváron számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek, Suki Koktél.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: Szép napot, szevasztok! Augusztus 9-e vasárnap van, 7 óra után járunk 9 perccel, és 20 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm a névnaposokat, Emőd, János, Roland és Román nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma ünnepel. Az elérhetőségem 0629 411 001, SMS-en is, Viberen is lehet zenét kérni, üzenetet is továbbítok, de ti ezt már tudjátok olyannyira, hogy már amikor beültem ide a keverőpult mögé, jöttek a kívánságok, szám szerint már vagyunk most a harmadik, negyediknél, úgyhogy lesz feladatom nekem is, meg nektek is, hogy halljátok. Nézzük az első blokkot így 7 óra után, Del Shannon, Metro és Amanda Lear az előadók sora.

0: 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 7 óra 18 perc volt, kövess engem, Amanda Lear, de sok szép emlék fűződik ehhez a dalhoz. De megyünk tovább, hiszen itt az ideje, hogy megnézzük az eseménynaptár zenei fejezetében az augusztus 9-i, azaz a mai oldalt. 73 évvel ezelőtt ezen a napon Budapesten megszületett Delhusse John, énekes, zeneszerző és szövegíró. Aztán 71 évvel ezelőtt megszületett Lár András, költő, zeneszerző, színész, dalszövegíró, buddhista pap, Besenyő Pista bácsi, és a többi, KFT is. Aztán Isten éltesse egyébként mindegyik őjüket, és 63 éve immár, hogy megszületett Whitney Houston, amerikai énekesnő, hogy a kínálat adott a következő blogban, Delhusse John, KFT és Whitney Houston az előadók sora.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: 7 óra 32 perckor egy új kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Ábrahám László, Nagyszalán, Szlovákia. Szia, üdv mindenkit, kérek. E hétvégén születésnapját ünneplő Tim Brenwick koktélok neveit felvonultató szerzői albumáról, mely a Királyi Magyar Televízió képújságadásának aláfestője zenéje volt, melyet az MT szerkesztőségéből sugároztak főműsorok előtt. Címe Margarita Cuba Libra, tehát Ábrahám Laci kérésére jöjjön ez a felvétel, aztán itt lesz még a Los Lobos, illetve harmadikként a blogban a Juventus.

0: Zsuki Cocktail. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Vax FM-en.
1: Egy újabb kívánság teljesítésével folytatódik a Cocktail 7 óra 43 perckor. Bíró Márta, Dunaszerdahely, Szlovákia, Szia Kérek, Igazó, Ricky King, Heya, Hey. Ezzel folytatódik a Cocktail. Aztán érkezik még a blogban Túri Lui is a felügyelővel.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 49 perccel járunk 7 óra után, éppen itt az ideje, hogy megnézzük, meghalljuk, milyen időre is számíthatunk. Végre nem 40-nel kezdődik majd a hőmérséklet, de nézzük a részleteket. Általában derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék sajnos nem lesz. Az északkeleti szél a Tiszántúlon időnként megélénkül, másút többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 29 és 35, késő este 20-27 fok között várható. A vételkörzet hőmérője pillanatnyilag 22 Celsius fokot mutat. Az óra utolsó blokkját játszom, Roxy Music, Apostol és Bob Merle az előadók sorra, aztán jön majd Tokai Robi a legfrissebb hírekkel.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölte köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója, a felkérést pedig a volt főbíró el is fogadta, tájékoztatott az MTI. Magyar Péter miniszterelnök szombati közlése szerint a képviselőcsoport titkos szavazással döntött a jelölésről. A frakció úgy értékelte, a több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi tapasztalattal rendelkező Baka András személye garanciát jelent az alkotmányos elvek és a bírói függetlenség képviseletét. Baka András jelezte, a nemzet iránti szolgálatból vállalta a felkérést. A bejelentésre reagálva a Fidesz frakció vezetője Bóka János politikai bábnak nevezte a jelöltet, Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig úgy fogalmazott, a volt főbíró a kormánypárttal szembeni bosszúvágyból fogadta el a felkérést. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke szerint pedig Baka Andrást az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai teszik alkalmatlanná a köztársasági elnöki posztra. Az államfő választással kapcsolatos hivatalos parlamenti eljárások a jövő hét elején folytatódnak. Az őssárvíz revitalizációját sürgetik Tolnavár megyében, melynek közel 1 millió köbméter víz megtartása a célja, adta hírül közösségi oldalán dr. Sárosi József országgyűlési képviselő. Azt írta, a térségben sürgetővé vált a vízmegtartó megoldások kiépítése, miután a klímaváltozás és a tartós aszályos időszakok egyre súlyosabb kihívás elé állítják a mezőgazdaságot és a természetes élőhelyeket. A tervezett projekt célja a terület természetes vízmegtartó képességének helyreállítása, amely nem csak a talajvíz szint süllyedését állíthatja meg, de jelentősen javítható a környező szántóföldek és erdők vízellátása is. A szakemberek hangsúlyozzák, a lezúduló csapadék és a villámárvizek elvezetése helyett a víz helyben tartása az egyetlen fenntartható megoldás a kiszáradás ellen. A revitalizációs program révén a megőrzött hatalmas vízmennyiség hozzájárulhat a mikroklíma javításához, a helyi vizes élőhelyek megóvásához, valamint a Tolnavár megyei gazdálkodók biztonságosabb termeléséhez is. Megnyílt Bencsik János Divina Komédia sorozat című kiállítása a Szekszárdi Művészetek Házában. Az 1971-ben készült 33 litográfiából álló sorozat Dante halhatatlan művéhez kapcsolódik. A művek Dante isteni színjátékához készültek, azonban nem egyszerű illusztrációként értelmezhetők. A litográfiák egy önálló művészi világot teremtenek, amely párbeszédet folytat Dante művével és saját eszközeivel értelmezi annak gondolatiságát. A sorozatot korábban több európai országban, köztük Olaszországban, Ausztriában és Romániában is bemutatták, hozzájárulva Bencsik János nemzetközi elismertségéhez. A kiállítás a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány gyűjteményi anyagából a Petőfi Kulturális Program keretében valósul meg. A program a magyar kormány támogatásával a Nemzeti Művelődés Intézet koordinációjában zajlik. A tárlat szeptember 7-ig látogatható a Művészetek Házában, vasárnap és hétfő kivételével naponta délelőtt 10 és délután 5 óra között. A belépés díjtalan.
0: És most Sporthírek a Paks FM-en.
4: Ismét bajnokit játszik ma délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat az OTP Bankliga harmadik fordulójában az idén ismét NB1-be feljutó Kispest Honvéd együttesével mérkőzik meg hazai pályán. A második fordulóban a Paks a Zalaegerszeg vendégeként játszott bajnokit hétfőn, amikor 5-2-es vereséget szenvedett a PFC a házigazdáktól, így jelenleg 3 pontja van a bajnokságban. A Kispest az előző fordulóban az MTK-val csapott össze hazai pályán. A találkozó 3-3-as döntetlennel zárult, így jelenleg a Honvéd 2 pontos az OTP Bankligában. A Paks-Honvéd mérkőzés ma délután 3:30-kor veszi kezdetét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hétig reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok, köszöntelek benneteket augusztus 9-én vasárnap 8 óra után 11 perccel, amikor is 22 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Gratulálok névnapjukon Emőd, János, Roland és Román nevű hallgatóinknak, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármit is ünnepel. Az elérhetőségem még mindig 0629411001, SMS-en és Viberen is keresettek kéréssel, üzenet továbbítással. Nézzük akkor az első blokkot 8 óra után, Kelly Family, V-motorok és Rod Stewart az előadók sora.

0: Suki Koktél. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 8 óra 22 perc van, megyünk tovább, mégpedig egy kívánság teljesítésével, reményeim szerint meg is találom. Azt mondja, hogy szia kedves Suki, szép reggelt, a hét elején töltötte 87. születésnapját James George Nicol, ismert nevén Jimmy Nicol, brit dobos üzleti vállalkozó. 1964-ben, amikor a Beatles népszerűsége már a csúcson volt a Beatlemania kapcsán, egy koncertsorozat erejéig ő helyettesítette a beteg Ringo Starrt. Ez az időszak, amely viszonylag ismeretlenségből a világhírnévig emelte, csak két hétig tartott. Nicol azt remélte, hogy a kapcsolat a Beatles-szel előre lendíti karrierjét, de Ringo visszatértével kikerült a Rivalda fényből. Mai reggelen visszatérve a Suki Koktél alapjaihoz, a világ körüli turnén elhangzó 10 dal közül Lennon, McCartney, Harrison emlékezetes szerzői harmonikus hármasát szeretném kérni a Beatles előadásában, ez a fiú címmel. Köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szabasról. Tibi természetesen még oldalakon keresztül kifejtette, hogy milyen jó is ez a zene. Hát majd meghallgatjuk, jöjjön Tizzy Boy, és a Beatles, aztán itt lesz még Fenyő Miklós is, David Bowie is.

0: 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 35 perccel 8 óra után jöjjenek az esemény naptár augusztus 9-éhez köthető hírei. 160 évvel ezelőtt Szantus János természettudós közreműködésével és igazgatásával megnyílt a budapesti állat és növénykert. 81 évvel ezelőtt augusztus 9-én az Egyesült Államok atombombát dobott le Nagasakira 3 nappal a hiroshimai támadás után. És 853 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött meg a pizai Ferde torony építése, ami természetesen nem Ferdére volt tervezve, így sikerült is, mekkora poén lett belőle. Na nézzük akkor a következő blokk kínálatát. Zenében John Travolta, Olivia Newton-John-nal dúózik, aztán itt lesz még Bikini, majd a műfaj nagyasszonya Madonna is érkezik.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 3-4-9-kor jöjjön az időjárás előrejelzés, hát elmondom, hogy akár strandolni, akár kirándulni kellemes ez az idő. A strandolóknak nem kell annyi napolaj, a kirándulóknak meg kevesebb energiába kerül leküzdeni a kánikulát, hiszen általában derült, hogy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, az északkeleti szél a Tiszántúlon időnként megélénkül, másút többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 29 és 35, késő estére 20-27 fok között várható. Vételkörzetben a hőmérő pillanatnyilag 25 Celsius fokot mutat. Újabb három szám, egy újabb blokk, az előadók pedig generál OMD és egy kis gitárzenével jelentkezik a Shadows is.

0: Zsuki, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 55 perc van, egy felvételre maradt idő is, ez nem más, mint Albert Hammondtól a Dél-Kaliforniában soha nem esik az eső. Mondhatnám, nagy dolog Paxon se, sose esik már. Na, de nézzük inkább azt, hogy mit kínálok én nektek, többek között rádiós műsorokat. Hírekkel érkezik 9 órakor Tokai Robi, utána 9 óra és 10 óra között jön a Best of Szabad Péntek, 10 és 11 között Best of Élesztő, 11 és 12 között pedig a heti körkép, a hét esemény összefoglalója. További szép napot, jó rádiózást, mindenkinek jó programokat kívánok. Elköszönöm a műsorvezetősöket, József, szép napot, szevasztok!

0: Ez volt a Suki Koktél. A térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig.
1: A 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. És Sukert Józseffel. Suki Koktél. A Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Szabad

0: című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár az iskoláknak, az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szombaton az MTI-vel. A közlemény szerint a Legyen élmény a tanulás című javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Jelentős energetikai fejlesztést hajt végre a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Az intézmény egy komplett napelemrendszert fog telepíteni pályázati források felhasználásával. A részletekről Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere is beszámolt közösségi oldalára feltöltött videójában.
3: A Babits Mihály Kulturális Központ energiaellátását egy napelemes rendszer fogja segíteni, reményeink szerint már egy hónap múlva. Egy 50 kW-os nap elemekből álló rendszer kerül a Kulturális Központ tetejére elhelyezésre. 82 darab 620 wattos napelem az előzetes számítások alapján a ház teljes villamos energia felhasználásának akár az egyharmadát meg tudja takarítani már néhány héten belül is, amennyiben az EON ugye az engedélyt majd megadja az elkészült beruházás után. Ezeknél a projekteknél pont a beruházás mindig a legrövidebb, szerdán már kész is lesz a kivitelező, a műszaki ellenőr átadás átvételi dokumentációnak aláírását követően pedig az EON mostani tudásunk alapján egy hónap, maximum 6 hét alatt megadja azt az engedélyt, amivel már is termelhet ez a rendszer és segíthet az energiaellátást. Azt hiszem nem kell hangsúlyozni ezekben a napokban a magyarországi helyzetet, és látható, hogy a jövő az ivóvízellátás mellett a villamos energia ellátás köré fog csoportosulni. Hát minden egyes olyan beruházás, amely a város intézményeinek, épületeinek, iskoláinak, cégeinek az energia megtakarítását tudja segíteni, az sokszorosan és nagyon hamar megtérülhet.
2: Bűnösnek találta a másodfokú bíróság a Szekszárdi kórház ápolóját, aki miatt megfulladt egy beteg. A pécsi fellebbviteli főügyészség az ítélet helybenhagyását indítványozza. Helyben hagyna a másodfokú ítéletet a pécsi fellebbviteli főügyészség abban a tragikus ügyben, amely még 2020. októberében történt a Szekszárdi kórházban. Egy Down-szindrómás beteg fulladt meg etetés után, miután a kötelező előírások ellenére nem pépes, hanem szilárd ételt kapott az ápolójától. Bár első fokon a nővért még felmentették, a másodfokú bíróság bűnösnek találta és 2 év felfüggesztett fogházbüntetésre, valamint 2 év foglalkozástól való eltiltásra ítélte. Az ápoló felmentésért fellebezett, a fellebbviteli főügyészség szerint azonban a büntetés kiszabása indokolt volt, így a korábbi döntés helyben hagyását kérik a bíróságtól. Az ügyben érintett kezelőorvos büntetése már korábban jogerőre emelkedett. A következő hetekben zárulnak a kiemelt nyári NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Augusztus 13-án Tamásiban, augusztus 17-én pedig Dunaföldváron számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással és Weisz Józsival, ez még mindig a Szabad péntek, és ugye ott hagytuk abba Márta Imrének a levelével, illetve korábbi levelével, és az mostani megnyilvánulásáról beszélgetünk, és itt Tamás említette, hogy jó lenne, ha politikai szempontok nem érnek felül ugye a szakmai szempontokat, és ennek kapcsán hozom ide most Márta Imrének a másik mondását, ami most az ATV-ben elhangzott, hogy az atomerőmű élén egy bukott fideszes energiahivatali elnökül, az FB élén pedig egy volt fideszes képviselőjelölt, ugye itt az utóbbi Steiner Attila, aki a felügyelő bizottság élén van, és hát azt mondta, hogy nagyjából annyit értenek az atomenergiához, mint ló a mozijegyhez.
2: Nekem ez vicces volt, ezen elettem, de ott ugye nem illik mondani.
3: De mennyi ideig gondolkodott rajta, mert ezt tudta, hogy ezt a mondatot el fogja sütni. Tehát csak olyan hasonlatot érdemes mondani, ami üt.
1: Nem tudom, egyébként most Horváth Péter János esetén ő azért energetikában elég sok időt eltöltött, oké, hogy nem az atomenergia területén, és egyébként az megint egy másik kérdés, hogy ő hogyan lett a Paksi Atomerőműnek a vezérigazgatója, de szerintem vele szemben azért nem túl méltányos az, amit ilyen értelemben mondotta a Márta Imre, a másik urat nem ismerem, nem tudom, nem is tudtam utána nézni annak,
2: jó,
1: hogy...
2: A Márta Imre is volt már gyakorlatilag mindenhol.
1: Igen.
2: Is. Tehát ő a nagy túlélő közé tartozik, ő ha bukik, csak fölfelé. Tehát ott még olyan nem volt, hogy illetve az MVM éléről, ugye, de mindig olyan hát helyen
3: ebből
2: van,
3: ami... csak arra lehet következtetni, hogy Magyarországon kevés a jó szakember.
2: Vagy ő a
1: vagy vannak
2: a
1: ilyen
2: Jolly Joker
1: emberek.
2: Hát,
1: Pakson is vannak ilyenek, vagy Pakson is voltak ilyenek, aki egyszerre volt igazgató, meg egy csomó helyen mindenféle kuratórium.
3: Én kerestem is egyébként a megoldást, meg gondoltam, hogy a gyerekeim génszerkezetét még az anyamébe szerint fogom változtatni.
1: Na.
3: De nem sikerült.
1: De visszatérve, szóval,
2: hogy... Az, ahogy te gyereket csinálsz, először gyereket tudtál csinálni, nem, hogy a géneket módosítani, hagyjad már. Kösz. Vizuális alkat vagyok, ezt most beégett a retinámba. Miért szúrok ki magam? Na, mehetünk tovább.
1: Szóval, de valahol egyébként most függetlenül a Márta Imrének a szerintem nem túl ízléses, félig meddig nem túl ízléses megnyilvánulása ellenére, azt viszont gondolom, hogy egy Paksi Atomerőmű élén tényleg ne politikai kinevezett legyen, hanem a Paksi Atomerőmű élén egy olyan ember legyen, aki végigjárta már ezt a ranglétrát az erőműben belül.
3: De erről már sokszor beszéltünk, Gabi. Tehát ez pontosan csak annak a hangulatkeltése, ez a felvetés, és egyébként ehhez joga van, hogy még mi se döntöttük el, hogy milyen pozícióban, milyen szakemberek kellenek, és hogyan. Tehát van, akinek meggyőződése, hogy a lojalitás a legfontosabb, főleg, hogyha ő hatalomban van, és azt a szempontot te. Mi azt mondjuk, hogy Pakson nem lenne baj, ha ért az atomenergiához, miközben egyébként nem feltétlenül előírás.
2: De régen, régen ez így volt, nem? Tehát, hogy innen ebből az alomból jöttek a vezérigazgatók is,
3: igen,
2: hogy
3: igen,
2: volt blokkügyet, és amikor volt egy vészhelyzet, pontosan tudta, hogy működik a bicikli.
3: Ez nem egy más szempontok voltak, tehát azért nem biztos, hogy egy gyógyszergyárnak például vegyész a vezetője. És nem is feltétlenül kell, hogy ez így legyen, pedig szerintem a gyógyszer is van annyira
2: izgalmas. Na jó, egy gyógyszergyárnak olyan igazgatót adnak oda, azt, hogy az aspirint ismeri meg, nem tudom, tehát annyit ért hozzá, mint én, az baj.
3: Nem feltétlenül.
2: Értem, hogy
3: ha megvannak a megfelelő kompetenciák, akkor minden céget lehet működtetni. De ez lenne, hogy megvannak-e a kompetenciák, megvannak
2: kivéve,
3: a felelősség.
2: Kivéve az atomenergiát. Azért ez nem játék. Tehát lehet.
1: Így van.
2: Tehát azért ez egy meleg pite, nem véletlen van az építésnél is ennyi szabályzat, ennyi korlátozás, ennyi mindent kell betartani. Tehát azért egy atomerőmű működtetését ne hasonlítsuk semmi máshoz. Nem azért, mert Magyarországon ez az egy van, meg ez egy mekkora sztárság, hanem azért, mert kánagy felelősség.
3: Igen,
2: itt ha valami félremegy, akkor félrement.
3: De ez akkor is félre tud menni, látjuk az elmúlt évek szakmai...
2: De kisebb az esélye, hogyha...
3: Nem, ez a baj, hogy nem, gyerekek, pont az a baj, hogy mindig találnak olyan szakembert, aki a politikát hajlandó kiszolgálni. Azt kéne megoldani, hogy mert ilyenkor nem garancia az, hogy ő baromi jó szakember, érted? Mondjuk nekem például Amerika, nem tudom, hogy így van-e, de egyik barátom azt mondta, hogy Amerikában az atomerőművek vezetőit olyan emberek alkotja, tehát olyan emberből lehet, aki előtte egyébként atomtenger alatt járót vezetett. Már nem fizikailag,
2: igen,
3: hanem ő volt a parancsnok.
2: Na jó, hát az, de az képen ez volt félkat, az
3: a... De ez hogy éppen azért, mert ez még pluszban egy félkatonai szervezet.
2: Egyébként meg a nyilatko...
3: logikus is lehet.
2: Bocsásson, és visszakanyarodva az előbb a nyilatkozatokhoz, az az atomerőmű egy félkatonai szervezet
1: is. Így van, akárki ez nem is elhangzott a nyilatkozatban.
3: Erre erősítettem most rá az amerikai példával.
1: De visszatérve a megjegyzésedre, hogy szerinted az akár lehet is oké, hogy nem járta végig a ranglétrát. Én viszont azt gondolom, hogy ez csoportdinamika szempontjából sem működik jól, tehát olyan emberek, tehát most ott van 2-3 ezer, mit tudom én, hány ezer ember dolgozik a paksi atomerőműben. Azok az emberek, akik értenek a szakterületükhöz, soha nem fogják elfogadni tisztelni. Azokat az embereket, igen, és tisztelni, akit oda raktak, mert nem tudom hányas számú pártagkönyve van, meg nem tudom, hogy kinek a legjobb barátja
2: van.
1: Melyik
2: banknak a vezére volt eddig.
1: Igen, meg a minden. Nem fogja, és ez nem tesz jót egy ilyen szervezetnek. Nem
3: igen,
1: tesz.
3: Csak van egy másik dolog, ami nem tesz jót, amikor belül olyan emberek egyébként végigjárták a ranglétrát, akiknek nincsen meg a megfelelő tekintélye a saját szakmáján belül, mert nem ő a legjobb. És erre nagyon sok példát látunk, legalábbis nagyon sokszor panaszkodnak erre, és ezt viszont el kellene döntenünk, hogy ez viszont nagyon fontos lenne, hogy a belső kiválasztási rendszer és az alkalmassági rendszer itt is működjön. Mert utána, amikor hallod, hogy hogyan panaszkodnak, hogy szakmailag XY
2: jó, mindenkire panaszkodni,
1: rád is rengeteg panaszkodunk.
3: Az rendben van.
2: Jó, de az jogos nem is lehet más.
3: De azt gondolom, hogy azért nagyon sokszor volt az erőműben is olyan elvárás, éppen amiről most beszélünk, hogy a politika annyira bement, hogy a végrehajtó embereket kerestek, nem pedig a legelfűbb szakembereket.
1: Jó, ebben teljesen igazad van, hogy egyébként egy ilyen szervezeten belül is megjelenik ez a fajta, hát hogy mondjam, lojalitás egy bizonyos politikai iránt, ahelyett, hogy egyébként a szakma iránt lenne valaki lojális, ez kikerülhetetlen, de még mindig szerintem több a respektje olyas valakinek egy szervezeten belül, aki benne volt, benne szocializálódott, és legalább azt a területet, amit csinált, ahhoz jó esetben ért, legyünk jó hiszeműek. De ha nem ért, na akkor jó. Persze
2: Márta,
1: ne legyen vezető.
2: Márta Imre nyilatkozatához, akkor most menjünk vissza, mert ugye azt igen. is mondta, hogy ha le kell állni az erőműnek, na az lesz az igazi nagy baj, amikor az utolsó generátor is ugye leáll, mert akkor utána fogyasztóvá fog vissza.
3: Nagy fogyasztóvá
2: fog visszalakulni a paksi atomerőmű, amit ugye újra kell indítani. Egyelőre úgy néz ki, hogy ezt el tudjuk kerülni, de hát mondjuk ezt nem nagyon kommunikálták eddig se, csak az, hogy az elég nagy baj van, és hogy 2-3 centis különbségek is számítottak a vízszintnél, akár 1 centis. Ez otthon is próbáltam mondani, nézd, ez a 2 centi, 3 centi is azért meg kell becsülni, de
3: ez egy különbségről beszélt, egy másik, meg abszolútról.
2: Ja, meg a nettó, bruttó, de mindegy.
3: Hát hagyjuk ezt. Különbség.
2: Hagyjuk ezt. Egy kicsit elhülyeskedtük. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon történelmi időket élünk ilyen szempontból is, és ugye olvastam egy olyan, vagy hallottam egy olyan podcastet, hogy 2026 az gyakorlatilag az energetikai válságok gyakorlatilag orvosi lovas. Tehát szokták mondani, hogy ugyan, mint az állati orvosi ló, minden betegség, de most tényleg a kőolaj, földgáz, háború, aszály, itt így gyakorlatilag mindent. Ha ezt tudja kezelni az emberiség, akkor mindent tud kezelni. A kérdés az, hogy mit tanulunk belőle. Nekem mindig ez a kérdésem is. Ugye ez hogy tudunk-e egyáltalán tanulni belőle?
1: Jó, tudunk-e lemondani?
3: Nagy részét magunknak csináltuk. Hát nem mondta, az iráni-amerikai konfliktus az összes aspektussal nézve, hát annyira emberi, hogy egyszerűen az embernek...
2: De ez a Trump, hát ez gyerekek egy...
3: Hát meg szerintem a Netanyahu, tehát egyszerűen agyrém. Tehát hogy az ő túlélésükről, és nem tudom...
2: Igen.
3: Gondolom én, és tényleg nem arról van szó, én a zsidókat nagyon szeretem, de azt gondolom, hogy Netanyahu egy zseniális túlélő, és ez nem biztos, hogy nekünk jó. Már igen. Hogy az emberiségnek.
1: Ebben
2: viszont Trump lezárt a frankon az ukrán
3: háborút. Igen, azt is. 24 óra alatt az
2: 20 megoldotta.
3: Tehát jó, kellett neki 48.
1: Igen, na, viszont visszatérve még egy picit Márta Imréhez, tudom, hogy már lehet, hogy a hallgatóknak is a könyöké jön ki, de azért ebbe az ATV-s riportba volt egy pár dolog, ami szerintem még megbeszélést érdeme, vagy említést érdeme, mert hogy például azt is mondta, hogy hát azon kívül, hogyha leállt volna, ugye akkor külön kazánpark kellett volna, hogy beindítsák, és hogy ez egy borzasztóan nehéz
3: feladat.
1: Még. lett volna. Hát kellhet még, igen, bár most azért azt mondják az előrejelzések alapján, hogy ugye az osztrák vízgyűjtőkön esik az eső, és egy 30 centi emelkedést várnak, prognosztizálnak.
2: Sőt,
1: a következő
2: ezt
1: egészítsem
2: meg azzal, hogy a...
3: Kéne.
1: Jó, hát...
2: Oké.
1: Okay. Aki a kicsit nem érdem, vagy hogy van, a kicsit nem becsüli a nagyot.
2: Ne ránézzetek, hello. Hát magamat kigúnyolom, ha kell, de ha más teszi, azt nem tűröm el, ugye, szirálok. Na, ott tartottunk? Ja, ott, hogy Orbán Anita, ugye a külügyminiszterünk most azért nyilatkozta, ha jól tudom, a mai napon, vagy valami napokban, hogy a szlovákok is azért normálisan állnak hozzánk, tehát nem lesz az, hogy leesik az, és azonnal mindjárt letározzák azt a plusz felesleget, tehát hagyják átfolyni hozzánk, és ez mondjuk nem gáz.
1: És ez nem
2: de
1: gáz.
2: De megtették azt is, hogy nem.
3: Jó, de
2: és
3: ezek
2: akkor
3: nemzetközi valamikor... szerződések, ezt nem teheted meg normális körülmények között, mert onnantól kezdve...
2: Normális körülmények vannak?
3: Igen, jó, szerintem hát... igen. Tehát ahhoz, hogy mindenki... Ahhoz, hogy mindenki túléljen, tehát hiába élsz te túl, ha a szomszéd beledöglik, előbb-utóbb neked van bajod belőle, szerintem még mindig így volt.
1: Igen, ebben egyébként így van, csak szerintem az emberek ennél szűk el látókörűbbek, és nem látnak
2: el eddig. Sőt, a Fico is elajánlotta, hogyha kell, árammal is tudna segíteni.
1: Na, nagyon jó. Hát na, viszont visszatérve, mert hogy ugye Márta Imrének meg volt egy olyan mondása, hogy ők most a budapesti közművekkel apró segítséget találtak ki ugye Paksnak, mert hogy a Budapesti Műszaki Egyetemen azt vizsgálják, hogy hogyan lehet a távfűtést elvinni Paksról Pestre.
2: De szép téma!
3: Nem, ő úgy mondta igazából, hogy a távhűtést, mert hogy Paksot azzal hűtenék, amit innen elvisznek. Nem figyeltetek?
2: Igen. Tehát az, hogy ne a Dunába kelljen...
3: Hogy ne a Dunába kelljen beletenni, legyen egy kicsit kevesebb a villanytermelés, ha jól értettem. Ez nem befele folyik, hanem akkor tulajdonképpen a távfűtés, az a paksi hűtés lenne.
2: Egy érdekességet hadd mondjak ezzel kapcsolatosan.
3: De tényleg, nem így volt.
1: Jó, én most ezt...
2: Na, várjál, csak
3: de
2: azért...
3: nem így volt, bocsánat.
2: De így volt, és akkor csak rakjuk ezt rendbe, ugye, hogy még a mai napig keresik azt a jogi, vagy ökológiai, vagy tudományos alapot, ami meghatározta, hogy 30,5 fok lehet a Duna hőmérséklet. És nem tudják, hogy honnan van. Tehát tudják, hogy...
1: Okay,
2: nem. Tehát keresik a Tudományos Akadémián, mindegy, ki a rosszabb, mi alapján határozták meg, hogy ez nem lehet egy fokkal több, de ezt így lefektették, jócakát, és most keresték, hogy egyáltalán honnan jön, és még mindig nincs meg, tehát az megvan a dátum, hogy melyik évben született ez a törvény, hogy mi alapján, vagy ki volt ennek a szellemi szerző, hogy honnan, de egyszerűen keresik, kutatják.
3: Hát szerintem
2: hogy...
3: akkor elég magasnak tűnt ahhoz, hát emlékezzetek arra, most
2: na, de, hogy ezt nem tudják.
3: Volt,
2: na, várja, bocsánat,
3: ez 19 akkor... fokos Duna már nagyon jó volt, tehát szerintem úgy állapították még ezt a 30 és felett, hogy na, az biztos nem fog.
2: Biztos, hogy igen, jó, csak nem tudják még, hogy ki, mi alapján. Tehát ez,
3: én úgy emlékszem, hogy 20-30 játék. Évvel okay. Ezelőtt 19 fokos Duna nagyon jó volt. Nem?
2: A neked. Mert nem, nem van hőszigeted.
3: Miért volt melegebb?
2: Hát nem nagyon. Hát 22 fokos volt.
3: Akkor ez... Igen.
2: Na, és akkor visszakanyarodva arra, hogy a hűtés, tehát az lenne, hogy a melegvíz szolgáltatást ugye innen elvinnék, hogy ne fűtsék fel a Dunát az ökológiai szempontból, ugye káros lenne a 30,5 fok fölötti, az már ugye nem jó. De és itt vetődött fel az a gondolat, hogy nagyon jó a gondolat, építsék ki a gerincet, akár fűtésre, akár hűtésre, bármire is, viszont, ha itt megy el, akkor már egyszer térjünk vissza, és itt a paksi politikusok felelőssége, hogy na most akkor lehet ezt pengetni. Mert ugye az a kommunikáció, hogy Paksot ezzel fűtik. Egy részét. Tehát azért ne felejtsük el megint, ugye itt a lakótelep és az óváros, tehát például biztosan tudom nagyon jól, a saját szememmel láttam, az ESZI, egy bazi nagy épület, azt is a saját szememmel láttam, mert azt nem lehet nem látni. Igen. Viszont ki van építve a két csonk, a bejövő és a kijövő. Megvannak a kondenzátorok, a hőcserélők, stb. Tehát azért ne csináljuk azt, hogy most Pestre viszem föl a maradék hőt, meg ezt, és a paksi szempontok meg háttérbe szorulna. Most lehetne azt mondani, hogy igen, jó az ötlet, induljon el először Pakson a könyvtár, iskolák, stb. Sőt, lehessen azt is, mint a gáznál. Beviszem az utcába, bizonyos összegért rákötelsz, azt utána segítünk, mi is, nem kell ehhez Budapestig
3: aztán
2: menni.
3: Aztán oda is kell majd a konténer.
2: Na de érted? Tehát legyen meg ez a lehetőség is. De és hogyha... akkor mi állandóan beszélnek róla, nem tudom, hogy kampányba ez elő szokott-e jönni, vagy sem, hogy ígérte ez bárki is, de valahogy ez elmarad. Onnan menjünk tovább, akkor Dunaföldvár, ott is ugyanezeket csináljuk meg, és ha marad, akkor Budapest. Tehát miért mindjárt Budapestbe kell gondolkodni?
1: Ja, borzasztó.
2: És odáig elvinni 130 kilométert, vagy 110-et, szivattyúállomások, szigetelt csövek, technológia.
1: Ez pont ugyanaz az őrület, bocsánat, amit az a Fidesz a Szexárd irányába
3: csinált. Hát az reálisabb volt.
1: Lehet, hogy reálisabb volt, de pont ugyanezt el lehetett mondani.
2: Na, de Pakson ez még nincs befejezve. Tehát itt még az óvárosi rész, ez köszönjük szépen, jól van. Érted? És megvan a lehetőség rá. Tehát felhívom a kedves városvezetés figyelmét, Márta Attila után, vagy hogy Márta Imre. Imre, Márta Imre nyomán. Nagyon jó az ötlet.
3: Ja. Józsi a keresztapa.
1: Na jó.
2: Igen. Szüne. Előbb-utóbb lesz majd a Mártai erőmű is, ugye? Az így meg tovább.
1: Na, még lehet, az is lehet.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabadpéntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Ez még mindig a szabad péntek, ahol szabadon és kötetlenül beszélgetünk a közélet történéseiről, és ugye Márta Imre ATV-s nyilatkozatánál hagytuk abba, és ott beszéltünk arról, hogy a budapesti közművek most éppen a Budapesti Műszaki Egyetemmel azt vizsgálja, hogy hogyan lehet a távfűtést elvinni Paksról Pestre, és ott felhasználni. És hát ennek kapcsán még azért, igen, ez az ő cége. Tehát ennek kapcsán én még annyit azért hozzá szerettem volna tenni a beszélgetésünkhöz, hogy szerintem ez megint egyfajta pénzszivatás, tehát megint csorgatnak most éppen az egyetemnek pénzeket, ott nyilván azok, akik ezt megcsinálják, azok felveszik ezt a pénzt, és tulajdonképpen ez majd megint így megy a levesbe, mert 10 évig semmi nem történik, 20 évig semmi nem történik, és utána pedig majd az lesz, hogy jaj, hát megint valaki kitalálja, hogy hát ezt meg kéne vizsgálni.
2: Még az is.
1: Annyi pénzt cseszünk el ilyen tervezgetések, meg mindenféle ilyen vizsgálatokra, hogy én egyszerűen ezt már össze kéne egyszer számolni, szerintem.
3: Az a bajod, hogy mérnöknek kéne lenned, nem pedig jogásznak.
2: Én a Márta Imréből simán kinézem, hogy bemondott valamit, hogy még az sem biztos, hogy vizsgálják olyan nagyon komolyan, hogy erre bármilyen energiát is pénzt fordít. Egyszerűen csak most volt egy lehetőség, hogy mondjon valami nagyot.
1: Nem, ez már volt korábban is hír, a HVG is lehozta. Igen. Ez nem
2: Budapestre? Hát ezt komolyan mondom.
3: Hogynál, Gabi, akkor is ki volt akadva. Én akkor is ki voltam akadva. Egy belső csoportba, de inkább csak füttyet tudnék mondani, hogy miket mondott és írt akkor.
2: Hát ez egy marhaság.
1: Marhaság, szerintem is.
3: Na, mi nem ez volt, ilyen finoman nem
1: fogalmaztál. De lássák benne, akik akarják a pozitívumot, hogy fantáziájukat beindította a Paksi Atomerőmű, még ebben a helyzetben.
2: A saját micsodájukkal verjék a család, ne az én pénzemen. Hello.
1: Na, hát igen. Jó, menjünk tovább viszont, mert ha már Paksi Atomerőmű, akkor Lontai László, a Tisza, a Borsodabaúj, Zemplén megyei országgyűlési képviselő.
3: Miért olyan messziről?
1: Micsoda?
3: Miért olyan messziről?
1: Mert ő most úgy gondolta, hogy itt meg kell szólalni. A lényeg, hogy ő tett közzé egy bejegyzést, miszerint Paksnak nem reklámra, hanem biztonságos vízellátásra lett volna szüksége, milliárdok propagandára a fejlesztés helyett, és ugye leírja benne, hogy 2016 és 2024 között több mint 5 milliárd forintot költött reklám, promóciós és média vásárlási szerződésekre. Ezek a források jelentős részben kormány közeli kommunikációs és média cégekhez kerültek, és hát itt taglalja benne, hogy ez ennek a pénznek ugyan, hát ez nem lett volna elég nyilván arra, hogy meg legyen oldva a vízellátás, de hogy itt a propagandára magára ment egy csomó pénz, és ezt kifogásolja, amivel egyébként szerintem abban az értelemben még a rádió is egyet tud érteni, nem, hogy ugye valóban sok olyan forrás ment el kormány közeli cégeknek, ami egyébként
2: indokolatlan
1: volt, bocsánat, ellenben, igen.
3: Tehát, hogy adott esetben hallottunk mi is olyat, hogy szakmaiatlan, tehát még a belső kommunikáció, vagy hogy mondjam, tehát akik kommunikálnának az atomerőművel kapcsán, azok se biztos, hogy ott jelentek volna meg, vagy az ő méréseik nem azokat mutatták.
2: Jó, hát ez irányított pénzmosás okay, volt, hogy oda viszitek 8-szoros
3: okay, de ha ez az 5 milliárd egyébként jó helyre megy, én nem tudom eldönteni, hogy egy ekkora cégnek mekkora kommunikációs felületre van szüksége. Az biztos, hogy azért azt tudjuk, hogy nagyon nagy hangsúly van azon, hogy az atomerőmű elfogadott legyen, akár a térségben, akár országos viszonylatban, ugye, mert ez fontos, de nem tudom, hogy most azért baj, hogy ez egy kicsit lehet egy eléggé, hát hogy is mondjam...
2: Nem lehet, hogy egy Paksi Atomerőműnek csak egy minimális brand reklámozás kell? Nem, tehát,
3: de mennyi a minimális?
2: Nem lehet, hogy ha azt mondják, hogy Paksi Atomerőmű, és azt reklámozott, hogy az kontraproduktív?
3: Nem, én azt mondom, hogy nem, ennél sokkal ügyesebbek.
2: Hogy meg kell találni azt, hogy ha túl reklámozod, akkor az,
3: Józsi,
2: hogy,
3: ez igen, de itt nem erről
2: mindig
3: van szó.
2: Mindig ez jön szembe, miért?
3: De figyelj, nem erről van szó. Én azt gondolom, hogy azért az itteni szakemberek, amikor beszélgetünk, akkor azért látszik, hogy tudják, hogy mit akarnak, látják, hogy milyen veszélyei vannak annak, hogy az atomerőmű működése adott esetben, ha bármi van, már pedig azért lehet, akkor ne az legyen, hogy egyből kikezdhető legyen, hanem legyen egy olyan bázis, ami mondjuk ilyen tév Facebook bejegyzésekre nem ülnek fel egyből az emberek, hanem mondjuk eljuttatták az üzeneteket megfelelő helyre. Én azt gondolom, nagyon komoly méréseket és nagyon jó anyagokat szoktunk látni. Én nem tudom, hogy mennyi az, amennyi kellene. Vagy
1: de itt most nem is a, kérdés az volt, hogy kellene. Azért tudsz olyat, hogy nagy multi...
3: Jó, de ez nem egy
1: busi bejegyzés
3: adott esetben? Tehát, hogy hatásvadász?
1: Lehet, lehetséges.
3: És ez a nehéz.
2: Egyébként... Itt a kérdés az, hogy menjenek az igazság tartalma.
3: De minden igaz.
2: És ugye most az van, hogy van egy válsághelyzet, ugye 2018-ban ugye meghatározták a megfelelő szakemberek, hogy igen, ez a vízkivételi műnek a szívócsonkja lejjebb kéne vinni, meg kéne hosszabbítani, mert a Duna medre mélyül, mert közben a világ változik, és meglettek a tervek, nem lett megcsinálva, és most ezért szívunk.
1: Igen,
3: és
1: mert
3: akkor is kérdezik, és a politik... az, hogy azt mondja, mert lehet, hogy ugye hát már az 5 demagog. Milliárdra felveszed a fejedet, pedig ha jól működik a cég, ez alatt a pár nap alatt kitermelte hát volna ezt az 5 milliárdot,
2: ne haragudj, egy nemzeti konzultáció 10 milliárd.
1: Meg hát arról nem beszélve, én most az összegen...
2: Na, tehát elment rá.
3: A legtöbb ember szerintem az 5 milliárdon fogja
1: fel. Én az összegen azért nem akadok fent, mert biztos forrásból tudom, hogy nagyobb ilyen, nagyobb multi cégeknek, amiknek mondjuk az országban van összesen 3 nagy üzlete, azoknak 2-3 milliárd forint, nem, hanem 2-3 milliárd forintos éves kommunikációs keretük van, és nem egy atomerőműről beszélünk, hanem egy teljesen, kisebb. Egy sokkal hát kisebb volumenű dologról. Tehát én innentől kezdve, ha piacon ez megállja a helyét, én ezt nem tartom soknak, vagy én ebben nem akarok igazán állást se foglalni, de nekem úgy tűnik akkor, hogy az nem feltétlenül sok. Inkább, ami a kérdés, és ami érdekessé teszi, szerintem az valóban az, hogy ugye űrkutatásra, meg mindenre, meg nemzeti konzultációra,
2: meg
1: és akkor
2: plakátreklámra,
1: stb. Egy csomó pénz ellett.
2: Hát a Balázsinak a cégen keresztül mennyi pénz?
1: Rengeteg, igen.
3: És közben... 90, vagy mennyiről beszéltünk?
2: Na.
1: Igen, és közben ez nincsen megoldva, és közben nincsen megoldva az öntözés, a mezőgazdaság, tehát nagyon sok minden nincsen megoldva, és 100 milliók, milliárdok, 600 milliárdok
3: tudjuk, hogy jó kezekben vagyunk.
2: Azért, mert ezekből lehetett ugye a zavarosba halászni, hogy ezekből lehetett...
3: Nem kellett, ebből volt a legegyszerűbb kivenni a lóvét.
2: Igen, kivenni a lóvét, ennyi. Tehát ez azért ilyen 5-8-szoros túlárazás, meg majd ugye remélem szóba kerül ez a 80-szoros túlárazás is.
1: Ugye, szóba kerül, csak még maradjunk egy kicsit a Paksi Atomerőmű kommunikációjánál, mert egyébként ezt már te nem voltál akkor, itt a Tamással kidumáltuk, és akkor itt még egyszer elmondanám, hogy az, hogy egyébként például a Paksi Atomerőmű az NVM-nek küldi fel a támogatási kérelmeket, és nem tud dönteni egyébként egyenesbe, vagy csak nagyon szűk körben hagyták meg ezt a jogát. Szóval ez meg egy felháborító dolog, és nem 5 milliárdot kellene a térségbe hanem annál sokkal többet.
3: Nem támogat, investál. Mert én azt gondolom, igen, hogy ilyenkor befektet, amikor ő támogat, és megjelenik olyan módon, hogy segíti
2: helyeket. Szerintetek ez a válsághelyzet, ez az atomenergetik, ugye a Pakson az atomerőmű elfogadottsága igen magas szinten van.
3: Ez maradjon.
2: És a környékben is. Ez változhat, hogyha most itt, ugye beszélünk már az előbb, de nem tudom, milyen konszenzusra jutottunk, hogy most, hogy van ez, ugye minden nap a hírekben benne van, hogy egy turbina meg íze, anyám kínja, ez most előre viszi az atomenergetikának a társadalmi elfogadottságát, stagnál, vagy akár vissza is vetheti?
1: Pakson belül?
3: Nem,
1: vagy általában véve országosan?
3: Na, itt lesz nem mindegy, hogy hogyan kommunikálnak, igen, és hogyha az lesz a legsúlyosabb érv, hogy mennyivel többe került a költségvetésnek ez az időszak, ameddig Paks nem működött,
2: szerencsés esetben.
3: Igen, a szerencsés esetben. Ha ezen lesz a hangsúly, akkor azt gondolom, javítani fogja.
2: Én is bizakodok benne.
3: Ha nem, akkor simán azt mondja, hát figyeljetek, olvasunk olyanokat, hogy lám, megvan Paks nélkül is az ország.
1: Uh-huh.
3: Ezt látod?
2: Hát csak mibe kerül?
3: Jaj, hát az nem az csak más, az csak veszteség, járulékos veszteség. Majd előbb-utóbb megtaláljuk erre is a megoldást. Na ez azért így nem annyira egyszerű.
2: Igen.
3: És egyébként a Márta Imrénén érdekes volt az a mondat, nem tudom, figyeltétek-e, hogy ő mondta azt, hogy hát ő nem támogatta, vagy úgy gondolta, hogy Paks 2-nél, én emlékszem erre a cikkre annak idején, hogy Paks 2 nem biztos, hogy meg fog térülni, ugye most már más egy kicsit a helyzet, az oroszok is bár rosszul, de röhögnek rajtunk, hogy drága vagy nem drága, hát nyilván a túrázás akkor is drága, ha nem megalapozott. Na, de visszatérve, hogy most már azért azt mondta, hogy nem tudja, hogy nem drágább-e kiszállni belőle, mint megcsinálni.
2: Én látom a Facebookon folyamatosan, hogy most már hatos blokknak a gödör készül, meg a vasmű, hogy nagyon-nagyon én azt látom, hogy igazából belendültek, pontosan azért, hogy az a válaszvonal, az egyre távolabb kerüljön attól, a súlypont billenjen át, hogy minél többet megcsinálunk, minél több pénzt legyen, minél többbe került, hogy most már így is úgy is bukta, a kérdés az, hogy melyik a nagyobb bukta, visszatáncolni, vagy tovább vinni egy jól átgondolt tervezéssel. Figyelj. És azt látom, hogy olyan gyorsan beindultak itt a munkálatok, meg a kommunikációba is, ugye, hogy talán egy ilyen előrefelé menekülés ez is, amit mondjuk én nyilván díjazok, mert én azt gondolom, hogy kell a Paks 2, de hát ki vagyok én?
1: Hát egyébként ebben az egész kérdésben én most már azt érzem, hogy egy kicsit túlja tett halála az okoskodás, szokták mondani, hogy már mindenki mindent okoskodik, csak éppen nincsen megfogva a feladat maga, és pont emiatt egyébként szerintem már sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, mint hogyha végigcsinálnánk és nem okoskodnánk.
3: Hát főleg akkor, hogy nem tudom, emlékeztek-e, nem pontosan emlékszem, talán 50 eurós árról volt szó, hogy annyira jön majd ki a egy megawatt a...
2: Ja, igen.
3: És hogy ez soha nem fog megtérülni. Gyerekek, nagyon messze vagyunk az 50 megawatt, vagy az 50 eurós ártól már. És érdekes módon nem erről beszélünk. Nyilván közben drágább lett a projekt, és nem tudjuk, hogy pontosan mi a helyzet. Ez sem jó, de jó lenne, ha arra szorítkoznánk. Tehát ez egy kicsit olyan, hogy megdől az egyik elmélet, tehát hogy nem fog megtérülni, egyből jön majd helyette másik három, ami ugyanott, tehát nem tanulunk, vagy most mi van? Tehát, hogy
1: hát
3: értitek, mert most már nem arról beszélünk, hát 1000 eurós megawattárak vannak 6-tól 9-ig, vagy 5-től 10-ig.
2: Ugye ezt a beszéltük többször is a mai adásban, és akkor most egy picit hadd, ugye szerintem ebbe ennyi volt,
1: ennyi.
2: Nem? Tehát
1: nagyjából. Én is azt gondolom.
2: Egy dolgot még egy erős elütésre hadd jöjjek. Egy dolgot hiányunk ebbe az egész kommunikációba, válságkezelésbe, aszály, mezőgazdaság, öntözés, Paks 2, vagy Paks 1, Paks 2, az utcai harcos. A mi utcai, nem nyilatkozik, eltűnt, nem? Tehát Orbán Viktornak se a csatlósai, se ő maga. Tehát miért nem áll ki? És várjál, bocsáss meg, amikor a vadhajtások, akit ő ugye sztárolt, igen, ilyen marhasággal jelent meg, hogy
3: fő bibliája,
2: mert ezt ott csak mondott szerintem valamit, improvizált az öreg, és az volt a helyzet, hogy amikor a vadhajtások arra biztatott, hogy most akkor használj jó sok áramot, folyasd a vizet, dőljön össze a rendszer, és akkor Tiszapártnak annyi. Érted? És ezt én nyíltan, és na akkor kellett volna előjönni, azt mondja, hogy na álljon meg a fájkás menet, értem én, hogy politika, stb., de azért ezt ne. És ezt hiányolom tőle, egy óvatos ráutalásra, nyilván nem kell kiállni, nem kell itt most dicsérni, hogy most ezt így kezelik, úgy kezelik, de egy óvatos ráutalásra, hogy azért mit mondtak, hogy milyen párt lesznek, amikor, hogy konszenzusok lesznek?
3: Nem, ez konstruktív.
2: Konstruktív, ezt a szót kerestem. Na hát ez most most kellene. És álljon ki, és mondja azt, hogy igen, na most akkor fogyasszunk kevesebbet.
1: Fél percben fogom.
3: Csak annyit akartam mondani, hogy igen, főleg úgy, hogy őnek igaza lesz, nem igaza van, tehát kíváncsi lennék, hogy mi lesz a jövő. Ugye ez fontos lenne, mert arra kéne menni.
2: Igen.
3: A másik pedig az, hogy ez azért nagyon veszélyes.
1: Ő már megmondta pár évvel ezelőtt, hogy veszélyekkora van.
3: Na. Ez igaz, és ebben egyébként igaza van.
2: Ez tudod, minden nap a plakátokról le is jött.
3: Na, tehát csak annyit akartam mondani, hogy én még ezt is meg tudom érteni, hogy omoljon össze, és akkor majd visszajövünk mi. De a problémát az jelenti, hogy nagyon sok rokon meg, nem tudom én, fog abba a kórházba meghalni, ahol leállnak a gépek, leállnak a klímák, leáll egy izé, és még iskola, és na több. Ezt viszont már nagyon nehéz elviselni.
2: Na, ezért kellene, tehát az, hogy értem én, hogy
3: értek,
2: csak álljon ki, mondjon valami, tud úgy fogalmazni, hogy mond is valamit, meg nem is, de valahogy próbálja egy kicsit a hullámokat, legalább egy ilyen kritikus helyzetben.
3: Fogjunk össze, mi magyarok, és már is előrébb vagyunk.
2: Ennyi. Jó szakát.
1: Ennyi. Ez is egy nemzeti minimumnak kellene, hogy legyen. De nem, mi megtaláljuk.
2: És nagyon sok követője van, meg nagyon sokan vannak még az a réteg, aki őt isteníti, vagy hallgat rá. Picit segíthetne ebbe. Nekünk, amen, mindenkinek, nem csak a Tiszának, meg a kormánynak, általában.
1: Így van. Na, akkor most még egy szünet, és a szünet után egy rövid etap erejéig visszatérünk.
0: Szabad péntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Még egy utolsó etapra visszatértünk Strasser Tamással és Weisz Józsival, ez még mindig a szabad péntek, és akkor beszéljünk egy szintén helyi illetőségű ügyről, ugyanis Hatházi Ákos kitett augusztus 4-én egy posztot, miszerint feljelentést tesz, mert 100-szoros áron vettek meg legelőket és erdőket a paksi erőmű bővítésére hivatkozva, olyan rossz mezőgazdasági területeket is, amelyekre elmondása szerint Paks 2-nek semmi szüksége nem volt, és azóta sem történt rajtuk semmi. És hát itt hosszasan taglalja, illetve közzétett egy listát is, ugye, hogy ki mennyi pénzt kapott, itt ilyen milliárdos, illetve több százmilliós tételek is megfordulnak, így van, és hát azért emellett nem mehetünk el, azt gondolom, erről beszélnünk kell.
2: Igen. Bocsáss, mert én biztosan nem, ez nagyon helyi ügy, és ugye országos ügy is lehet ebből, remélem, hogy lesz is. A kérdés az, hogy ugye a közérdekű adatokat valakik nem akarták kiadni. De az kiderül a cikkből, hogy kik nem. Tehát, hogy országosan nem akarták kiadni, a helyi önkormányzat nem akarta kiadni. Tehát
3: itt azért... Nem akarta kiadni.
1: Ezt szerintem... Hogy ezeket ugye azt írja, hogy az adatigénylést először Bomba Gábor szekszárdi önkormányzati képviselő adta be, de először úgy tűnt, Pakson még nem hallottak a kormányváltásról. Ugyanis tehát hosszas levelezés nem után kiadni. Nem voltak hajlandóak kiadni a neki megvásárolt ingatlanok szerződéseit, vagy neki kiadni a megvásárolt ingatlanok szerződéseit, miután a Transparency is emlékeztette a céget, hogy a közadatokat az új időkben, hát a Paksi Ipari Parkot szerintem arról beszélünk, tehát hogy valószínűleg akkor a PIP-hez került.
3: Most már Paks 2, nem?
1: Igen, tehát a Transparency emlékeztette őket, hogy a közfeladatokat az új időkben már nem illik titkolni, végül ugye kiadták.
3: Hát régen sem volt így, csak ott menő volt.
1: Igen, és amit még egyébként, ami egy érdekesség, bár ugye ez nem újdonság a kapitány Zsoltnak a neve, ugye ez már korábban is felmerült, korábban is jöttek le erről a cikkek, hogy a szekszárdi húsipari terület ugye Fideszhez kötvető kapitány Zsolt cégétől lett megvásárolva, illetve most ugye azt írja még Hatházi Ákos ebben a posztban, hogy bár a meggazdagodott eladók listáján nem nagyon lát számára ismert fideszeseket, de ez nem jelenti azt, hogy a bődületes extra profit egy jelentős része trükkös módon nem fideszesekhez jutott volna, illetve sajnos több helyről érkező információim szerint azóta tisztás politikussá vált szereplőkhöz. Is. Tehát azért így Hatházi Ákos most azt hiszem, hogy így...
2: Remélem, hogy úgy lesz belőle.
3: Mindenki. Vannak illúzióid? Nincsenek. Tehát általában azért gyorsan szoktak menni.
1: Na most itt azért annyi van, és nyilván hát az árak azok, amiket itt közölnek, az nyilván elképesztő. Tehát, hogy
2: tehát
1: az
2: 80-100-szoros túlárazás. Tehát értem én, hogy mutyi, értem én, hogy villany, mi az... hogy villanymotor, de mi hajtja. Tehát a magyar embereknek szerintem az inger küszöb, lassan már el is fogadtuk azt, hogy jó, hát kétszeres, háromszoros áron épül az autópálya, épül nem tudom mi, úgyhogy de 80-szoros? Tehát forgasd a szádba, 80-100-szoros túlárazással. Én értem, lehetett ebbe például az önkormányzat felé egy burkolt támogatás is, hogy oké, az önkormányzattól megveszem, és akkor minisztériumon keresztül ide le tudom hozni ezeket a fejlesztési pénzeket, itt nem tudom becímkézni, lehet emelt egy jó szándék is, de amikor magánszemélyeknek adnak 1 milliárd, meg 800, meg 300 millió forintokat, az ott elég nehéz, és ugye, ahogy itt a Hatházi is mondta, erős a gyanú arra, hogy a bennfentes információkat valaki tudta, ezt meg fogják venni, megkeresték a tulajdonosokat, mondták, hogy Sanyi bácsi, Mari néni, Juci néni, ne legyen szemérmetlen, majd én mondom az árat, mindenki nagyon-nagyon-nagyon jól fog járni, mert 80-100-szoros árat ad érte a PIP. És azért hát
3: ezt nem
2: is...
3: mondta.
2: Mit? Hát ezt sugalmazta.
3: Nem itt, hanem amikor megkeresed a nénikét, akkor
2: nyilván nem mondta azt, hogy most mekkora a szorzó, de azért a kérdés az, hogy ezt aláírta, és tudta, hogy ez bődületes lopás, mit mondjak erre? Tehát amikor valaki az állam pénzén 100-szoros áron vásárol, a te pénzeden, az enyémen, annak tudnia kell, hogy azért a piaci ár ez nem ez. És nekem, aki azt mondja, hogy aláírja, és ő ezt nem tudta, és ártatlan, na azért az a hülyék a másik oldalon
3: laknak. Jó, csak várjál, mindig az volt az érv, nagyon sokszor,
2: igen,
3: hogy képzeld el azt a helyzetet, hogy ezek hirtelen mezőgazdasági területből, te megveszed mondjuk 1,5 millióért az 1 hektárt,
2: igen,
3: és utána kiderül, hogy a szomszédé az hirtelen a többszörösét éri, mert az már ipari területként fogja tudni eladni sokszoros áron.
2: De a sokszoros ára van, nekem a mérték, tehát a Fidesz rendszere ezért bukott meg, mert nem tartottak mértéket. Lopásban sem.
3: Értem, egyetértünk egyébként, csak ugye
2: 80-100-szoros ár.
1: Hogy mi az, ami...
3: Oké, de egy ipari területnél ki tudja megmondani, hogy mennyi a reális ár?
1: Jó, figyelj, ez nagyon nehéz. Itt én azt gondolom, és azt látom, ugye közölt Hadházi Ákos egy fotót is arról, hogy melyik területről van szó. Most ez a terület a 6-os mellett fekszik, ez én a tudomásom szerint ugye földeponálás, illetve hogy hívják ezt a tömegszállásra lenne igény, hát több ezer fős tömegszállásról beszéltek az oroszok, és azt ugye minél közelebb akarták a magához a területhez, az építési területhez, tehát az, hogy azon nem történt azóta semmi, most én erre nem látok rá,
2: még tudomásom, történhet, akár történhet,
1: még történhet is, meg hát ugye én a tudomásom szerint ott közműveket kellett volna odahúzni azért, hogy rá lehessen kapcsolni majd a tömegszállást, a konténerszállásokat, amik
2: és
1: oda kerülnek. Én nem tudom, mert ugye ezt mi nem...
3: Nincs hova rákötni azokat se.
1: Nem tehát tudom, dolog, de azért... nem, ezzel csak azt akarom mondani, hogy ugye Hadházi Ákos sokszor, sok esetben ezt már az NKA-s támogatásoknál is kiderült, hogy fél információkat közöl, vagy általa valóságnak vélt információkat, ami vagy így van, vagy nincs így. Na most ugye ezek a területek, ezek annak idején egészen biztos, erről a sajtóban is szó volt mindenhol, nem tudom, hogy egyébként Hadházi Ákoshoz ez hogy nem jutott el, hogy tömegszállás és földeponia, hogy ezekre van szükség a területekre. Az, hogy nem történt rajta, azon elő lehet venni
2: A kérdés az, hogy van egy mezőgazdasági terület, egy futóhomok. Bocsáss meg.
1: Nem, Józsi, ne haragudj. Hogy mondjam már végig.
2: Ja, azt te befejezted, mert úgy néztél.
1: Na.
2: Én kérek elnézést.
3: Levitte a hangsúlyt, én is úgy hallottam, bocs.
1: Jó.
2: Na, akkor nem csak én, oké.
1: Jó, mindegy. Folytat. Szóval, hogy tehát ez az egyik része a dolognak, amit szerettem volna elmondani, és a másik része az, hogy itt a... Tehát ez a piaci ár többszöröse, hogy milyen hatása volt ennek a lakosságra. Mert azt ne felejtsük el, hogy mondtad te ezt a hogy akár bújtatotta lehetett volna egy olyan cél, hogy akkor a Paksi Önkormányzatnak pénzt adni, stb. Csak ezzel most a Paksi Önkormányzat oldalán, aki ült akkor, és ezt aláírta, végig gondolta azt, hogy igen, de hogyha itt ennyiért vesznek meg egy semmit érő telket, akkor majd a belterületen az átlag lakos mennyiért fogja megvenni a saját...
2: Ezt nem vették nagy dobra.
3: Nem, szerintem azért a piac ott, ahol működik itt pontosan az a baj, hogy azért legyünk őszinték, az, amit én az előbb mondtam, meg amit te mondtál, azok lehetnek enyhítő körülmények, de érdekes módon az egész város arról pusmogott, hogy itt azért valami nem volt korrekt. Tehát itt olyan pénzek mentek ki, amik bizonyos értelemben nem biztos, hogy átmennének egy rendes piaci szűrőn.
2: Na, pont ezt
3: tehát
2: akartam mondani.
3: Ez a probléma, és ezt kell kivizsgálni,
1: igen,
3: az, hogy pontosan mennyi, és hidd el nekem, hogy a bent a városban lehet, hogy egy ideig azt gondolta, hogy akkor én mennyit kérhetek, de aztán rájön, hogy a piac meghatározza azt, hogy mennyit kérhet.
1: Bocs,
3: és marad
1: nagyon, tehát azért nagyon fölmentek 2015-ben még ugyanaz egy ilyen 48 négyzetméteres kis lakás ilyen 13 milliókért ment, és amikor elkezdték ezeket a nagy felvásárlásokat, a lakására is elszálltak. Ezt nem mondjuk.
3: De ez egy országos,
1: meg a telekára.
3: Oké, de ez akkor lenne igaz, hogyha ez csak Paksra lenne igaz. Lehet, hogy egy évvel előbb kezdődött, mint az országos felpattanás, de Magyarországon, ha megnézed mondjuk 2015 óta mennyit emelkedtek az árak, akkor Paks nincsen már az elsők között.
2: Igen.
1: Jó, hát
3: nem ez határozta.
1: Tehát te azt mondod, hogy ez semmilyen következménye nem volt, hogy árfelhajtó hatása volt. Te ezt mondod.
3: Én azt gondolom, hogy egyébként pszichésen volt, de utána a piac ezt nem értékelte.
2: Uh-huh. Én meg azt próbálom elmondani. Mondhatom?
1: Igen.
2: Jó van. Tehát az, hogy a piaci ár többszörös a kérdés, nem az, hogy mennyiért vette meg, 30 éve, meg 50 éve, meg 100 éve, nem az az érdekes, hogy az eladás pillanatában mennyit ért. Úgy, mint az atomerőmű, nem tudom, valami, van egy viszonyszám, ami nagyon is ahhoz képest, ha csak legyünk megengedőek is, csak 40-szeres az ár. Hát gyerekek,
1: 40-szeres. De nem gondolod, hogy nem csináltak értékbecslést, és egy értékbecslő és ehhez a nevét adta?
2: Akkor ki az azért? Hát, olyan értékbecslőt én is tudok
3: azért
2: hozni.
3: Az autópályák kapcsán ez mindig így ment. Hogyne? Emlékszel, amikor 5 milliót adtak egy hektárért ugyanilyen futó homok, akkor még szarabbak voltak az árak. És néztünk, hogy hogy lehetett, mint a 500 forint helyett adtak 5 milliót. Mert homokról volt szó. Tehát azért ennek megvolt a magyar hagyomány, erre az volt a válasz, hogy van, ahol 40 aranykoronás földön megy keresztül, és az sokkal drágább, az is mondjuk 1 millió forint volt, tehát még azt is ötszörösen, hogy ne kelljen sokáig a kisajátítással, az egyebekkel, és nem tudom. Csak az a baj, hogy Magyarországon mindig úgy jön ki, hogy egy jó körül határolt, az akkori hatalomhoz jó becsatlakozott rész jár vele jól.
2: Igen.
3: Tehát ez a gyanús, amire azt gondolom, hogy nem így vagyok.
2: Hívjuk a nevén, ezt úgy hívják, hogy korrupció. Tehát most igen. Mondjuk ki. Tehát közel vagyok a tűzhöz, nekem mindent lehet.
1: Bár egyébként pont azt írja, hogy a Kapitány Zsolton kívül a többi számára ismeretlen név, tehát az átlag ember.
3: Bocs, de elmondta, hogy jó esélye azért, mert máshogy volt a pénz visszacsörgetés.
1: Az igaz, hogy hozzátesszük.
3: És hallottunk ilyen sztorikat. Na, legyünk őszinték, amikor XY azt mondta, hogy nem is én jártam a legjobban, pedig én adtam el.
1: Hát kíváncsian várjuk akkor, hogy ez a feljelentésnek az eredménye, bár azért, mondom, hát, tehát azért ebben van csúsztatás ebbe a cikkbe.
3: Az a szörnyű, hogy ezt nem innen kéne megtalálni, hanem ha lesz új vezetése a cégnek, és gyanús ügyleteket talál, akkor belső feltárás kapcsán kellene ezeket hozni, és segíteni mondjuk a nyomozó hatóságot.
1: Hát jó, ezt figyeljünk majd.
3: Nem egy külső embernek kell, hanem amikor én tényleg meg akarom tisztítani azt a céget, amiben vagyok, hogy rendesen működjön, mert ez a feladatom, akkor viszont ezeket a tisztulhetési folyamatokat végig kéne
1: ebbe játszani. Igazad van, de a PIP-nél szerintem azóta egyébként nem történt semmi, amióta a külügyminisztériumát

0: Meglátjuk.
1: Hát és kérdés akkor, hogyha itt már tízes politikusokká avanzsált emberekről is beszél Hatházi Ákos, hogy akkor váltottunk-e rendszert?
2: Hát ez mindig így van. Most az én a kérdés, azt gondolom, hogy igen. Százalék. Mert igen. Ugye ez a kérdés. Hát most a fő Tiszás is fideszes, tehát most nem kell ilyen nagyon meglepődni.
0: Én is fideszes voltam. Tehát most azért itt persze, tehát most, hogyha 15
2: erre
0: évvel ezelőtti...
2: Erre volt egy nagyon jó film a 90-es évek elején, de erre már nem emlékszem, hogy mi volt a címe. A Törőcsik Mari, meg a Garas, meg a Zavar játszott benne, hogy hogy van az, hogy mindig ti vagytok a nyerő oldal.
0: Ja.
1: Ja. Hát meglátjuk, kíváncsian várjuk ennek akkor az eredményét, hogy mi lesz a nyomozásnak az eredménye, ha valóban feljelentést tesz, de mondom, azért itt ebbe a cikkbe tehát mindig a Hatházi Ákosnak, amit ír, abban azért mindig van valami
0: tehát csúsztatás. Tehát el kell osztani kettővel.
1: El kell osztani kettővel, aha. Mert mondom, itt a területek kapcsán az egészen biztos, hogy arra még én is emlékszem, hogy ezek a földeponia meg a tömegszállás miatt voltak ezek felvásárolva.
0: Igen, nem is a cél, hanem az ár. Tehát ez volt itt a felháborító.
2: Igen, csak sokszor azt érezzük sok mindenben, hogy a projektek néha fedő sztorik arra, hogy hát hogy is mondjam, lehessen valahol korumpálódni.
0: De milyen kis vidám műsor kerekedett.
1: Milyen vidám műsor lett, igen, Józsi. Azt beszéltük, hogy te leszel a vidámság.
0: Igen, Hofi mondta azt, hogy ez a korrupcióból kihagynak. Tehát,
2: ez így van.
0: Bár csak ott lett volna futóhomok. Egyébként mert nekem volt egy ilyen történetem még annak idején, ugye ezt meséltem is már.
2: Csak te futottál, nem a homok.
0: Nektek, igen, amikor a focipálya mögötti területet. És érdekes, hogy ott azért ott is volt egy ilyen megkeresés, hogy Józsikám, neked, akkor ez az árd, akkor többieknek ne. De nem mentem bele. Tadám.
2: Hát erre azt mondják, hogy nem érted az idők szavát meg, az, hogy hülye vagy, az a bajod.
0: Várj ki bármit, igen, de most, hogyha elkezdenék.
1: Te most erre mondanád azt, Tamás, hogy mert a Józs jellemes ember.
2: Így van.
0: Inkább hát gyáva gyorsan... voltam, vagy nem tudom, mire máshogy fogalmazni. Egyszerűen nem fért bele.
2: Józsikám, mert tényleg úgy mondták, nem. Hogy Józsikám, tőled nem tudhatják meg, majd mi mondjuk, és igen, ők majd igen. Nagyon vernek.
0: Igen, szóval... igen, nem. Illetve volt egy másik, ami szintén egy ilyen hasonló izé volt, amikor az expert ugye tönkrement, mert elvitték az adócsalókat a kaptárba, és akkor jött a srác és mondta, hogy figyelj, Józsikám, látom, hogy baj van, itt a zavarosba halászunk egyet, van itt egy fényképezőgép, 85 ezer forint, adok érte 50-et a zsebbe, aztán izé mondta, ne hülyeskedj, hát ez itt leltával minden, nem megyek bele. És visszaszólt, és azt mondta az illető paksi vállalkozó úr, hogy Józsikám, na ezért nem lesz neked sose pénzed. És olyan büszke vagyok magamra, hogy attól az embertől ezt is, nekem ez jól esett, és ha így, akkor ne is legyen.
2: Hát a Józsi akkor már megtanulta azt, hogy soha nem lennék olyan klubnak a tagja, ugye?
0: Ha engem is fölvennének.
1: Így van. Igen. Na, jó, tehát legyen ez a
0: érdemes azért tisztességesnek lenni. Úgy gondolom, mert hosszú az élet és a karma, így is úgy is bezárul. Mit láthatjuk itt a Hatházi úr?
2: És a koporsón nincsen zseb.
0: Ennyi.
1: Na, jó, akkor ez legyen a végszó. Ez volt a Szabad Péntek Strasser Tamással.
2: Mindenkinek kellemes hétvégét.
1: Vejsz Józsival.
0: Viszont hallás a jó hétvégét.
1: Én pedig Harmad Gabi voltam. Mindenkinek jó hétvégét kívánok. Köszi, hogy velünk tartottatok. És akkor legközelebb is tartsatok majd velünk a Szabad Péntekben. További szép napot és jó rádiózást kívánunk mindenkinek.
3: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az amerikai szenátus megszavazta pénteken az Oroszország elleni szankciós csomagot, amely egyebek közt lehetővé tenné akár 100%-os vám kivetését az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra, írja az MTI. A jogszabályt Lindsey Graham közelmúltban elhunyt szenátor kezdeményezte még tavaly, aki elkötelezett támogatója volt Ukrajnának. A republikánus politikus tiszteletére Roland elnevezett törvényt kétpárti támogatással fogadta el a kongresszus felsőháza, így az szavazásra a képviselőház elé kerülhet, várhatóan szeptember elején. Donald Trump elnök kérésére a törvény hónapokon át nem került a szenátus elé, a közelmúltban ugyanakkor az elnök jelezte, hogy támogatja a jogszabályt. Az elmúlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben hárman életüket vesztették, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője szombaton az MTI-vel. Dóka Imre elmondta, 2026-ban eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csak nem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. Idén az elmúlt héten volt a legtöbb szabadtéri tűz, és csütörtökön hárman meg is haltak ezekben. A katasztrófa védelem szerint a Baranya vármegyei Cserkúton, valamint Komárom-Esztergom vármegyében, Esztergomban egy-egy hétvégi ház és a körülöttük lévő ajnövényzet, illetve összehordott szemét égett. Az épületek átvizsgálásakor mindkét helyen holttestet is találtak a tűzoltók. A több mint 110 hektáron pusztító Kiskunfélegyháza külterületén kitűrt özben is meghalt egy ember, itt tarló és vegyes erdő ajnövényzete, valamint tanyák égtek. Jelentős energetikai fejlesztést hajt végre a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Az intézmény egy komplett napelemrendszert fog telepíteni pályázati források felhasználásával. A részletekről Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere is beszámolt közösségi oldalára feltöltött videójában.
2: A Babits Mihály Kulturális Központ energiaellátását egy napelemes rendszer fogja segíteni, reményeink szerint már egy hónap múlva. Egy 50 kW-os nap elemekből álló rendszer kerül a kulturális központ tetejére elhelyezésre. 82 darab 620 wattos napelem az előzetes számítások alapján a ház teljes villamos energia felhasználásának akár az egyharmadát meg tudja takarítani már néhány héten belül is, amennyiben az EON ugye az engedélyt majd megadja az elkészült beruházás után. Ezeknél a projekteknél pont a beruházás mindig a legrövidebb, szerdán már kész is lesz a kivitelező, a műszaki ellenőr átadás átvételi dokumentációnak aláírását követően pedig az EON mostani tudásunk alapján egy hónap, maximum 6 hét alatt megadja azt az engedélyt, amivel már is termelhet ez a rendszer és segítheti az energiaellátást. Azt hiszem nem kell hangsúlyozni ezekben a napokban a magyarországi helyzetet, és látható, hogy a jövő a ivóvízellátás mellett a villamos energia ellátás köré fog csoportosulni. Tehát minden egyes olyan beruházás, amely a város intézményeinek, épületeinek, iskoláinak, cégeinek az energia megtakarítását tudja segíteni, a sokszorosan és nagyon hamar megtérülhet.
1: A következő hetekben zárulnak a kiemelt nyári NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Augusztus 13-án Tamásiban, augusztus 17-én pedig Dunaföldváron számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.
3: Reklám. Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb! Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros szívében.
4: Anya, ugye hazavisszük?
0: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra, hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Egy dalpremiér készülődik, Spiriev Teóval beszélgetünk. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt! Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm a meghívást!
1: Fú, alap! Hát te itt most elkezdtél már bemutatkozni számokkal, dalokkal. Mesélj egy kicsit magadról!
2: Igen, szerencsére nagyon jól alakulnak most a dolgok, ami a lemezt illeti.
1: Aha.
2: Jövünk ki folyamatosan az új dalokkal. Május végén jött ki az első, és hát az a terv, hogy a következő 3-4 hetente ugye jelenítjük meg a dalokat, és nem maradunk el a kijövetellel. És valószínűleg így az elkövetkezendő egy-másfél évben össze fog gyűlni, reméljük, megfelelő mennyiségű dal. Az a terv, hogy először egy magyar albumot készítünk, aztán egy angol nyelvű album is jön majd. Úgyhogy a lemezről egyelőre ennyit.
1: Igen.
2: Egy előjáróba.
1: Na, tehát akkor végül is egy lemez koncepció köré szerveződnek most ezek a dalok, ezek szerint. Tehát az abszolút a cél, amit láttok így magatok előtt, hogy ez egy album legyen majd, egy kerek egész.
2: Így van.
1: És mint ez úgy látom, hogy videó is párosul, tehát YouTube-on csekkoljátok Spiriev Teót, kedves hallgatók, mint ez egy ilyen music videó is párosul. Most egyébként az egy hónappal ezelőtt megjelent Erős Légy című számot fogjuk bemutatni, de úgy látom, hogy itt azóta is jött már ki 9 nappal ezelőtt a Hogyan bízzak című szám.
2: Így van.
1: Na, egy kicsit mesélj arról, hogyan kezdted el egyáltalán a zenélést, hogy jött neked ez? Itt a leírásban úgy látom, hogy számos stílusban benne vagy, számos stílus, a magadénak érzel, mert itt a funk, jazz, pop, blues és még a rock műfaját is, tehát ezek azért eléggé ellentmondanak néha egymásnak. Hogy jött nálad a zenélés, hogy kezdődött ez az egész?
2: Nálam ez egy nagyon érdekes egyveleg, ami egyrészt az ízlésemből fakad, tehát én egy ilyen zenei majdnem mindenevő vagyok, nagyon sokféle zenét szeretek hallgatni, illetve énekelni. Ez az egyik, másrészt korábbi pályafutásom során nagyon sokféle műfajban kipróbáltam magamat, kezdve a hoteles külföldi énekléstől, a majdnem, hogy metal zenekarig, tényleg nagyon sok területen szedtem inspirációt, és így valahogy egy ilyen ötös fogat, egy ilyen ötös műfaj csoport alakult ki, ami a fő irányzatot illeti.
1: Akkor mondhatjuk, hogy a zenei pályafutásod után egyszer csak így, vagy ez már közben kialakult, hogy elkezdtek saját a dalok keletkezni, saját megírni, itt kitalálni a saját zenei világodat igazából?
2: Így van, egyébként nem kellett nagyon filózni rajta, hogy hú, akkor most legyen blues, akkor most legyen nem tudom, ilyen rock, hanem egyszerűen csak jött. Igen, ez az elmúlt pár év terméke, úgyhogy ezek mind saját készítésű dalok, ami a szöveget illeti, és a zenét is. Úgyhogy és hát most jutottunk el oda, hogy na jó, hát akkor csináljuk meg őket.
1: Igen. De a dalokat abszolút te írod egyébként?
2: Igen.
1: Szövegileg is meg.
2: És akkor a hangszerelő az Tóth Marcel vagy Csicsák Norbert, úgyhogy ők közreműködnek a dal készítésében.
1: Igen, egy komoly és profi zenész gárda dolgozik egyébként, ott föltüntetve a videóknál látom, hogy sok zenész, vokalisták, tényleg basszusgitáros, gitáros, dobos részt vesznek a produkcióban. És hát meglehetősen gazdagon hangszerelt dolgok ezek valóban. Mesélj kicsit a daloknak a hangulatáról, hogyan innád körbe a zenei világodat?
2: Nagyon érdekes, mert mindegyik dalnak megvan a saját eredete. A saját, mondjuk úgy, hogy igaz sztoria.
1: Aha.
2: Tehát nem kellett nagyon fiktív világokba elmennem és kitalálni a dal szövegét, hanem ezek mind az életemből fakadnak. Ezek a mondani valók, szövegek. Úgyhogy, és hát nyilván a zeneit azt minél jobban próbálom, hogy összhangban legyen a szöveggel.
1: Igen.
2: És hát ez fontos dolog, hogy én a zenét írom először.
1: Aha.
2: Egyébként, és ahhoz megírom azt a szöveget, amit a legjobbnak gondolok hozzá, és aha, a legjobban illik hozzá.
1: Igen, de akkor ez tulajdonképpen úgy van, hogy amikor eszedbe jut valami, egy téma, és elkezded kidolgozni, mi a hangszeren egyébként, csak hadd vessem közbe ezt a kérdést?
2: Nagyon érdekes, hogy én legtöbbször egyébként beatbox, illetve magnó segítségével veszem föl a dalokat. Tehát először megvan a lead éneksáv, és akkor arra szépen jön rá mondjuk a dob, a basszus, és az egyéb szükséges hangszerek. És akkor ebből szeretnék majd egy demót, aha, és akkor ezt megmutatom a pontosabban ahhoz, hogy elkészüljön a demo, ahhoz viszont már a hangszerelő segítségét veszem igénybe.
1: Aha, tehát
2: és szerencsére nagyon érti, amit mondok.
1: Igen, jó az
2: úgyhogy, összal. Úgyhogy ezzel nincs probléma.
1: Aha, abszolút. De várjál, amikor azt mondod, Magnó, Kazira veszel fel?
2: Ja nem, nem.
1: Ah, kár. Igen, bocs.
2: Már nem, 87-et írunk, de igen, tehát, hogy hangrögzítő, telefonos hangrögzítővel veszem föl a dalokat.
1: Úristen,
2: és akkor így sávonként szépen.
1: Igen, sávonként, persze. Na igen, tehát akkor először keletkezik valamilyen téma, akkor elkezdett kidolgozni, és akkor a szövege az már közben jönnek ötletek? Már közben jönnek sorok, vagy elképzelések valami összefüggő hozzá?
2: Igen, mindig van egy kiindulási téma a fejemben, hogy én erről szeretném írni, és ennek megfelelően nagyon egyszerűen szokott eddig jönni a szövegírás, hiszen tényleg el akarok mondani valamit, ki akarok írni magamból valamit, úgyhogy nagyjából így néz ki nálam.
1: Igen, és neked ezek egyébként amúgy katartikus élmények, és amikor elkészül egy dal, akkor úgy érzed, hogy ezzel aztán kifejeztél valamit, mármint hogy történik egy ilyen...
2: Legtöbbször igen. És mindig akkor derül fény erre a dologra, hogy hú, én ezzel most kifejeztem valamit, amikor utólag meghallgatom, mondjuk, aha, mit tudom én, két hét után először, hogy hú, igen, na jó, hát ebben volt, van igazság.
1: Aha, igen.
2: Meg ebben magamra ismerek.
1: Igen.
2: És hát nagyon nagy célom az, hogy sok ember egyébként magára ismerjen a dalokban, és legyen az ballada, vagy legyen az egyébként egy ilyen popsláger.
1: Uh-huh.
2: Mindig találjon magának valami olyan szeletet, amire azt mondja, hogy ebben itt vagyok én.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Ez a kapcsolódás meg fog történni előbb-utóbb élő formában is? Gondolom színpadra szeretnéd vinni ezeket a dalokat.
2: Természetesen nem titkolt célom, hogy koncertezzünk. Már alig várom egyébként. Csak hát én szeretnék minél több saját dalt a színpadra vinni, és nem, mit tudom én, 80%-ba kavereket játszani, mert az nem annyira autentikus, én azt gondolom. Úgyhogy hát nyilván ez majd megkeresés függvénye, de én úgy gondolom, hogy ha már elkészült egy 8-10 dal, akkor már képesek vagyunk egy standard programot megcsinálni. És hát szépen, ahogy bővül, akkor úgy tudunk válogatni a dalok közül, megnézzük, hogy melyik működik a legjobban, hova melyik működik a legjobban. Úgyhogy igazából egy szó mint száz nagyon várom ezt a koncertezést is, és akkor már a zenészek kell is egy ilyen élő kapcsolat lesz, nem csak az, hogy a lemezre játszanak, mert az is egyébként egy fantasztikus folyamat, de azt gondolom, hogy az élő zenénél a zenében nincs nagyobb varázs.
1: De akkor ezek szerint amúgy neked már élő előadásban van tapasztalatod amúgy korábbról?
2: Igen, én ahogy már említettem, én több zenekarban is játszottam, jazz zenekarban, rock zenekarban, valamint hát külföldön, Görögországban és Spanyolországban én elég sok tapasztalatot szereztem így az évek alatt, ami a színpadi rutint illeti. Úgyhogy szerencsére ezzel nem látok nagyon kivetni valót.
1: Mit gondolsz, nagyon kötött a daloknak a felépítése, vagy valamennyi improvizáció azért bele fog férni élőben majd, amikor játszatok?
2: Így van, én ezen nagyon sokan gondolkozom, tehát én azt tartom fontosnak egy élőzenei produkciónál, hogy nem copy-paste a lemez. Mert az valóban tök jó, csak egy idő után sallangos. És szerintem egy néző nem azért jön ki a koncertre, hogy mindig ugyanazt más helyszíneken meghallgassa, hanem hogy mindig legyen benne egy kis íz a produkcióban, és mi erre nagyon fogunk törekedni itt a zenészekkel, hogy mi az a plusz dolog, ami kalandossá és izgalmassá teszi ezt az egészet.
1: Hú, ez nagyon rokonszenves elgondolás. Egyébként az a zenészgárda lesz valószínű, akik most ezeket a dalokat is följátsszák?
2: Én úgy tervezem, igen. Ez egy nagyon-nagyon jónak és jó fejnek ígérkező csapat, tele profi és megbízható zenésszel. Egyet hadd emeljek ki, ő Revicki Balázs, aki azt mondanám, hogy az egyik legjobb barátom, és egy nagyszerű zongorista, és úgy gondolom, hogy ő lesz egy nagy alapköve itt a csapatnak. Úgyhogy rá mindenképpen számítok a jövőben.
1: Igen, tehát 9 nappal ezelőtt kijött már egyébként az Erős Légy után is egy dal, a Hogyan bízzak. Most mesélj egy kicsit az Erős Légyről, ugye, mert azt készülünk itt bemutatni egy dalpremiér formájában a Paks FM hullámhosszán. Miről szól ez a dal? Hogyan írnád körbe?
2: Hogyha egy szóval kéne megfogalmaznom, akkor az, hogy túlgondolás. Tehát, hogy az ne. Az ember életében nagyon sokszor gátat szab az, hogy egy bizonyos témát, akár vagy többet is egyszerűen túl gondol. És mindig megpróbálja a mögöttes dolgokat megkeresni, hogy honnan eredhet, és ahogy a szövegben is van, egyfajta csodát vár. Hát, ha majd a csoda segít. Én azt gondolom, hogy ilyenkor egy józan paraszti észre van szüksége az embernek, és mindig megnézni azt, hogy hogyan lehet így egyszerűen józanul tovább lépni a dolgokon. Úgyhogy erről szól az Erős Légy. Ez legyen egyébként annak idején egy pár kapcsolati dolog, vagy egy párkapcsolati téma ihlette. De én azt gondolom, hogy ez igaz nagyon sok más egyéb területre az életben.
1: Abszolút, igen. Hát ezek univerzális gondolatok teljesen. Mielőtt még lejátszanánk a dalt, és ezáltal bemutatkoznál itt a Paks FM-en is, egy kicsit a jövőről. Tehát azt mondtad, hogy a magyar nyelvű album után egy angol nyelvű albumot tervezel. Miért?
2: Igen. Egy dolgot még hadd említsek, mert nehogy elmaradjon.
1: Na,
2: hogy hát hajrá Paks, tehát több szempontból is, úgyhogy külön örülünk ennek a megkeresésnek. Egyrészt én családi ágon a nagymamám révén dunaföldvári vagyok, és nagyon sokszor érdekelt volt a család egyébként Pakson, ott is dolgoztak, úgyhogy egy földimnek tekinthető ez a rádió, én azt gondolom. A másik az, hogy most már elég régóta a magyar csapatnak, a Paks FC-nek drukkolok, mint ahogy az egész család. Úgyhogy hajrá Böde Dani, és hajrá Paks idén. Én azt gondolom, hogy ott lehet, ott loboghat a bajnokság reménye.
1: Igen. Hát ez kedves Gyula, hogy ezeket megemlíted. Tehát akkor van egy paksi kötődés tényleg.
2: Így van. És hát ami a kérdésedet illeti,
1: igen,
2: az se titkolt célom, hogy előbb-utóbb nemzetközi vizekre vezzünk, ha úgy adja a dolog, hiszen én azt gondolom, hogy elég jól tudok angolul, mert már csak a külföldi munkáim miatt is, és hát ugyanezek a gondolatok, vagy talán mások is megjelennek angol nyelven is. És már be van tárazva egy komplett angol album.
1: Nem mond.
2: Úgyhogy a magyart majd az fogja követni.
1: Wow, tehát akkor már írtál egy csomó szöveget ezek szerint angolul.
2: Igen, ezek a szövegek már megvannak.
1: Wow.
2: Na, javarészt.
1: Mesélj egy kicsit arról, hogy mi a különbség számodra magyar nyelven, illetve angol nyelven megfogalmazni belső gondolatokat.
2: Nagyon érdekes, mert mindig más. Aha. Mert valahogy valamilyen témában magyarul jön könnyebben az a bizonyos sor, vagy rím, de érdekes módon van, hogy angolul.
1: Aha.
2: Ezt sok zenész társam, meg énekes társam egyébként tanúsította, hogy ez valóban így van, hogy néha egyszerűen angolul úgy jobban gördülnek a szavak és a rímek, de hát azért elsősorban ugye magyar nyelvűek vagyunk, és mindig más magyarul hallgatni a dalokat. Tehát mindig egy bizonyos érzelmi töbletet az, hogyha a saját anyanyelvén hallgatja az ember. Úgyhogy ezért gondoltam azt, hogy az első lemez az mindenképpen legyen magyar.
0: Best of Élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.

0: Of élesztő.
1: Élesztő!
0: A Paks FM-en.
2: Te hogy bírod ezt a meleget, Ábi?
3: Én egész jól. Én mindig csak arra gondolok, hogy 2 év ilyenkor olyan munkát végeztem nyáron, hogy kint kellett lennem egész nap, és azon gondolkozom, hogy azóta is az volt a legmelegebb nyár számomra, de aztán rájövök, hogy nem, mert most ugye tudunk a légkondi alatt mondjuk, hogy látom, nem kapcsoltad be.
2: Nem kapcsoltam, ez spórolok.
3: Igen, jól csinálod. Mert hát azért lesz délután melegebb, de így, hogy azért kellően bent vagyok sokat, nem kell egész nap kint legyek így, így jól bírom.
2: Így
3: sajnos
2: jól
3: el kell szomorítsom azokat, akik most is kint vannak, vagy járkálnak egész nap a városban, vagy valami olyan munkát végeznek, hát nekik el nem tudom képzelni. Én mondom, 2 éven, vagy az elmúlt 3 évet mondhatom, így is azt úgy töltöttem, hogy kint. Hát ez az kegyetlen.
2: Igen, egyébként én is gondolkodtam ezen az elmúlt napokban, hogy azok, akik utakat építenek, építkezéseket, ácsmunkát csinálnak, te jó Isten vagy. Például, hát tegnap arra keltem, ilyenkor mondjuk mindig morci vagyok, amikor reggel a pihenő napomon alhatnék, de nem alhatok, mert fölébresztenek például azzal, hogy locsolják az előttünk lévő kertet és bokrokat, és ugye a DC Dunacom-nak a munkatársai, hát szegények, ők is reggel 5 órától már ugye talpon vannak, már dolgoznak, hogy lehetőleg a legnagyobb melegben ne dolgozzanak már. Szóval nyilván az, amikor fölkeltenek ezzel, hogy ott zörög a locsoló kocsi, meg szivattyú, igen, akkor egy kicsit morci vagyok, de aztán utána mindig arra gondolok, hogy szegények, 5 órától ott vannak, és reggeltől már dolgoznak ebbe a dög melegbe kint, szóval tényleg le a kalappal előttük, és ezt meg tudom bocsátani ezt a szörnyű dolgot, hogy nem hallatom ki magam.
3: El kell nézni, azt hiszem, mert tényleg csak ebbe tudok belegondolni, hogy amikor, én nem tudom akkor hány fok volt, nem volt, talán 2 hét volt, amikor a 35 fok volt, az volt az ilyen csúcs 2 éve, amikor arra nagyon emlékszem, az nagyon szenvedős volt, de most ez a nagyon tartós, és ahogy én nézem a lehűlést, az úgy lesz, hogy nem 40 fok lesz, hanem 35.
2: Igen, és pont ezt mondtam, hogy egy átlagos nyár lesz, tehát visszatérünk az átlagos nyárba. Igen, valamelyik napról van 42,5 fokos fotóm, a árnyékban
3: árnyék,
2: 42,5 fokos fotó, és tényleg elképesztő ez az időjárás. Na de akkor kicsit beszéljünk az augusztus 20-áról is, mert hogy az imént itt volt velem a stúdióba Patkos Attila és Metzker Betti, ugye a Csengedénes Kulturális Központnak a munkatársai, akik nem mellesleg a szervezői is ennek a rendezvénynek, és egy valakit kifelejtettünk mondani, méghozzá Brass Vibe nevű fúvós zenekart, akik a kis színpadon lesznek majd augusztus 21-én 21 órától, egészen pontosan mindjárt mondom, a Dániel Fi és a Párnograszt között azt a fél órát, amit ott a kettő között van, tehát ugye 19:30-kor kezdődik a Dániel Fi, 21:30-kor a Párnograszt, és a kettő között 21 órától lesz egy ilyen fél órás bulizós fúvós zenekar, akik nagyon hasonlítanak a PTE Brass Bandre, a Csengedénes Kulturális Központ munkatársai szerint, úgyhogy ott van egy plusz program, amit az előbb nem mondtunk el. Te kint leszel, Ábi?
3: Egész valószínű.
2: Egész
3: mert,
2: valószínű?
3: Igen, mert így kell mondjam, hogy ugye van ez, amit te nem szeretsz hallani, hogy Pakson nem történik soha semmi.
2: De ezt nem szeretem hallani, tudom, ez nem igaz.
3: Ezt nem is mondom így ki, de ez az egyik legjobb esemény szerintem ilyenkor Pakson, uh-huh, a városnapja mellett. Szóval ezt a kettőt nagyon szeretem én. Uh-huh. A Szent István napokat és a városnapját, azt igyekszem mindig kint tölteni.
2: És te melyik programot várod a legjobban, ha már így? Ugye 18-án egy mozipiknikkel indulunk, most elárulták, hogy a Jackson, Jacko, ugye az a címe a filmnek, a Michael Jackson életéről szóló, tehát azt fogják vetíteni, és aztán 19-én Bombom Musical, meg 20-án a különböző koncertek. Gondolom nem a Pintácsi Viki gyermekkoncertre fogsz elmenni, de...
3: Sose tudni.
2: Sose lehet tudni. Lehet, hogy éppen ahhoz lesz kedved.
3: Hát nagyon jó kérdés. Az a baj, kis ilyen, meg se szoktam nézni a programtáblát, mert megbeszélem két barátommal, vagy egyen, vagy csak egyedül kimegyek, és úgy is találkozok, paksiak vagyunk, mindenki ismer mindenkit, vagy legalább valakivel találkozom, és nekem az már elég.
2: Ja,
3: és
2: értem.
3: Én ezt szeretem,
2: tehát
3: ezt szeretem,
2: amikor... Tehát ott támasztod a pultot, vagy az asztalt, és beszélgettek a haverokkal.
3: Igen.
2: Jó, hát igazad.
3: És közben szól a háttérzene. A város napja, ott mondjuk kimondottan vártam, azt hiszem a Halott pénz volt idén, aha, a fő fellépő. Igen. Az egyik nap, és hát annyira beszélgettem, hogy én nem emlékszem a koncertre, és nem ittam. Szóval én nem emlékszem
2: ez
3: egy számra sem. Ez fontos, mert ilyenkor belekötnek az emberek, hogy és mennyi alkohol? Jogosan felteszik a kérdést.
2: Jogosan.
3: De olyan jót beszélgettünk, úgy elvoltunk, hogy egyszerűen nincs is meg. Még háttér zajnak úgy nagyjából megvan, de általában az ember úgy arra figyel, meg énekel, meg táncol, ez most teljesen kimaradt. Itt igazából nem is néztem még meg teljesen, főleg így
2: hát
3: figyelj, egyben.
2: Te korosztályodnak talán a Meringer, meg a Daniel fiú az, ami legközelebb áll korosztályban hozzád, nem tudom, de például most a Neoton Família talán ez egy olyan előadó, vagy a Párnográszt is, amit igazándiból, tehát egy kicsit ilyen kortalan talán, de lehet, hogy nem így van, nem tudom. Egyáltalán ismered a Neoton Famíliát?
3: Persze, most, hogy ránéztem, hogyha választani kell, akkor igen, ők lesznek az, akikre igyekszem mindenképpen kimenni, a többi az lehet ugyanúgy háttérzaj, bocsánat, hogy ezt mondom, őket talán még nem is hallottam, nem mint hogyha a többieket, igen.
2: A Red Hot Chili Peppers szereted?
3: Igen, igen.
2: Na, például nagyjából. A Hot Tent ott
3: a... Nem az én korosztályom, az se, az is kortalan, mondhatjuk.
2: Jó, oké, igen, de azért a Hot Tent ott a zenekar, az például egy ilyen Red Hot Chili Peppers tribute band mondhatjuk, és a Paksi Takács Zsozi gitározik benne, az ő egyik formációja. Úgyhogy ez is egy tök jó programnak ígérkezik. Jó, hát figyelj, ez teljesen jó. Igazából teljesen egyetértek abban, hogy főleg így, hogy Pakson ugye túl sok szórakozási lehetőség jelenállás szerint nincsen, ezért az ilyen nagy volumenű programok, amik több naposak, ezek viszont tök jók szoktak lenni, és tényleg reggeltől, hát nem reggeltől, de hogy délután, kora délutántól igazából hajnalig lehet bulizni és kitölteni az időt, és én is leginkább most azért fogok kimenni, hogy baráti társasággal jól érezzük magunkat, és tényleg egy jó kis négynapos rendezvényen vegyünk részt. Na, figyelj, és akkor beszéljünk még egy kicsit itt a te témáidról, mert hogy most te fogod átvenni a terepet, és kettőig te hozod a jó kis lágerek mellett a jó kis témákat. Azért villancsunk fel egyet-egyet, hogy miről fogsz beszélni. Miről lesz szó?
3: Hát én azt szeretem mondani ilyenkor a kollégáknak, mint neked is, hogy tartsuk meg azt, hogy majd csak bedobom a témát, de hát akkor most muszáj lesz egy kicsit
2: csak
3: előre.
2: Egyet, legalább
3: egyet. Hát engem például érdekel, és találtam is egy ilyen cikket, hogy hova megy az ember 40 fokba, hogy egy ilyenkor a nyár az megvan az, hogy akkor tengerpart, vagy lehűti magát, de ugye felvetődik a kérdés, hogy amikor már itt a Kárpát-medencében 40 fok van, akkor például Spanyolország, Törökország és Horvátország, talán ez a három top, de Horvátország talán a magyaroknak még mindig a top, ahova elmennek nyaranta, aki megteheti és megteszi, és az még délebbre van, és ugyanolyan meleg, vagy érdemes menni, vagy a Balti-tenger jobban lehűt, mert akkor olvasom, hogy a földközi tenger, meg az adriai tenger 26-28 fokos, az úgy nem tud
2: hát képzeletbe le...
3: Az nem hűsít. Persze 40 fokba lehűt, de nem.
2: Igen, egyébként ez jó kérdés, mert tényleg az van, hogy annyira meleg van, hogy nagyon menni sincsen az embernek ebben a melegben kedve, és tegnap voltam a Dunán, és csodálkoztam, hogy mondom, senki nincs a Dunaparton, ugye túlparton mindig rengetegen szoktak lenni, és akkor szakavatottabb, tényleg rendszeresen, majdhogy nem napi szinten a Dunára járó ismerőseim mondták, hogy ebben a melegben kevesebben jönnek ki a Dunapartra is, pedig amúgy a Duna még egészen kellemes.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Megérkezett hozzám a stúdióba öt kis beszélgető társam egyelőre, és pedig nem más, mint Juhász Ádám. Szia Ádám, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Itt van velem Kovács Cink Vince. Szia Vince, jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt!
1: Hello! Itt van Kovács Flóra is.
4: Jó reggelt!
1: Jó reggelt, szia! És itt van Horváth Regina.
5: Jó reggelt!
1: És Keppel Anna Petra, szia!
6: Jó reggelt!
1: Na, hát jó reggelt kívánok mindenkinek! Hogy vagytok, jól aludtatok?
7: Igen?
1: Igen? Szuper! No, egy kicsit beszélgessünk akkor a nyári élményeitekről, mert hogy most már pont a felénél tartunk körülbelül a nyári szünetnek, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy kinek hogy telik a nyár. Kezdjük veled, Ádám! Te mit csináltál a nyáron eddig? Gyere közelebb a mikrofonhoz, úgy.
7: Sok táborba voltam, apukámmal PS-eztünk, horgáztunk.
1: Wow, tudsz horgászni?
7: Tudok.
1: És mit fogtatok?
7: Pontyot, meg kárászt, meg ilyesmiket.
1: Wow, és te végig tudod ülni a horgászatot csendben?
7: Igen. Meg a barátomékkal elmentünk hajózni, és mágnes petáztunk.
1: Aha, na és akkor figyelj, milyen táborokban voltál? Mondod, hogy voltál többféle táborban.
7: Hát most így még... Hát voltam angol táborban, voltam ott alvós táborban 3 napra, meg most.
1: És izgalmas volt mindegyik?
7: Igen.
1: Na, örülök neki. Na nézzük akkor a többieket. Vince, most te következel. Te neked hogy telik a nyár?
3: Nyár, nekem jó telik a nyár, mert tele van élményekkel. Az első nagy élményem az a 2 napos osztálykirándulás volt ott alvós, ahol igazából 3 órát alig tudtam aludni, mert konkrétan hát egész éjjel hülyéskedtünk.
1: Aha.
3: Utána a Várrepublik koncert volt a még nagyobb élmény.
1: Wow.
3: 24-én vagy 26-án.
1: Uh-huh.
3: Most megjött a balkáni nyaralás 2-től 13-áig. Azt hiszem 13-áig, de még nem tudom.
1: Aha.
3: És ott is voltak nagy élmények, például bobozás, ahol igazából alig tudtunk 5-tel sem menni, mert előttünk alig mentek. Megálltak útközben fotózni.
1: Aha. Oké. Okay. Várj egy picit, közben megjött Farkasdi Martin is, akit szintén ígértem. Gyere Martin ide az Ádám mellé, jó? És majd szépen bele kell beszélni a mikrofonba. Köszönj bele a mikrofonba a hallgatóknak.
8: Sziasztok!
1: Na, hello. Oké, okay. Igen, bocs Vince, ja, akkor most még akkor...
3: Sok élmény volt, láttunk szép nagy hegyeket, havat is láttunk, fogni nem fogtunk, apáik fogtak havat is, de meg láttak egy zergét, meg 2000 méteren 2 kóborkutyát.
1: Aha, oké, okay, köszi. Jó, akkor most jön Flóra. Flóra, neked hogy telik a nyár?
4: Eddig jól voltam táborokban, voltunk nyaralni, voltam a mamámnál is már.
1: Uh-huh. És te milyen táborban voltál?
4: Voltam lovas táborban, Erzsébet táborban, legós táborban, meg most ebbe.
1: Aha, oké. Okay. Na csajok, ti még nem voltatok, itt is várjuk a kíváncsian, hogy kinek mi az, ami a nyárban nagy élmény volt eddig, mit csináltatok? Regi?
5: Hát én elmentem először is az így iskolai táborba, a Sóstóra.
1: Az mindig nagy élmény, a sóstói tábor. Nem
5: igen.
1: Sokat alszotok, az igaz, de jó.
5: Akkor ott csomó program volt, ugye?
1: Uh-huh.
5: És akkor ilyen nagyon-nagyon jól éreztük magunkat.
1: Aha.
5: Akkor utána nekem még nem volt annyira sok táborom azon, meg ezen kívül, uh-huh. Viszont én egy ilyen idős nénire vigyáztam tök sokat.
1: Wow, de jó fej vagy. Ez nagyon-nagyon kedves. És hogy jött? Ki kért? Valaki megkért?
5: Igen, mert a lánya, az elmentek nyarolni.
1: Aha.
5: És másodjára is ebben az uh-huh. a nyáron. És a nénikére hát vigyázni
1: rá kellett. Kell már figyelni kell rá. Oké. Okay. Petra, te jössz.
6: Hát igazából én táborba voltam, meg hát még úgy nyaralni családdal.
1: Aha. Oké, okay, jó. Na Martin, akkor most még te is meséld el, hogy telik neked a nyár, miket csináltál eddig?
7: Nekem nagyon jól voltam táborokba,
2: voltam játszótársak táborában, voltam nyaralni, voltam öt helyen is, és voltam foci táborban, meg voltam...
1: Jó, foci tábor. Figyelj, akkor maradjunk a foci tábornál egy picit. Mindjárt mondhatod, Ádám, te is, mert hogy én úgy tudom, hogy te egyébként nem csak foci táborban jársz, hanem voltál foci meccsen is most, amikor Igen. itt volt a Fradi, igaz?
2: Igen.
1: És ma nézni fogod a Panathinaikos elleni meccset.
2: Igen.
1: Igen, a többiek. Ádám,
2: lehet,
1: te?
2: El is megyünk, de szintén.
1: Elmentek? Hát, azt mondom, hogy nagyon gyorsan kell indulni most, akkor rögtön el kell indulni a... Gyere nyugodtan. Most is, tehát gyorsan el kell indulni, mert ma este lesz, és Görögország azért nem itt van. Többiek, csajok, ti szoktatok nézni focit?
6: Igen.
1: Te igen, Petra igen?
5: Én néha szoktam, viszont Sostély táborban, ott viszont átmentünk a fiúkhoz focit nézni így állandóan. Aha. Este. Szóval a tanároknak kicsit furálhatott, hogy egy 8 lány beviharzik először a fiúk szobájába, aztán ki is jön, hogy egy óra múlva.
1: De várjál, akkor volt pont a VB, amikor a sóstói tábor volt, és azt néztétek, na kikinek szurkolt a VB-n, azt mondjátok meg, Martin?
2: Én, Paksnak.
1: Gyere közelebb a mikrofonhoz, hogy a hallgatók is hallják.
2: Paksnak.
1: A világbajnokságon ott nem volt a Paks, és Magyarország sem, hanem...
2: Ja, Argentínának.
1: Argentínának szurkolták. Közben megérkezett Oldoványi Ákos is. Szia Ákos, jó reggelt!
8: Sziasztok.
1: Akkor kapcsolódj be a beszélgetésbe te is, majd ott szépen cserélgessétek a helyeket, jó? És a mikrofont. Áki, te kinek szurkoltál a meccsen?
8: Brazilián.
1: Te Brazíliának. Oké, Ádám? Gyere közel a mikrofonhoz.
9: Én a spanyol.

0: Látom, és jól megtippeltétek, vagy nem is megtippeltétek, csak hogy jól belőttétek, hogy kinek kell szurkolni, és ki lesz az első.
1: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk a heti körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
2: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet.

0: erejére. Nézd meg te is a Veres Egy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölte köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója, a felkérést pedig a volt főbíró el is fogadta, tájékoztatott az MTI. Magyar Péter miniszterelnök szombati közlése szerint a képviselőcsoport titkos szavazással döntött a jelölésről. A frakció úgy értékelte, a több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi tapasztalattal rendelkező Baka András személye garanciát jelent az alkotmányos elvek és a bírói függetlenség képviseletére. Baka András jelezte, a nemzet iránti szolgálatból vállalta a felkérést. A bejelentésre reagálva a Fidesz frakció vezetője Bóka János politikai bábnak nevezte a jelöltet, Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig úgy fogalmazott, a volt főbíró a kormánypárttal szembeni bosszúvágyból fogadta el a felkérést. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke szerint pedig Baka Andrást az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai teszik alkalmatlanná a köztársasági elnöki posztra. Az államfő választással kapcsolatos hivatalos parlamenti eljárások a jövő hét elején folytatódnak. Jelentős energetikai fejlesztést hajt végre a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Az intézmény egy komplett napelemrendszert fog telepíteni pályázati források felhasználásával. A részletekről Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere is beszámolt közösségi oldalára feltöltött videójában.
3: A Babits Mihály Kulturális Központ energiaellátását egy napelemes rendszer fogja segíteni, reményeink szerint már egy hónap múlva. Egy 50 kW-os napelemekből álló rendszer kerül a Kulturális Központ tetejére elhelyezésre. 82 darab 620 wattos napelem az előzetes számítások alapján a ház teljes villamos energia felhasználásának akár az egyharmadát meg tudja takarítani már néhány héten belül is, amennyiben az EON ugye az engedélyt majd megadja az elkészült beruházás után. Ezeknél a projekteknél pont a beruházás mindig a legrövidebb, szerdán már kész is lesz a kivitelező, a műszaki ellenőr átadás átvételi dokumentációnak aláírását követően pedig az EON mostani tudásunk alapján egy hónap, maximum 6-7 alatt megadja azt az engedélyt, amivel már is termelhet ez a rendszer és segítheti az energiaellátást. Azt hiszem nem kell hangsúlyozni ezekben a napokban a magyarországi helyzetet, és látható, hogy a jövő a ivóvízellátás mellett a villamos energia ellátás köré fog csoportosulni, tehát minden egyes olyan beruházás, amely a város intézményeinek, épületeinek, iskoláinak, cégeinek a energia megtakarítását tudja segíteni, a sokszorosan és nagyon hamar megtérülhet.
2: Bűnösnek találta a másodfokú bíróság a szekszárdi kórház ápolóját, aki miatt megfulladt egy beteg, a pécsi fellebbviteli főügyészség az ítélet helybenhagyását indítványozza. Helyben hagyna a másodfokú ítéletet a pécsi fellebbviteli főügyészség abban a tragikus ügyben, amely még 2020. októberében történt a szekszárdi kórházban. Egy Down-szindrómás beteg fulladt meg etetés után, miután a kötelező előírások ellenére nem pépes, hanem szilárd ételt kapott az ápolójától. Bár első fokon a nővért még felmentették, a másodfokú bíróság bűnösnek találta és 2 év felfüggesztett fogházbüntetésre, valamint 2 év foglalkozástól való eltiltásra ítélte. Az ápoló felmentésért fellebezett, a fellebbviteli főügyészség szerint azonban a büntetés kiszabása indokolt volt, így a korábbi döntés helyben hagyását kérik a bíróságtól. Az ügyben érintett kezelőorvos büntetése már korábban jogerőre emelkedett.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Ismét bajnokit játszik ma délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat az OTP Bankliga harmadik fordulójában az idén ismét NB1-be feljutó Kispest Honvéd együttesével mérkőzik meg hazai pályán. A második fordulóban a Paks a Zalaegerszeg vendégeként játszott bajnokit hétfőn, amikor 5-2-es vereséget szenvedett a PFC a házigazdáktól, így jelenleg 3 pontja van a bajnokságban. A Kispest az előző fordulóban az MTK-val csapott össze hazai pályán. A találkozó 3-3-as döntetlennel zárult, így jelenleg a Honvéd 2 pontos az OTP Bankligában. A Paks-Honvéd mérkőzés ma délután 3:30-kor veszi kezdetét.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
2: Szép napot kívánok a hallgatóknak! Ez itt a heti körkép 2026. augusztus 9-én vasárnap, 11 óra 2 perc van. Mai magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként Heringes Anita, Paks polgármestere számol be a városba érkezett zuhanyzó konténerekről, majd az aszályos időszak vízgazdálkodási összefüggéseit vizsgáljuk meg egy paksi kutatóbiológussal. Ezt követően két táborba is ellátogatunk, valamint Siklóernyőre és Lovasfogatra is felszállunk. Tartsatok ma délelőtt is velem, a mikrofonnál déli 12 óráig Tokai Róbertet halljátok, egy zene után már is kezdünk.
1: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Megérkeztek Paksra azok a zuhanyzó konténerek, amelyeket Paks város vezetése rendelt meg azért, hogy biztosítsák a lakótelepiek számára a melegvizes tisztálkodási lehetőséget arra az esetre, ha az atomerőmű teljes leállítása során megszűnne az onnan érkező hőszolgáltatás. Bár a teljes leállás egyelőre nem következett be és melegvíz is van a lakásokban, Heringes Anita polgármester szerint nem volt felesleges a beruházás.
2: Barnabás István alpolgármester úrral elkezdtünk erről beszélgetni, hogy nyilván miután egyébként főgőz turbina megcsapolásáról kapjuk a melegvizet, így ha az atomerőmű leáll az energiatermeléssel, akkor nem lesz, ahonnan lecsapoljuk ezt az energiát, és nem lesz melegvíz. Éppen ezért másnapra egyeztetést kezdeményeztünk az atomerőművel, a szolgáltatóval, a saját DC karbantartó cégünkkel, hiszen sok mindenben ő tud a segítségünkre lenni, a mezőföldvízzel, és meghívtam Cseh Tamás országgyűlési képviselőt is erre az egyeztetésre. És feltettük a nagy kérdést, hogy akkor hogyan tovább, mire számítsunk. És igen, mi voltunk a motorjai ennek az egyeztetésnek, és miután végighallgattuk, hogy mire lehet számítani egy esetleges leálláskor, akkor számomra nem volt kérdés, hogy ilyenkor rendelkezésre áll Paksváros önkormányzata. Átgondolja és felméri, hogy milyen lépéseket kell megtennie ahhoz, hogy a lehető legkevesebb problémát okozza a lakosságnak, amennyiben leáll a melegvízszolgáltatás. Igen, tudom, amikor moshatjuk ezeket a rendszereket, akkor van egy két hét körüli leállás. De azért azt számolni lehetett vele, hogyha a Paksi atomerőmű ténylegesen leáll az energiatermeléssel, az nem egy-két hétről fog szólni. Ezért felelősség teljesen szerintem ez volt a legjobb megoldás, hogy mi elindítottunk egy folyamatot, felmértük azt, hogy hova tudjuk irányítani a lakosságunkat, a mozgásában korlátozott embereket. És akinek meg azt gondolja, hogy minél közelebb a lakótelephez szeretne zuhanyt venni, melegebb zuhanyt venni, mert egy-két napig a romantikus dolog hidegben zuhanyozni, de azért szerintem nagyon fáradtan az ember, néha jól esik egy langyosabb zuhany. Ezért találtuk ki a rendezvénykonténereket, és igen, nem a legkomfortosabb megoldás. De amikor nincs más, és az embernek jól esne egy zuhany, akkor szerintem ez is nagyon-nagyon jó megoldás tud lenni. Nyilván most megnézzük, mai nap délután 2-ig történik meg a telepítése. A lehető legolcsóbb, legracionálisabb döntést hoztuk meg ebben, mert olyan helyre telepítettük, ahol szennyvíz és vízkiállás is található. Innentől kezdve egy kicsit könnyebb és olcsóbb lesz, és ahogy látjuk, hogy mennyi igény van rá, úgy csökkenteni és növelni is tudjuk a kapacitást.
0: Heti körkép.
1: A rendkívül aszályos nyár újra előtérbe helyezte a magyarországi ivóvízkészletek kérdését. A jogszabályok szerint az elsőfokú vízkorlátozást Magyarországon a települések polgármesterei az adott vízszolgáltatóval egyeztetve rendelhetik el települési szinten. Pakson erre még nem került sor, ennek ellenére mindenkinek érdemes átgondolnia, hogy mit tud hozzátenni ahhoz, hogy takarékoskodjunk az ivóvízzel. Erről Knisz Judit, paksi kutatóbiológus beszélt rádiónknak.
3: A 70-es, 80-es évek végén volt a nagyon sok kampány a tévében, hogy fogyasszunk kevesebb vizet, akkor körülbelül egy főre egy nap olyan 200 liter vízfogyasztás jutott. Már ez lecsökkent 100 literre, bár most megint emelkedik, most olyan 110 liter körül van, de ebből, ha belegondolunk, csak körülbelül 3 liter az, amit ivásra, tehát fogyasztunk, nyilván ugye ebben benne van a főzés, a higiéniai folyamatok, stb. De azért sokat pazarlunk is. Ma már ugye nagyon sokan azzal hűtik az udvart, hiszen sok lebetonozott udvar van, ott az ugye meleg, az sokan locsolással hűtik, állatok, stb. Tehát, hogyha van megfelelő informálás a lakosságnak, akkor ez változhat, tehát nagyon sokat még tudunk csökkenteni. Viszont, hogy hogyan hétköznapokban, itt a szünetben ugye beszélgetünk arról, hogy egyre többen, és ez egy nagyon jó gyakorlat, amit érdemes sokaknak átvenni, hogy például megmosunk egy salátát, akkor azt nem leengedjük a lefolyóba, hanem egy kis lavortálat teszünk, és azokat a vizeket, amik nem annyira koszosak, hogy tényleg szennyvíznek minősül, és el kell engedni, azokat összegyűjtjük, és azzal locsoljuk a szobanövényeinket, vagy a kertben a növényeinket. Tehát ezzel például, ez egy apró, pici, és senki számára nem túl nagy energiát igénylő szokás, amivel sokat tudunk tenni. Szerintem az egész egyébként a szemléleten múlik, és azt szerintem fontos látni, hogy elkerülhetetlen egy szemléletváltás, mert vagy most lassan lesz időnk hozzászokni, és megváltoztatjuk a mindennapi szokásainkat, vagy 10-20 év múlva drasztikusan kell változtatnunk, ami viszont fájdalmas lesz. Uh-huh. Tehát az biztos, hogy ezt a kényelmes, nem gondolunk arra, hogy mire használjuk a vizet, hogy a zöld angol gyepet locsoljuk vele, vagy megfontoltan tervezzük a kertünket, ez már nem lesz a régi. Hát ugye ez nagyon egyén függő, és én nem is szeretnék ilyen nagy javaslatokat vagy tanácsokat adni, hiszen szerintem inkább itt az a lényeg, hogy mindenki a saját kis életére egy kicsit nézzen rá, és biztos vagyok benne, hogy mindenki tud egy-két dolgot tenni, amivel ezt tudja csökkenteni. És nyilván nem mindegy, hogy valaki egy nyugdíjas házaspár, vagy egy újszülött kisbabával van otthon, tehát nem lehet általánosságokat mondani. Sokkal inkább érdemes mindenkinek egy picit hátralépni, és felsorolni, vagy a családdal átbeszélni, hogy milyen praktikákat tudnak beilleszteni a hétköznapokba, ami mondjuk első lépésben nem igényel túl nagy erőfeszítést, de egy picit igen, mert kényelmetlenség nélkül ezt nem fogjuk tudni megoldani, az biztos. De ugye minden szokás csak egy hónap körülbelül, azt mondják, olyan 21 nap, egy hónap, míg egy szokást, egy új szokást beillesztünk az életünkbe. Tehát először lehet, hogy kényelmetlen, majd később megszokjuk, és teljesen természetessé válik.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgasd meg nálunk! Heti Körkép.
1: Július utolsó hetében életképes színjátszótábort szervezett Harmad Gabriella Pakson 8-tól 13 éves korú fiatalok számára. A tábor célja mindamellett, hogy kellemes hangulatban jól érezzék magukat a gyerekek, készségfejlesztésre fektetett nagy hangsúlyt Harmad Gabriella, akivel Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a színjátszótáborban.
2: Sokat készültem, ugyanis a tavalyi első ilyen táboromnak a tanulsága az volt, hogy rengeteg játékra van szükség, hogy le tudjam kötni ugye a gyerekeket, és ennek megfelelően nagyjából már 2 héttel a tábor előtt egy teljes játékkönyvet kiolvastam. 8-tól 13 éves korig voltak a jelentkezők. Kiválogattam azokat, amit úgy éreztem, hogy mindegyik korosztálynak szórakoztató lehet. Minden nap az volt, hogy meg volt felezve a nap, mert a tavalyi tábornak szintén az volt az egyik tanulsága, hogy egy egész napon keresztül nem lehet játszani. Bármennyire játékok ezek a szituációs gyakorlatok, koncentrációt, készségeket fejlesztő gyakorlatok, nem lehet egész nap csinálni, meg kell felezni a napot, az egyik felében ilyeneket csinálunk, a másik felében pedig vagy strandra megyünk, vagy rádióba megyünk, tehát mindig van valami újdonság az egészben. Egyébként egy nagyon jó kis csapat jött össze az idei évben, tényleg mindenkit bevontak a játékba, mindenkivel türelmesek voltak akkor is, ha valaki lassabban értette meg a feladatot, stb. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt az első nap, és igazából onnantól kezdve minden nap.
3: Maguk a játékok, amiket kiválasztottál, mire figyeltél, hogy tulajdonképpen miket fejlesztenek? Tehát ami gondolom, a táborodnak a célja is volt.
2: Arra nagyon figyeltem, hogy koncentrációkészséget, reakciókészséget, érveléstechnikát, tehát hogy nagyon sok mindenre próbáltam rámenni a tekintetben, hogy különböző készségeket fejleszünk, improvizációs technika, tehát egy váratlan helyzetet, hogyan reagálsz le, vagy például megfigyelő képesség, tehát hogy egy gyereket kiküldtünk, a többieket felállítottuk egy állóképbe, és az az egy gyerek, aki kiment, annak be kellett jönni, rá kellett nézni a képre, és rá kellett jönni arra, hogy ki az, aki ő, aki hiányzik erről a képről. Csak egy példát, hogy mondjuk volt egy menyasszony vőlegény, egy násznép, stb., és a pap hiányzik az oltár elől, ugye. Vagy például egy zenekar, ahonnan a karmester hiányzott, vagy éppen az orvos az orvosi rendelőből. És akkor mindenki részt tudott venni, mindenkinek volt valami feladata, és az, aki pedig ki kellett, hogy találja, ugye neki ki kellett logikáznia, hogy most itt mi történik ezen a képen, fel kellett ismerni, és akkor rájönni, hogy ő az, aki... És hát mellette pedig strandoltunk a rádióba, ott egy élő adásban megnyilvánult mindenki, nagyon bátran, nagyon ügyesek voltak.
3: Akkor jövőre is?
2: Szerintem igen. 10-12 fő a maximum, aki ugye jöhet ebbe a táborba, ennek két oka van. Egyrészt, hogy ez az, ami ilyen ideális a drámajátékokhoz, másrészt pedig kezelhető létszám egy személy számára is, és jobban tudok figyelni a gyerekekre, meg több idő jut mindenkire.
3: Feltétel volt-e az, hogy legyen valami idézőjelbe téve előképzettsége a gyerekeknek, tehát hogy járnak-e esetleg valamilyen színi szakkörre, vagy dráma szakkörre, vagy valami hasonlóra?
2: Nem, egyáltalán nem volt ez feltétel. Vannak, akik soha nem voltak még ilyen dráma foglalkozáson, vannak olyanok, akik igen, mert ugye én minden évben, az évközben tartok 2 hetente teljesen ingyenesen ilyen önkéntes alapon drámafoglalkozásokat, amire többen járnak, de van, aki Budapestről jött, van, aki Budatétényből, van, aki Györkönyből, Németkéről, tehát, hogy igazából nem csak Paksról vannak gyerekek, és bárki jöhet egyébként évközben is ezekre a drámafoglalkozásokra. Egy ilyen 1 órás foglalkozáson jókat nevetünk, meg persze közben ilyen készségfejlesztő játékokat, feladatokat játszunk, de senkinek nem kell, hogy legyen előképzettsége, és olyan játékokat hozok, amiket mindenki tud játszani.
1: A 13 éves Horváth Regina tavaly is volt már a színjátszó táborban. A Paksi Rákóczi Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulója új barátokra is talált itt, és mint Pálfi Katalin kolléganőnknek elárulta, Gabi néni készségfejlesztő szituációs és koncentrációs játékait is nagyon élvezte.
3: Regina, itt a táborban most vagy először, vagy voltál már Gabi néninek más táborába is, és hogy tetszik, hogy érzed magad?
4: Nem most vagyok először, mert tavaly is voltam. Egészen jól érzem magam, mert tavaly nagyon ismerősökkel voltam, és így most így teljesen majdnem új a társasága a két emberen kívül, akik tavaly is voltak, és nagyon jók voltak, amit a Gabi néni kitalált.
3: Mesélj róla, hogy mi az, amit a Gabi néni kitalált, milyen játékokat játszottatok, mi volt az, ami téged ide vonzott?
4: Gabi néninek eléggé sok ilyen ötlete van, és én nekem az nagyon tetszik, hogy mindig ki tud találni valamit. És akkor a kedvenceim, amit dráma órán is szoktunk játszani, az mondjuk a beugrós, vagy a stop trükk, akkor a fordító, nem tudom mi a neve, vagy a portás. Csomó ilyen nagyon jó játékot tud kitalálni. Volt most ilyen bizalom játék, hogy bízni kellett a másikban.
3: Mit kellett csinálni?
4: Először az, hogy ilyen kettő ember van, és akkor kell vezetni az egyik embert, aki csukva van a szeme, és hátulról a másik vezeti. Az egyik ez, a másik volt egy olyan, ahol körben álltunk, és a középen volt egy becsukott szemű ember, aki így különféle irányokba ment, és nekünk kellett elirányítani, amikor ki akart menni a körből. Meg volt olyan, ahol amikor be volt csukva a szemünk ugyanúgy, és akkor párunk az beszélt hozzánk, és kellett követni a hangját. Ez az ilyen bizalomfélesség.
3: Születtek-e új barátságok részedről itt a táborban?
4: Igen, születtek. Elég sok ismerős szereztem így, akiket eddig nem ismertem. Beszéltünk arról, hogy jövőre is jövünk majd.
3: A hét folyamán melyik az a program, amelyik neked a legeslegjobban tetszett?
4: Ez az egy nehéz kérdés, mert kb. Mindegyik. Volt ugye strandolás, akkor voltunk rádióban egy csomószor, ahol beszélgettünk, ugye magunkról igazából, meg Gabi néni tett fel kérdéseket, hogy mondjuk milyen a barátság, mit gondolunk bátorságnak, meg ilyenek. Mi, akik már tavaly is voltunk, mi beszélgettünk a táborokról még. Akik nem voltak tavaly, azok azt csinálták, mint mi tavaly. Ők felkonferáltak egy dalt.
3: Tehát akkor mentetek élő adásba?
4: Igen.
3: De sajnálom, hogy nem hallottam.
4: Az ilyen játékok, az kb. Mindegyik tetszett. Volt, ami tavaly is volt. Igazából mindegyik volt tavaly. Volt, ami új volt, hogy új szituáció volt. Volt, amikor nem. De különben amúgy nagyon tetszik.
3: Egyébként mennyire veszed komolyan a színjátszást, meg egyáltalán az ezzel való foglalatoskodást? Tehát vannak-e a jövőt illetően terveid ezzel kapcsolatban?
4: Én csak így ilyen hobbiként tekintek rá. Nincsenek komoly elképzeléseim.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: Heti Körkép. A Védelkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: A Tolnavár megyei Kereskedelmi és Iparkamara interaktív közbiztonsági workshopon gyakorlati példákon keresztül mutatta be a vállalkozóknak, hogyan ismerhetők fel a legújabb támadási módszerek. Mint elhangzott, a legerősebb vírusírtó sem helyettesíti a felkészült munkatársakat. A digitalizáció a vállalkozások működésének természetes része lett, ezzel együtt pedig a kibertámadások is egyre kifinomultabbá váltak. A témában Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátort, vállalkozásfejlesztési vezetőt Pálfi Katalin kérte a mikrofon elé.
2: Kiberbiztonság napjainkban rendkívül fontos, és azt gondolom, és azt gondoljuk kamarai szinten is, hogy gyakorlatilag megkerülhetetlen, és a vállalkozók számára is fontos, nem csak magánemberként, a vállalkozóknak különösen fontos, hiszen óriási adatvagyonnal dolgoznak, hogyha csak az ügyfélkör adataira gondolunk. Ezeknek a adatoknak a védelme rendkívül fontos, és azt gondoltuk, hogy az olyan jellegű gyakorlatorientált workshopok, amik nem száraz, elméleti szintű és nem egyirányú kommunikációval valósul meg, oda-vissza kérdezéssel és problémafelvetéssel valós élethelyzetekre ad választ. Meggyőződésünk, hogy ez a fajta tudásátadás sokkal hatékonyabb. És a mostani workshop is erre fókuszált, gyakorlati eset tanulmányok bemutatásával valós életszerű problémákra hozott példákat. Teszteket töltöttek ki, és megbeszélték azokat a jó gyakorlatokat, amiket a vállalkozó vagy a vállalkozás vezetője, tulajdonosa alkalmazhat. Napi élethelyzeteket próbálta reprodukálni a szakértő, amikkel nap mint nap találkozunk, kéretlen e-mailekkel. Mik azok a jegyek, amikkel föl lehet ismerni az, hogy ez egy adathalász e-mail, mire kell odafigyelni annak érdekében, hogy ne váljunk csalás áldozatává. És ugye a résztvevő vállalkozások is ugye hoztak saját maguk tapasztalataiból példákat.
3: A vállalkozások számára a közeljövőben terveztek-e hasonló jellegű összejövetelt, és ha igen, akkor milyen témában?
2: Ugye itt az adatvédelem, adatbiztonság az egy kiemelt témakör. Nagyjából ilyen fél éves terminusokba gondolkodva, valószínűleg még az idei évben egy késő ősszel újra lesz majd hasonló jellegű.
1: Évek óta szervez legótábort Pakson Kerekesné Kajári Tünde programvezető, Takács Mónika és Egyed József segítőkkel együtt. A Young Engineers kismérnök nyári legótáborban a résztvevő 11 gyermekre kaland és kihívás várt. A hét folyamán épített alkotásokból az utolsó napon egy fantáziavárost állítottak össze a gyerekek. Pálfi Katalin Kerekesné Kajári Tündével beszélgetett a nyári táborról.
3: Beszélgető partnerem Kajári Tünde, programvezető. Tündi, mi volt a héten a legeslegizgalmasabb rész, meg mi a célja egyáltalán ennek a hétnek ilyenkor a táborral, táborozással?
4: Ennek a hétnek egy kiemelt témája volt a mikro-makro világ, hogy körülöttünk a környezetünk, nem csak a városi környezetünk, hanem a Föld, akár az univerzum, még a makrovilágnak a felépítése, és ugyanezt az utazást megtettük, feldolgoztuk befele az ember, mint rendszer a mikrovilág szintjéig, az atomokig. És a gyerekekkel ezt a témát játékosan a hét folyamán úgy dolgoztuk fel, hogy ehhez kapcsolódóan nem csak a Lego modellek megépítésébe kaptak élményt, hanem elmentünk olyan műhelylátogatásra, egyéb foglalkozásokra is, ahol ezt megélhették. Például a rezgés világát egy külön foglalkozással, egy ilyen hangtálas, zeneeszközös, gongos élményprogrammal, illetve a környezetünkből mindig behozzuk az anyagok, a különböző anyagok és érzékelések világát. Tavaly egy hangárba volt programunk, és ezt a repülés témát az idén tovább vittük. Öcsénybe, a Hőlégballon Múzeumnál folytattuk az élményszerzést.
5: És hát közben ugye LEGO építés folyik itt a teremben, az alapkészletekből, ha jól tudom. Milyen alkotások készültek itt, milyen technikákkal,
4: És mi a végcél? Klasszikus mechanikai, gyakorlati megoldásokat tanulnak a gyerekek. Amiket megnézzünk a műhelylátogatásnál, mondjuk klasszikus régi parasztvilágban használt gépeknél, a csigarendszer, a csigameghajtás, a láncmeghajtás, a fogaskerekeknek a világa, mindegyikre kipróbálunk egy-egy rendszert, egy-egy modellt, és ezeket elkezdjük folyamatosan nehezíteni, kombinálni a hét során. Ami a célunk ezzel, az, hogy egy-egy gyakorlati élményből minél jobban felkelteni a kíváncsiságukat, és felszabadítani azt a kreativitást, amik bennük van, hogy bátran, szabadon elkezdjenek kísérletezni, kipróbálni dolgokat szabadon.
5: Kik jöhetnek a táborba?
4: A gyerekek nagy része Paksról szokott jelentkezni. Ezen a héten is most főként paksiak vannak, de nagyon örülök neki, hogy 3 éve, amióta tart a programunk, mindig van külföldről is, van, aki Angliából jár vissza, valaki Barcelonából, valaki Nagyrédéről, mert a nagyszülők, valamilyen családi vonatkozás van itt Pakson, és nagyon örülünk, hogy visszajáró vendégeink.
1: A 7 éves nagy Bálint tavaly is részt vett már a LEGO táborban, bár akkor a kezdőcsoportban, most pedig a haladóra érkezett.
6: Voltak könnyebbek is, meg nehezebbek is. Például most csináltam egy ilyen sorompót, és hozzáépítettem egy kis autót. Volt, amikor faszállító autót csináltunk. Igazából ennyik voltak, mert többi napon mind kirándultunk, mert 2 napot csak kirándultunk.
5: Értem, tehát kirándultatok, és volt ugye más szabadidős tevékenység is. Mennyire volt nehéz, bonyolult összerakni ezeket a LEGO elemeket neked?
6: Nekem már elég sok van otthon, úgyhogy a rakás az nem volt nehéz, csak ugye a koncentrálás, mert ugye, hogy mit hova kell tenni, mert ezek azért már bonyolultabbak, mint a tavaly volt. Mert tavaly nem csináltunk ilyen nehezebbeket.
5: Ja persze, mert tavaly a kezdőcsoportban voltál, most meg már a haladóba jöttél. Aha, értem. A nehézségét, a bonyolultságát mi adta? Kitalálni, hogy mit, hova? Tehát megszerkeszteni?
6: Hát szerintem nem annyira. Hát inkább az, hogy mert ezek már ilyen nagyobb cuccok, ilyen nagyon nagyok, úgyhát nehéz koncentrálni, és ott már a közepénél elfáradok, és akkor egy fél óráig kell néznem egy képet, hogy megértsem, hogy mi van.
5: Ja, értem. De úgy látom, akkor türelem azért van, mert elkészült az alkotásod.
6: Igen.
1: Somodi Jászmin 13 éves, már régóta jár a nyári táborba és tanév közben LEGO szakkörre is.
5: Jászmin, én úgy hallottam, hogy te nem először vagy már ebbe a táborba, hanem sokadik alkalommal. Mi az, ami minden alkalommal téged ide vonz? Mit szeretsz ebben a LEGO táborban?
7: A közösséget, a feladatokat, a programokat.
5: Milyen feladatok vannak, amik elcsábítanak téged? Mennyire nehezek, könnyűek? Meg egyáltalán szeretsz legózni?
7: Nagyon szeretek legózni. Számomra a feladatok viszonylag könnyűek, mivel már nagyon régóta játszom, meg építkezek a legóval. Többször is voltam itt. A feladatok valamikor van csoportmunka, ilyen játékosabb feladatok.
5: Most itt a héten te mit készítettél? Mert itt ki voltak adva feladatok, vagy mindenki készítetett valamit a Fantázia városba, ami ugye ma fog elkészülni a sok-sok alkotásból, amit a héten készítettetek.
7: Én egy focikaput és egy focilabda kilövőt készítettem.
5: Sok időt betelt?
7: Nem, egy 15 perc alatt kész lett. Többfajta, amik itt építünk, építmények, azokat egyet kivéve mindet megépítettem már. Általában utána volt egy kis szabadépítés, továbbfejlesztés.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja.
1: A Paksi Fogadsport Egyesület szombaton fogadhajtó versenyt rendezett Pakson az Ürgemezei lengyel pályán rekordszámú nevezéssel. Délelőtt és délután zajlott az akadályhajtás két fordulóban, illetve vadászhajtással zárult a nap. A részletekről Katona Barázs versenybíró nyilatkozott Pálfi Katalin kolléganőnknek.
2: Itt vagyunk a Paksi fogadhajtó versenyen, ahol hát mondhatjuk azt is, sportosan szólva, hogy a fél időnél járunk körülbelül. A délelőtt folyamán lezajlott több fogatnak a versenye, illetve a délután folyamán is lesznek még bőven ebbe a nagy forróságba megmérettetések. Mit kell tudni, mennyi fogat érkezett, és hogy zajlott le a délelőtt eddig? Aki a beszélgető partnerem, az nem más, mint a verseny bírája.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Nagyon szép számmal közel 40 fogat érkezett a mai napra, és nagyon színes, hisz láthatunk egyes fogatot, kettes fogatot, póni fogatot a mai napon. Ahogy tetszett mondani, az első félidő zajlott le, igen, hisz a verseny egy kétfordulós akadályhajtás versenyszámban kerül megrendezésre, és az első forduló zajlott most le. Jelenleg a nagy meleg miatt a pálya karbantartása, locsolása, öntözése, illetve mivel homokos a talaj, ennek a talajnak a javítása történik. A rendezők, a szervezők mindent elkövetnek annak érdekében, hogy itt ma mindenki jól érezhesse magát. Délután az első fordulóhoz hasonlóan, ugyanúgy az akadályhajtó versenyszámnak a második fordulója, és így fog kialakulni a két forduló alapján a végeredmény, illetve a pörgő másodpercek, a vadászhajtás versenyszám kerül még megrendezésre.
2: Nagyon szép számmal kilátogattak nézők is. Mennyire látványos, és történt-e valami érdekesség eddig a nap folyamán?
3: Talán a legnagyobb érdekesség az, hogy csodálatos lovak és csodálatos fogatok láthatóak itt a Paksi lovaspályán. Szebbnél szebb fogatok, pergőn másodpercek, nagy izgalmak és rettentő ügyes hajtók és fogatok láthatóak itt a pályán egész nap, tehát nagyon látványos. Nem csak a lóverseny, hanem a kísérő programok, tehát akár a kirakodók, itt úgy gondolom mindenki egy családi programja megtalálja a számítását a mai napon.
2: Milyen a pálya?
3: A mai versenynap a C-kategóriás megyei, vármegyei fogadhajtók részére egy bajnoki forduló. Ennek megfelelően Vörös Ferenc pályaépítő egy rendkívül technikás, elgondolkodható és rendkívül ügyességet igénylő pályát épített. Eddig az első fordulót már három hajtó tudta hibátlanul teljesíteni, izgalommal várjuk a következő eredményeket. Egy szakmailag jól átgondolt, folyamatos, hajtható, de rendkívüli felkészültséget igénylő pályát épített.
2: Honnan érkeztek versenyzők?
3: Versenyzők az ország több pontjáról érkeztek, Fejérvár megyéből, Hitolna vármegyéből, Somogy vármegyéből, tehát a környékbeli vármegyékből érkeztek szép számmal. Nyilván mindenki vendéglátásra és sportbajnokságra talált itt Pakson.
2: Ez a nagy meleg, extrém hőség, mondhatjuk így is. Gondolom nagyon nehéz ilyenkor versenyezni, és versenyzőket, a lovakat nagy próbák próbáltatás elé állítja. Milyen körülmények vannak itt, mivel lehet segíteni mindezen?
3: Itt Pakson rendkívül ideális körülmények fogadtak bennünket, mind a hajtókat, mind a versenybírókat. A lovak, a szállítójárművek kísérők részére egy külön fásliget került kijelölésre, a pihenésre. Itt el tudnak bújni a rekkenő erős napsütés elől, a hőség elől egy kicsit az árnyékba, illetve a rendezők gondoskodtak arról is, hogy a lovakat hűteni, fürdetni, mosdatni, itatni, hűteni lehessen. Külön lómosót és itató részt jelöltek ki a fogatok részére, ahol zavartalanul tudják ezt a hőséget elviselni, és ami legfontosabb, hogy a pihenésre, az árnyékos hely rendelkezésre áll.
1: A C-kategória kettes fogadhajtás magyar bajnokasság Kovács Tibor is ellátogatott a Paksi rendezvényre. Őt is sikerült mikrofonhoz kérni Pálfi Katalin kolléganőnknek.
4: Sárkeresztúrról érkeztem, a Vihar Lovas Egyesület színeibe versenyzem. Idén csak látogatóként tudtam eljönni erre a versenyre, sajnos lósérülés miatt én nem tudok részt venni, meg hát igazából vissza kellett hoznom a vándorkupát, ugyanis tavaly évben én nyertem itt ezen a versenyen.
2: Visszahoztad a kupát, de ugye nem egyedül érkeztél, azért van, aki versenyez a családból.
4: Így van, a feleségem versenyez, én most a kísérőként veszek részt, és segítem, amiben csak tudom, hogy minél jobban sikerüljön neki.
2: Rólad mit kell tudni? A madarakascsi cserekték nekem, hogy magyar bajnok vagy. Így. Bocsánat, de nem vagyok otthon. Nagyon lovas sportban.
4: Így van, a tavalyi évben én nyertem meg Lukács házán az országos döntőt, ahol az ország minden megyéből a három legjobb versenyző érkezett, és ezen a versenyen sikerült diadalmaskodnom.
2: Hát ehhez gratulálunk. Amikor találkoztunk, akkor láttam, hogy a lovakat itattad, illetve lovaknak is van párakapu, illetve itatásra lehetőség, fürdésre lehetőség, vagy lemosásra, frissítésre. Milyen körülményeket tapasztalsz itt egyébként a paksi versenyen?
4: Nagyon jó a körülménye. Tehát azért ebben a nagy melegben, ugyanúgy, mint az embereknek, a lovaknak és az állatoknak is ugyanúgy szükség van a hűsítésre, hogy felfrissüljenek. Főleg, hogyha kijönnek a pályáról, úgy megvárjuk a megfelelő időt, és utána vissza tudjuk őket hűteni.
2: A feleséged egyébként mondtad ugye, hogy versenyez, a idézőjelvetével a te tanítványod?
4: Hát ezt nem mondanám, hogy az én tanítványom. Én elkezdtem az egész sportot, ő neki annyira megtetszett, hogy ő is szerette volna csinálni, adott volt minden, és akkor ő is párhuzamosan velem együtt elkezdett versenyezni és hajtani.
2: Hát akkor ez egy jó kis családi program ilyenkor.
4: Ez így van, tehát jönnek velünk a gyerekek, minden hétvégén járjuk a versenyeket, ugye mi Fejér megyéből jöttünk, de nagyon szeretünk Tolna megyébe is járni, mert itt is színvonalas versenyek vannak, amikre szeretünk eljönni.
2: A feleséged az milyen versenyszámban indult egyébként?
4: C kategória, 2-es fogadtal.
2: Gratulálok, és akkor további szép napot, és akkor szorítunk a feleségednek.
4: Köszönöm szépen.
1: Idén Beremendre került a paksi vándorserleg Kalamár Rihárdnak köszönhetően, aki a C kategória győztese lett. A legjobb Tolna vármegyei versenyző a paksi Fritz József lett, ő bronzérmet szerzett. Amatőr, azaz D kategóriában a paksi Fogasport Egyesület versenyzője, ifjabb Somker Zoltán végzett az élen.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép. A siklóernyőzés csodás élmény lélegzetelállító kilátással. Fejl Kornél 7 éve siklóernyőzik, és ő is ezt vallja. Évek óta versenyez is, mely a fejlődését is nagyban szolgálja. Idén a távrepülő magyar bajnokságon bronzérmes lett, így a válogatott tagjaként kvalifikálta magát a VB-re. Fejl Kornéllal Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
1: Én már 7 éve repülök siklóernyővel. Most volt a siklóernyős távrepülő magyar bajnoksága, sikerült felállnom a dobogó harmadik fokára, nekem ez egy óriási siker. A kezdetek onnan indultak, hogy igazából én kitesurföztem nagyon sokat előtte, meg síeltem, és az egyik barátom kapott ajándékba egy ejtőernyős ugrást, ami egy más téma, de ott láttuk föntről a Balatont, meg a tájat, és mondta, hogy igazából elmehetnénk kipróbálni ezt a siklóernyőzést is, van erre lehetőség Magyarországon, nem is volt drága a képzés, és úgy voltam vele, hogy igazából nem ismertem a sportot, de én jól megvoltam a saját dolgaimmal, de úgy voltam, hogy nyitott vagyok, nézzük meg, és aztán úgy is megcsináljuk a képzést, aztán elválik, hogy egyáltalán tetszik-e. Hát nagyon gyorsan kiderült, hogy azért ez egy hihetetlen sportág, tehát kb. Egy darab szatyorral a fejünk fölött le lehet repülni több száz kilométert, és amikor kiderült, hogy Budapesten is ezt lehet helyben gyakorolni, vagy akár onnan távokat repülni a Velencei tóig, akár vagy a Balatonig, akkor hamar elhatároztuk. Igazából a testvérem is részt vett ebben a képzésben, és mind a ketten vettünk is egyből felszerelést.
2: Tehát 7 évvel ezelőtt jött a nagy szerelem, azóta már versenyeken is indulsz, komoly eredményeket elérsz.
1: Ugye az a specialitása ezeknek az időjáráshoz kötött sportoknak, mint a kájt is, meg a siklóernyőzés is, hogy nem mindegy, hogy mikor ér rá az ember. Tehát akkor kell ráérni, amikor erre alkalmas idő van. Emiatt úgy kell szervezni az embernek a teljes életét, hogy szabad tudjon lenni, hogyha kell. Hát ugye sokféle szakág van ebben a sportban is. Én távrepülő versenyeken veszek részt, igazából már az első évemtől kezdve, ahol nagyon sokat lehet fejlődni, mert ott vannak a legjobb pilóták, lehet velük mindig beszélgetni, összehasonlítani az aznapi teljesítményeket. Én azt mondom, hogy érdemes minél előbb elkezdeni versenyezni, mert az nagyon meggyorsítja a fejlődési görbét. Olyan egy ilyen verseny, mint egy ilyen edzőtábor, tehát akkor mindenki azért megy oda, hogy egy hétig csak repüljön, ott az embernek megmondják, hogy mi a feladat, bárhol leszáll, összeszedik, ugye kis buszokkal az népet, szóval igazából semmire nem kell koncentrálni, csak repülni kell.
2: Magyar bajnokságon ugye bronzérmes lettél, közeledik az Európa bajnokság, hogy mind készülsz erre, és bent vagy ugye a keretben, mikor lesz maga a verseny?
1: Idén először sikerült kvalifikálnom magam a válogatottba. Az úgy néz ki, hogy a korábbi versenyeredmények alapján lehet bekerülni a világranglista top 10-e a magyar válogatott keret, és a top 20 a tartalék, és a tavalyi legjobb versenyszezon alapján 13. lettem, így sikerült várólistáról bekerülni a csapatba. Nagyon szerencsés volt a felkészülés idén nekem, mert részt vettem a francia nemzeti bajnokságon, a magyar csapatkapitánnyal együtt a francia Pirineusokban, ami egy gyönyörű hely, és ott a világ legjobb pilótáival tudtam gyakorolni, hogy a franciák a legjobbak, és az a nemzeti bajnokság is ott volt Macedóniában, Krusevóban, ahol most az Európa bajnokság lesz, úgyhogy igazából elég jól ismerem a helyet, most voltam újra, már negyedjére ott, igazából minden adott, és 2 hét múlva megyünk, augusztus 10-től 19-én. Ez egy hosszabb verseny, tehát itt 9 vagy 10 napon is repülünk, nem csak 6.
0: Heti körkép. Ennyi volt a heti körkép, műsorunk végéhez értünk. Legközelebb jövő vasárnap érkezünk heti hírösszefoglaló magazinunkkal. Addig is hallgassátok a legfrissebb híreket a Paks FM-en. Az elmúlt egy órában Tokai Róbertet hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek.
3: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig itt a Paks FM-en. Készült a médiatanács támogatása.

0: mindjárt folytatjuk a Best of órával. Reklám.
1: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson Kovács képzés, szempillalifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szombaton az MTI-vel. A közlemény szerint a Legyen élmény a tanulás című javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Az őssárvíz revitalizációját sürgetik Tolnavár megyében, melynek közel 1 millió köbméter víz megtartása a célja, adta hírül közösségi oldalán.

0: Viktor Sáros József országgyűlési képviselő. Azt írta, a térségben sürgetővé vált a vízmegtartó megoldások kiépítése, miután a klímaváltozás és a tartós aszályos időszakok egyre súlyosabb kihívás elé állítják a mezőgazdaságot és a természetes élőhelyeket. A tervezett projekt célja a terület természetes vízmegtartó képességének helyreállítása, amely nem csak a talajvízszint süllyedését állíthatja meg, de jelentősen javítható a környező szántóföldek és erdők vízellátása is. A szakemberek hangsúlyozzák, a lezúduló csapadék és a villámárvizek elvezetése helyett a víz helyben tartása az egyetlen fenntartható megoldás a kiszáradás ellen. A revitalizációs program révén a megőrzött hatalmas vízmennyiség hozzájárulhat a mikroklíma javításához, a helyi vízes élőhelyek megóvásához, valamint a Tolna vármegyei gazdálkodók biztonságosabb termeléséhez is. Az elmúlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben hárman életüket vesztették, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője szombaton az MTI-vel. Dóka Imre elmondta, 2026-ban eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csak nem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. Idén az elmúlt héten volt a legtöbb szabadtéri tűz, és csütörtökön hárman meg is haltak ezekben. A katasztrófa védelem szerint a Baranya vármegyei Cserkúton, valamint Komárom-Esztergom vármegyében, Esztergomban egy-egy hétvégi ház és a körülöttük lévő aljnövényzet, illetve összehordott szemét égett. Az épületek átvizsgálásakor mindkét helyen holttestet is találtak a tűzoltók. A több mint 110 hektáron pusztító Kiskunfélegyháza külterületén kitűrt özben is meghalt egy ember, itt tarló és vegyes erdő aljnövényzete, valamint tanyák égtek. Több településen is várják a véradókat a jövő héten Tolna vármegyében. Hétfőn, augusztus 10-én Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között nyújthatják karjukat a segítő szándékúak. Kedden reggeltől Dombovára várják a donorokat, a Szent Lukács Kórház vértranszfúziós osztályán 8 és délután 3 óra között, míg Szedresben, a közösségi házban tartanak majd véradást délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön, augusztus 13-án Hőgyészen a polgármesteri hivatalban lesz lehetőség véradásra, Dombováron pedig a kórházi vérellátóban várják az önkénteseket reggel 8 és délután 3 óra között. Pénteken, augusztus 14-én Bonyhádon a művelődési ház ad otthontak véradásnak a Tarka Fesztivál keretében, Szekszárdon pedig a területi vérellátó központban fogadják a véradókat reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Ismét bajnokit játszik ma délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat az OTP Bankliga harmadik fordulójában az idén ismét NB1-be feljutó Kispest Honvéd együttesével mérkőzik meg hazai pályán. A második fordulóban a Paks a Zalaegerszeg vendégeként játszott bajnokit hétfőn, amikor 5-2-es vereséget szenvedett a PFC a házigazdáktól, így jelenleg 3 pontja van a bajnokságban. A Kispest az előző fordulóban az MTK-val csapott össze hazai pályán. A találkozó 3-3-as döntetlennel zárult, így jelenleg a Honvéd 2 pontos az OTP Bankligában. A Paks Honvéd mérkőzés ma délután 3:30-kor veszi kezdetét.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel.
2: A Heaven Street 7 magyar alternatív zenekar az indie gitárpop műfajában alkotott 1995-től körülbelül 2015-ig, tehát 20 éven keresztül. A zenekar Szűcs Krisztián és Németh Róbert, valamint Orbán Gyula és Kis Endre, Román Sándor alapították 1995-ben az esztergomi Vitéz János tanítóképző főiskolán. Első lemezük magánkiadásban jelent meg, 96-ban csatlakozott Balczer Gábor, Kis Endre pedig elhagyta az együttest. Ekkor léptek fel először a Sziget Fesztiválon. 97-ben a Music Television is játszotta a Wallflower című klipüket, 98-ban a Budapest Dolls című lemezen először jelentek meg nem angol nyelvű dalaik. Ekkor csatlakozott a billentyűsként Takács Zoltán alias Japán. 2004 tavaszán egy újabb tagcserét követően a zenekar új gitárosa Ábrahám Zsolt lett. A zenekar rendkívül aktív volt a 2000-es években. 2005-ben Psyche és Gyalogolj című lemezük az év rockalbuma kategóriában Mahasz fonogram díjat nyert. A 2006-os év pedig egy még rangosabb elismerést hozott a bandának. A Midemen, a franciaországi Cannes-ban átvették az EU, a Midem és az MTV Europe közös díjának, a Border Breakers Award-nak European Breakthrough Award nevű külön díját. A zenekart több száza az új csatlakozó tagországokban nominált együttes és előadó közül választotta ki a nemzetközi zsűri. A Heaven Street 7 némileg szokatlan módon a 2000-es évek közepén már kísérletezett azzal, hogy virtuális kislemezt jelentessen meg, amihez letöltős oldalon lehetett hozzáférni.

Ez a Best of Óra mai sztár vendégünkkel. Egy óra egy előadóval minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en.

Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en.

cassé. Pour rien.

Best of Star, egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en.

Heaven Street 7 2015-ben oszlott fel, de azért nem egészen végleg. Időről időre azért összeállnak egyes show erejéig. Idén nyáron először június 24-én játszottak a Fishing on Orphy Fesztiválon, legutóbbi koncertjük pedig tegnap, azaz augusztus 8-án szombaton történt a Budapest Parkban. A tagok konszenzusa szerint feltehetőleg rendszeresen a jövő

0: Ez volt a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Star Portréval. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. augusztus 9-e vasárnap 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Robertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Az őssárvíz revitalizációját sürgetik Tolna vármegyében. Energetikai fejlesztést hajt végre a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Bajnokit játszik ma délután a PFC. Már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: Jelentős energetikai fejlesztést hajt végre a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Az intézmény egy komplett napelemrendszert fog telepíteni pályázati források felhasználásával. A részletekről Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere is beszámolt közösségi oldalára feltöltött videójában.
2: A Babits Mihály Kulturális Központ energiaellátását egy napelemes rendszer fogja segíteni, reményeink szerint már egy hónap múlva. Egy 50 kW-os napelemekből álló rendszer kerül a Kulturális Központ tetejére elhelyezésre. 82 darab 620 wattos napelem az előzetes számítások alapján a ház teljes villamos energia felhasználásának akár az egyharmadát meg tudja takarítani már néhány héten belül is, amennyiben az EON ugye az engedélyt majd megadja az elkészült beruházás után. Ezeknél a projekteknél pont a beruházás mindig a legrövidebb, szerdán már kész is lesz a kivitelező, a műszaki ellenőr átadás átvételi dokumentációnak aláírását követően pedig az EON mostani tudásunk alapján egy hónap, maximum 6 hét alatt megadja azt az engedélyt.

0: rét, amivel már is termelhet ez a rendszer és segítheti az energiaellátást. Azt hiszem nem kell hangsúlyozni ezekben a napokban a magyarországi helyzetet, és látható, hogy a jövő az ivóvízellátás mellett a villamos energia ellátás köré fog csoportosulni, tehát minden egyes olyan beruházás, amely a város intézményeinek, épületeinek, iskoláinak, cégeinek az energia megtakarítását tudja segíteni, az sokszorosan és nagyon hamar megtérülhet.
1: Az őssárvíz revitalizációját sürgetik Tolnavár megyében, melynek közel 1 millió köbméter víz megtartása a célja, adta hírül közösségi oldalán dr. Sárosi József országgyűlési képviselő. Azt írta, a térségben sürgetővé vált a vízmegtartó megoldások kiépítése, miután a klímaváltozás és a tartós aszályos időszakok egyre súlyosabb kihívás elé állítják a mezőgazdaságot és a természetes élőhelyeket. A tervezett projekt célja a terület természetes vízmegtartó képességének helyreállítása, amely nem csak a talajvízszint süllyedését állíthatja meg, de jelentősen javítható a környező szántóföldek és erdők vízellátása is. A szakemberek hangsúlyozzák, a lezúduló csapadék és a villámárvizek elvezetése helyett a víz helyben tartása az egyetlen fenntartható megoldás a kiszáradás ellen. A revitalizációs program révén a megőrzött hatalmas vízmennyiség hozzájárulhat a mikroklíma javításához, a helyi vizes élőhelyek megóvásához, valamint a Tolnavár megyei gazdálkodók biztonságosabb termeléséhez is. Megnyílt Bencsik János Divina Komédia sorozat című kiállítása a Szekszárdi Művészetek Házában. Az 1971-ben készült 33 litográfiából álló sorozat Dante halhatatlan művéhez kapcsolódik. A művek Dante isteni színjátékához készültek, azonban nem egyszerű illusztrációként értelmezhetők. A litográfiák egy önálló művészi világot teremtenek, amely párbeszédet folytat Dante művével és saját eszközeivel értelmezi annak gondolatiságát. A sorozatot korábban több európai országban, köztük Olaszországban, Ausztriában és Romániában is bemutatták, hozzájárulva Bencsik János nemzetközi elismertségéhez. A kiállítás a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány gyűjteményi anyagából a Petőfi Kulturális Program keretében valósul meg. A program a magyar kormány támogatásával a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációjában zajlik. A tárlat szeptember 7-ig látogatható a Művészetek Házában, vasárnap és hétfő kivételével naponta, délelőtt 10 és délután 5 óra között. A belépés díjtalan.
2: Fox FM hírek.
1: Bűnösnek találta a másodfokú bíróság a Szekszárdi kórház ápolóját, aki miatt megfulladt egy beteg. A pécsi fellebbviteli főügyészség az ítélet helybenhagyását indítványozza. Helyben hagyna a másodfokú ítéletet a pécsi fellebbviteli főügyészség abban a tragikus ügyben, amely még 2020. októberében történt a Szekszárdi kórházban. Egy Down-szindrómás beteg fulladt meg etetés után, miután a kötelező előírások ellenére nem pépes, hanem szilárd ételt kapott az ápolójától. Bár első fokon a nővért még felmentették, a másodfokú bíróság bűnösnek találta és 2 év felfüggesztett fogházbüntetésre, valamint 2 év foglalkozástól való eltiltásra ítélte. Az ápoló felmentésért fellebezett, a fellebbviteli főügyészség szerint azonban a büntetés kiszabása indokolt volt, így a korábbi döntés helyben hagyását kérik a bíróságtól. Az ügyben érintett kezelőorvos büntetése már korábban jogerőre emelkedett. Több településen is várják a véradókat a jövő héten Tolnavár megyében. Hétfőn, augusztus 10-én Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között nyújthatják karjukat a segítő szándékúak. Kedden reggeltől Dombovára várják a donorokat, a Szent Lukács Kórház vértranszfúziós osztályán 8 és délután 3 óra között. Mixedresben, a közösségi házban tartanak majd véradást délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön, augusztus 13-án Hőgyészen a polgármesteri hivatalban lesz lehetőség véradásra, Dombováron pedig a kórházi vérellátóban várják az önkénteseket reggel 8 és délután 3 óra között. Pénteken, augusztus 14-én Bonyhádon a művelődési ház ad otthont a véradásnak a Tarka Fesztivál keretében, Szekszárdon pedig a területi vérellátóközpontban fogadják a véradókat reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. A következő hetekben zárulnak a kiemelt nyári NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Augusztus 13-án Tamásiban, augusztus 17-én pedig Dunaföldváron számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. Több incidens adott munkát a katasztrófavédelem és a hatóságok szakembereinek Tolna vármegyében a napokban. Péntek este Jágónak külterületén tarló tűz miatt kellett kivonulniuk a tűzoltóknak, ahol a szárazság és a szeles időjárás miatt a lángok gyorsan terjedtek. A rajoknak végül sikerült megakadályozniuk a tűz tovább terjedését és eloltani a tarlót. Szombaton a 61-es főúton Nagykónyi térségében hármas karambol történt. A balesetben három személygépkocsi ütközött össze, ami miatt az érintett útszakaszt a helyszínelési és műszaki mentési munkálatok idejére teljes szélességében le kellett zárni. Az esetek kapcsán személyisérülésről nem tájékoztatott a katasztrófavédelem.
2: És most sporthírek a Paksefemen.
1: Ismét bajnokit játszik ma délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat az OTP Bankliga harmadik fordulójában az idén ismét NB1-be feljutó Kispest Honvéd együttesével mérkőzik meg hazai pályán. A második fordulóban a Paks a Zalaegerszeg vendégeként játszott bajnokit hétfőn, amikor 5-2-es vereséget szenvedett a PFC a házigazdáktól, így jelenleg 3 pontja van a bajnokságban. A Kispest az előző fordulóban az MTK-val csapott össze hazai pályán. A találkozó 3-3-as döntetlennel zárult, így jelenleg a Honvéd 2 pontos az OTP Bankligában. A Paks-Honvéd mérkőzés ma délután 3:30-kor veszi kezdetét. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, 1 óra múlva ismét találkozunk.
2: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Emlékek a mai Sztárportréban. Korábbi vendégek, akik nincsenek már köztünk. Benkő László, Balázs Fecó, Aracki László, Mihályi Győző, Vas Gábor, Kós János. Emlékek a mai Sztárportréban. Most kezdünk.
3: Elkezdtem számolni, hogy mi minden feladatom van még, amivel idáig nem foglalkoztam.
4: Mi már nem leszünk a dolog, még lesznek. Mi már nem leszünk a dolog, még lesznek.
5: 80 év az 80 év. Most itt vagyok, mi kéne még.
6: Költőknek, ilyen zseniknek milyen istenképük volt, és hogy találták meg, hogy kételkedtek, vagy mondjuk addig pörölt vele állandóan egész életében, de akkor egyszer csak egyetlen éjszaka alatt megtért, mert leült egy lelkésszel, és másnap megírta a Köszönöm, Köszönöm, Köszönöm című verset, amiben mindent Istennek köszön meg. Jó, beteg volt, már öreg volt, tehát belátta, hogy valószínűleg nincs más, meg kell békélnie valahogy ezzel a dologgal.
3: Elkezdtem számolni, hogy mi minden feladatom van még, amivel idáig nem foglalkoztam következetesen, és valamilyen módon be kéne fejezni.
2: Lelki feladatok is?
3: A lelki feladatok, meg gyakorlatiak is. Tehát olyasmi, hogy Jézus Mária valamilyen folyamat valahol megállt, mert másfelé vitte az életünk, és akkor hirtelen rádöbbentem, valahogy ez az egész dolog egyszerűen terítékre kerül. És akkor nézed az asztalon a ízét, a magadban felfedezett félkész és be nem fejezett dolgokat, és akkor az ráébreszt arra, hogy na, annyi időt kell szánni erre, hogy ezt is, meg ezt is, meg ezt is befejezzük. És akkor nem az időtől függ, tehát hogy mennyi időd van, hanem az akarattól.
2: Egyébként most az jutott eszembe, hogy ezt mondod, hogy tulajdonképpen nem úgy van valahogy, hogy az ember magának jelöli ki, azt mondod, hogy mennyi feladat van, és akkor úgy körülbelül te elképzeled, hogy hát ezzel a feladattal még legalább 10 évünk van. Van egy ilyen feladatom is, az még legalább 2, nem tudom, az 12, és akkor így össze, és az ember, mintha saját magának meghatározná, hogy akkor még van 19 évnyi dolgom, lehet, hogy 29 egyébként, vagy 30.
3: Fogjuk rá, hogy így.
2: Lehet, hogy nem.
3: Fogjuk rá, hogy így van. Az időt nem lehet meghatározni, hogy mennyi van. És az egészben az a vicc, hogy amikor rádöbben arra, hogy most elkezdjük, ugye, mert az életünk nagy részében nem számolunk mi azzal, hogy mikor lesz vége. De egy ilyen váratlan pillanatnál hirtelenjében megjelenik az a gondolat, hogy na, meddig tart? Ez egy nagyon fura dolog. És akkor szépen hangzik, hogy meditálunk azon, hogy addig mi fér még bele, mert ez ennél azért a belsőben vagy tudatalattiban durvább, mert a végét nem tudod pontosan meghatározni, de azt, hogy mi minden feladatod van még, amit saját magadtól elvársz, azt nem lehet időrendi sorrendbe rakni, csak van ebben egyfajta, nem is azt mondom, hogy menekülési vágy, hanem rakjuk rendbe az egész rendszert, hogy van eleje, és majd meglátjuk, hogy lesz a vége.
2: De tulajdonképpen maga a rendberakási folyamat az élet, tehát amikor igen, kész, akkor van vége, normál van esetben elvileg, de bármikor van vége, mégis akkor van kész, nem?
3: Na ez az, tehát te csak úgy vagy ezzel az egész dologgal, hogy feltérképezel valamilyen elképzelést, és az élet eldönti, hogy aztán ez sikerül vagy sem.
2: Emlékek a
7: mai sztárportréban. Benkő Lászlót hallgattuk.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: BoxFM. BoxFM. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Emlékek a mai sztárportréban. Mihály Győzőre emlékezünk.
2: Költőknek, ilyen zseniknek milyen istenképük volt, és hogy találták meg, hogy kételkedtek, vagy mondjuk addig pörölt vele állandóan egész életében, de akkor egyszer csak egyetlen éjszaka alatt megtért, mert leült egy lelkésszel, és másnap megírta a Köszönöm, Köszönöm, Köszönöm című verset, amiben mindent Istennek köszön meg. Jó, beteg volt, már öreg volt, tehát belátta, hogy valószínű, nincs más, meg kell békélnie valahogy ezzel a dologgal. József Attila, ő nekem a központi figura is. Ő neki van egy két sorosa, a két hexameter. És azt mondja, hogy miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgyis. Vagy van egy József, két József Attila című verse van. József Attila, József Attila. Vidám és jó volt, és tán konok, ha bántották vélt igazában. Szeretett enni, és egyben másban Istenhez is hasonlított. Egy zsidó orvostól kapott kabátot, és a rokonok úgy hívták, többé itt ne lássam. A görög-keleti vallásban nyugalmat nem lelt, csak papot. Országos volt a pusztulásban. Na de hát, ne búsuljatok!
1: Emlékek a mai sztárportréban. Mihály Győzőt hallgattuk.
0: Ez a sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
3: Ez a Paks FM.

0: Ez a Paks FM.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Emlékek a mai Star Portréban. Vas Gáborra emlékezünk most.
3: Sokáig tartott, még megfogalmaztam magamban, amikor a tegerek és embereket játszottuk, akkor én fölöltöztem, fölvettem ezt a mindenféle ruhát magamra, és ő lenni a fogyatékos fiú, tudod, aki a egérrel játszadozik. És én a színház, vagy a színpad bejáratán az ajtó félfánál legugoltam 6:45-kor, szó szerintést, és 7:05-kor úgy álltam fel, mint Lenny. És onnantól kezdve, hát ez nagyon furcsa állapot volt, hogy megszűnt ez, hogy én vagyok a Vas Gábor, vagy Vas Gábor János, vagy valami. Nem. Elkezdett a Lenny működni. Tehát egy másik, másik életben, egy másik síkon kezdesz működni a teljes idegrendszereddel. Ezért nem könnyű belőle kijönni.
4: Na hát, egyrészt gondolhatná azt az ember, hogy ez veszélyes is lehet, vagy akár ijesztő is lehet, de gondolom, ha megijed az ember, akkor kizökken. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben úgy lehet jól benne lenni, benne maradni, hogyha teljes egészében belemész.
3: Igen, de ez egy ilyen szerep, nem minden szerep ilyen egyébként, mert nyilván a Imádok férhez menni nem ilyen, tudod? De ez ilyen.
4: És belemész, és aztán a végén pedig, kifelé,
3: akkor lemegy a taps, nem tudom, hogy hogyan, az reflexből működik, és akkor elmész az öltözőbe, és akkor még nem tudom megmondani, mennyi ideig ülsz. Mert éjjelsz, csak meghaltál.
2: Emlékek a mai Star Portréban. Vas Gábort hallgattuk.
1: Ez a Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM.
5: Paks FM.

0: Paks FM. Összeköt.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Emlékek a mai sztárportréban. Balázs Fecóra emlékezünk most.
3: Azt tart életben, hogy mikor értesültek a betegségemről, vagy az állapotomról, nagyon sok jó kívánságot és megerősítést kaptam a közönség részéről és a szakma részéről is. Tehát én nekem ez az utam, ezt kell továbbítnem, és én ilyenre nem gondolkoztam soha bármilyen beavatkozás előtt, hogy vége.
4: De akkor tényleg most valahogy egy picit így meg tudtam érezni, így a magam nyelvére lefordítva, hogy akkor tényleg ez is tud életben tartani, hogy akkor mondjuk, ha elképzelem magam, ahogy egy műtő, nem is tudom, ágyon fekszem és tolnak be, és akkor ott van ez az érzés, amit mondtál.
3: Akkor hogy... már nem tudsz magadról, amikor tolnak.
4: Akkor már elaltattak?
3: Hát be vagy gyógyszerezve.
4: Akkor még előtte.
3: Ezt előzőleg se. Tehát erre nem gondoltam soha, hogy akkor...
4: Nem, már csak igen, azért gondolok erre, hogy tulajdonképpen ez az erő, hogy téged várnak.
3: Biztos, hogy egyrészt várnak, másrészt, hogy valaki fogta a kezemet, mert a 95-ös infarktusom az egy olyan hátsó falu infarktus volt, amin az orvosok is elcsodálkoztak, hogy még élek és túléltem. Tehát valaminek kell lenni, hogy valaki fogta a kezem, vagy vigyázott rám, átvitt értelembe természetesen. De én hiszek ezekbe a dolgokba, már abban, hogy nincsenek véletlenek, és mindegyiküknek a sorsa megvan írva. Kinek, milyen hosszan, ezt én nem szeretném tudni.
4: Azok a dalok, amiket tőled kapunk évtizedek óta, azok is, én így mondom a saját nyelvemen, hogy sokszor szívszorítóak.
3: Hát nézd, valószínű, hogy az ember azt adja ki magából, legyen az bármilyen kollégám, aki hasonló műfajban van a színpadon, amilyen az ő egyénisége. Én ezt a dalokban, ezt a, hogy mondjam, lírai szomorúságot, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem, adom, mert ez vagyok. Természetesen nagyon sokat nevetek, van nekem egy másik énem is, de az erősségem, ha lehet ilyen csúnyosót használni, vagy az egyéniségem inkább e felé tendál.
4: Ezek tulajdonképpen örökzöld dalok. Jó néhány örökzöld dalok.
3: Így legyen, ezt mondta Horváth Attila barátom, hogy mi már nem leszünk, a dalok még lesznek.
4: Ebbe is érdekes lehet belegondolni, hogy már elnézést, hogy így mondom, de tényleg.
3: Hát igen, én a kollégáimtól Isten nyugasztalja őket, akik már elmentek, és hát a szegény Máté Péter, akivel nagyon jóban voltam, soha nem volt olyan népszerű, mint halála után.
2: Emlékek a mai sztárportréban. Balázs Fecót hallgattuk.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM. Összeköt.

0: van számon.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
3: Yeah.
4: Harry Styles.
5: Doja Cat.
4: Kid Laroi.
1: Box FM. Összekött.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Emlékek a mai Sztár Portréban. Kós Jánosra emlékezünk most.
2: Egy történetet mesélek el csak, a fesztiválra készültünk, ez mindig az Erkel Színházban volt. És akkor én már nős voltam, egy privát hölgyet vettem el, egy nagyon szép privát hölgyet vettem el.
3: Szerelemből?
2: Igen. Mm-hmm. És mentem a próbára, a fesztiválra készültünk. És ezek a próbák mindig úgy történtek, hogy a Stúdió 11 meg a Rádió Szimfonikus Zenekar a felmutat a színpadon, a Körmendi Vilmos vezényelt, és aki éppen próbált, az felmutat a színpadon, akárki a Korda, vagy az Araszki, vagy akárki. A többi énekes pedig lent ült a nézőtéren, ez délelőtt volt, és várt, hogy rákerül a sor. És én meg jöttem le, és mentem a nézőtérre, hogy leüljek, hogy rám kerüljön a sor. És akkor fölnéztem a színpadra, és ott egy hölgy énekelt.
3: Igen, lehet, hogy ott is tátva maradt.
2: Én ránéztem, tátott szájjal, és ott megálltam a lépcsőn, és jött az Express zenekarból a Sia Attila, akivel dolgoztam már vagy 3-4 éve, aki nagyon jól ismert, és nézett rám, és csodálkozott, hogy mit bámulok? Azt mondja, mi van? Mit nézel? Há? És a DK-s Sarolta énekelt, és akkor azt mondta csak, hogy kérem én meg csak ennyit válaszoltam. Meg lesz. 5 perc alatt elváltam, és 5 perc alatt elvettem feleségül, és akkor mondta egyszer a Szenes Iván, hogy a szakmában csak egy szerencsés ember van, a szerelemmel, a kór.
3: Ide kell, biggyesszek egy zárójelet. Mert csak úgy a mondatodban csak úgy benne volt, hogy 5 perc alatt elváltam, de hát ez tulajdonképpen egy mély fájdalom, az 5 perc alatt elváltam.
2: Nekem nem volt mély fájdalom, mert nekem, én oda mentem az első feleségemhez, aki egy nagyon kulturált nő volt, és mondtam neki, hogy ne haragudj, elválok, mert szerelmes lettem. És látta a szemembe, hogy ez nem egy vicc, meg nem egy izé, látta a lángolás biztos a szemembe, és beleegyezett. És tényleg minden probléma nélkül, piff-paff, dirdur, elváltunk, és megnősültem másodszor is, és mikor jöttünk le a házasságkötő terembe a lépcsőn, a dékán Saroltával, akkor a lépcsőn megálltam, és csak ennyit mondtam neki. Imádlak, szeretlek, soha nem foglak elhagyni. Egyet soha ne ejtsd ki a szádon. Jani, ne menj ki a Fradi meccsre. 50 év alatt vagyunk most már lassan, soha nem mondta. Ha éjjel 4 óra felkelnék, azt mondja, hova mész, mondom, megyek a Fradi meccsre. Jó, akkor jó szórakozást.
3: Megesett, hogy egyszer véletlenül alva jársz majd, és tényleg megtörténik, és akkor is hagyni fogja. Hát szóval ez így esett, de egyébként ki választ? A férfi választ, a nő választ, vagy az élet választ?
2: Egyszerre választanak, 2-4 szem választ. Egymásra néznek, és valami furcsa dolog történik. Olyan bizsergés megy végig a testeden. Másképp ülsz le, másképp állsz föl, másképp szólsz neki, mint ahogy eddig szóltál, hogy szervusz. Szervusz. Én úgy éreztem, hogyha nem ő vele leszek, akkor na jó, hagyjuk ezt. Elbőgöm magam.
1: Emlékek a mai Sztár Portréban. Kós Jánost hallgattuk.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Paks FM.
0: Paks FM.

0: FM. Összeköt.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Emlékek a mai sztárportréban. Aracki Lászlóra emlékezünk most.
3: Hát nem tudom, hogy ilyen létezik-e, de hogyha még egyszer születnék, és ugyanide, esküszöm, semmi nem változtatnék. Csak hát erre igen, édes kevés az esély. Hát gondolj bele, hogy ez még egyszer megtörténjen, ez azt jelenti, hogy nekem ugyanaz a szülői házaspárnak kellene lennie a gyerekei, anyunak meg apunak, és ugyanúgy kellene találkoznom a Fiatal Művészek Klubjába a Szőke hölgyel, akit nekem megparancsoltam az Antal Imrének, a Törőcsik Bodrogi Társaságában és az Éva Társaságában, hogy légy szíves, a Szőkét mutasd be.
2: Mire ők?
3: Mire ő azt mondta, hogy édes öregem, nem tudom utánozni annyira jól, a hölgy nem nagyon ismerkedik. Ahhoz képest, hogy másfél év múlva a feleségemet ismerkedett. Elszaladtam, hoztam egy üveg pezsgőt, két pohárral, mint egy bunkó. Mondom, ne haragudjatok, de most nem ti miattatok jöttem vissza, hanem a Szőke miatt. És akkor mind a hárman röhögtek, és akkor én meg kicibáltam az Évát. Ennyi történt. Na de ehhez még egyszer, annak a Törőcsik Marinak is ott kell lenni, meg a Bodroginak, meg a... Érted?
2: Másképp hívják majd őket, más lesz minden szereplő, de lényegében is ugyanúgy ott lesz a Szőke, ugyanúgy ott lesz, úgymond te mondtad, a Vigyori, mert hozd megint ő is egy italt.
3: Hát valami, igen.
2: Lehet, hogy szódát.
3: Feleségemnek elmondom, hogy milyen jót akarsz neki. Ezt poénnak szántam.
2: Örülök, hogy összeültünk.
3: Én még jobban örülök, nagyon jól éreztem magam. Most már csak egy kérdés van, hogy mit szól a közönséget.
2: Hát azt ők mondják meg, úgyis hát magukban. És aztán szerintem megint találkozol velük, úgyhogy ez maga a válasz.
3: Köszönöm. Csókolom, szevasztok!
2: Emlékeztünk a mai sztárportréban olyan vendégekre, akik nincsenek már köztünk. Benkő Lászlóra, Balázs Fecóra, Aracki Lászlóra, Mihályi Győzőre, Vas Gáborra, Kós Jánosra.
4: Ne búsuljatok, ne búsuljatok.
1: Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ez a Paks FM.

0: Szakszefem. Összeköt.
1: Reklám.
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
3: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Mariette, a közoktatásért felelős államtitkár az iskoláknak, az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szombaton az MTI-vel. A közlemény szerint a Legyen élmény a tanulás című javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Az ős sárvíz revitalizációját sürgetik Tolnavár megyében, melynek közel 1 millió köbméter víz megtartása a célja, adta hírül közösségi oldalán dr. Sáros József országgyűlési képviselő. Azt írta, a térségben sürgetővé vált a vízmegtartó megoldások kiépítése, miután a klímaváltozás és a tartós aszályos időszakok egyre súlyosabb kihívás elé állítják a mezőgazdaságot és a természetes élőhelyeket. A tervezett projekt célja a terület természetes vízmegtartó képességének helyreállítása, amely nem csak a talajvízszint süllyedését állíthatja meg, de jelentősen javítható a környező szántóföldek és erdők vízellátása is. A szakemberek hangsúlyozzák, a lezúduló csapadék és a villámárvizek elvezetése helyett a víz helyben tartása az egyetlen fenntartható megoldás a kiszáradás ellen. A revitalizációs program révén a megőrzött hatalmas vízmennyiség hozzájárulhat a mikroklíma javításához, a helyi vizes élőhelyek megóvásához, valamint a Tolnavár megyei gazdálkodók biztonságosabb termeléséhez is. Megnyílt Bencsik János Divina Komédia sorozat című kiállítása a Szekszárdi Művészetek Házában. Az 1971-ben készült 33 litográfiából

0: Leálló sorozat Dante halhatatlan művéhez kapcsolódik. A művek Dante isteni színjátékához készültek, azonban nem egyszerű illusztrációként értelmezhetők. A litográfiák egy önálló művészi világot teremtenek, amely párbeszédet folytat Dante művével és saját eszközeivel értelmezi annak gondolatiságát. A sorozatot korábban több európai országban, köztük Olaszországban, Ausztriában és Romániában is bemutatták, hozzájárulva Bencsik János nemzetközi elismertségéhez. A kiállítás a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány gyűjteményi anyagából a Petőfi Kulturális Program keretében valósul meg. A program a magyar kormány támogatásával a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációjában zajlik. A tárlat szeptember 7-ig látogatható a Művészetek Házában, vasárnap és hétfő kivételével naponta délelőtt 10 és délután 5 óra között. A belépés díjtalan. A következő hetekben zárulnak a kiemelt nyári NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Augusztus 13-án Tamásiban, augusztus 17-én pedig Dunaföldváron számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Ismét bajnokit játszik ma délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat az OTP Bankliga harmadik fordulójában az idén ismét NB1-be feljutó Kispest Honvéd együttesével mérkőzik meg hazai pályán. A második fordulóban a Paks a Zalaegerszeg vendégeként játszott bajnokit hétfőn, amikor 5-2-es vereséget szenvedett a PFC a házigazdáktól, így jelenleg 3 pontja van a bajnokságban. A Kispest az előző fordulóban az MTK-val csapott össze hazai pályán. A találkozó 3-3-as döntetlennel zárult, így jelenleg a Honvéd 2 pontos az OTP Bankligában. A Paks-Honvéd mérkőzés ma délután 3:30-kor veszi kezdetét.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Kettő óra után járunk, elkezdődik a vasárnap délután, Strasser Ámner van a mikrofon mögött, egészen este 6 óráig én szolgáltatom a jó hangulatot. Ebben az órában beszélgetünk a Várva Várt Sziget Fesztiválról, ami kedden kezdődik, és egy kicsit arról is, hogy ma például milyen világnap van, de ezt megtartom még magamnak, tartsatok velem, hogy megtudjatok többet. Most viszont jöjjön Artemis-től az I Like The Way You Kiss Me.

A Swiss Discótól szólt a Hideaway, és már csak napok kérdése, és ismét benépesül a hajógyári sziget. Augusztus 11-én kezdődik a Sziget Fesztivál, amely idén is a világ egyik legnemzetközibb könnyű zenei rendezvénye lesz. Érdekesség, hogy a szervezők több mint 600 programmal készülnek, és nem csak koncertek várják a kilátogatókat, mint ahogy azt eddig is megszokhattuk, lesznek színházi előadások, cirkuszi produkciók, kortárs művészeti programok és civil szervezetek is bemutatkoznak. A szigetre minden évben több mint 100 országból érkeznek fesztiválozók, így néhány napra valóban egy önálló nemzetközi város épül fel Budapest szívében. Hangolódhatunk a szigetre, most viszont jön Burcsányitól az Éreztem.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap.

Nagy Bogi és Des közöse szólt a Jól leszek újra. Ma pedig vasárnap ünnepeljük az őslakos népek nemzetközi napját, amelyet az ENSZ hívott életre, hogy felhívja a figyelmet a világ őslakos közösségeire és kultúrájuk megőrzésére. Érdekesség, hogy a Földön ma mintegy 476 millió őslakos ember él, több mint 90 országban. Bár a világ népességének csupán körülbelül csak 6%-át teszik ki, a beszélt nyelvek jelentős részét ők őrzik, és a világ kulturális sokszínűségének meghatározó szereplői. A szakemberek szerint az őslakosok közösségek tudása ma is rendkívül érdekes, különösen a természetvédelmi és a fenntartható gazdálkodás területén. Az ENSZ ezért minden évben augusztus 9-én hívja fel a figyelmet arra, hogy a hagyományaik és a kultúrájuk a világ közös örökségének része. Így ez a nap ma róluk is szól, ezért most zenét.

0: Ez a rádió játssza Paks kedvenceit. Paks kedvenceit.
1: Paks FM.
2: Hi, I'm Sam Smith.
3: I'm way too good at goodbye.
4: Hey, it's Camila Cabello.
5: Havana,
6: we are Imagine Dragons.
0: Ez a rádió játssza Paks kedvenceit.
1: Paks FM.
4: Paks.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az amerikai szenátus megszavazta pénteken az Oroszország elleni szankciós csomagot, amely egyebek közt lehetővé tenné akár 100%-os vám kivetését az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra, írja az MTI. A jogszabályt Lindsey Graham közelmúltban elhunyt szenátor kezdeményezte még tavaly, aki elkötelezett támogatója volt Ukrajnának. A republikánus politikus tiszteletére Roland elnevezett törvényt kétpárti támogatással fogadta el a kongresszus felsőháza, így az végszavazásra a képviselőház elé kerülhet, várhatóan szeptember elején. Donald Trump elnök kérésére a törvény hónapokon át nem került a szenátus elé, a közelmúltban ugyanakkor az elnök jelezte, hogy támogatja a jogszabályt. Jelentős energetikai fejlesztést hajt végre a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Az intézmény egy komplett napelemrendszert fog telepíteni pályázati források felhasználásával. A részletekről Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere is beszámolt közösségi oldalára feltöltött videójában.
3: A Babits Mihály Kulturális Központ energiaellátását egy napelemes rendszer fogja segíteni, reményeink szerint már egy hónap múlva. Egy 50 kW-os nap elemekből álló rendszer kerül a Kulturális Központ tetejére elhelyezésre. 82 darab 620 wattos napelem az előzetes számítások alapján a ház teljes villamos energia felhasználásának akár az egyharmadát meg tudja takarítani már néhány héten belül is, amennyiben az EON ugye az engedélyt majd megadja az elkészült beruházás után. Ezeknél a projekteknél pont a beruházás mindig a legrövidebb, szerdán már kész is lesz a kivitelező, a műszaki ellenőr átadás átvételi dokumentációnak aláírását követően pedig az EON mostani tudásunk alapján egy hónap, maximum 6-7 alatt megadja azt az engedélyt, amivel már is termelhet ez a rendszer és segítheti az energiaellátást. Azt hiszem nem kell hangsúlyozni ezekben a napokban a magyarországi helyzetet, és látható, hogy a jövő az ivóvízellátás mellett a villamos energia ellátás köré fog csoportosulni. Tehát minden egyes olyan beruházás, amely a város intézményeinek, épületeinek, iskoláinak, cégeinek az energia megtakarítását tudja segíteni, az sokszorosan és nagyon hamar megtérülhet.
2: Több incidens adott munkát a katasztrófavédelem és a hatóságok szakembereinek Tolna vármegyében.

0: napokban. Péntek este Jágónak külterületén tarló tűz miatt kellett kivonulniuk a tűzoltóknak, ahol a szárazság és a szeles időjárás miatt a lángok gyorsan terjedtek. A rajoknak végül sikerült megakadályozniuk a tűz tovább terjedését és eloltani a tarlót. Szombaton a 61-es főúton Nagykónyi térségében 3-as karambol történt. A balesetben 3 személygépkocsi ütközött össze, ami miatt az érintett útszakaszt a helyszínelési és műszaki mentési munkálatok idejére teljes szélességében le kellett zárni. Az esetek kapcsán személyisérülésről nem tájékoztatott a katasztrófa védelem. A következő hetekben zárulnak a kiemelt nyári NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Augusztus 13-án Tamásiban, augusztus 17-én pedig Dunaföldváron számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM,

Miles Mister szólt a Stargazing, 15 óra után járunk, ez a Paks FM, mindenkinek kellemes vasárnap délutánt ebben a melegben is. Folytatjuk a jó zenékkel, és megmondom, hogy milyen program lehetőségek lesznek itt a környékünkön a következő napokban. A hangulatot meg továbbra is hozom, jön Zara Larsontól a Midnight.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A holnapi nap folyamán augusztus 10-én előadás lesz Simon Tornyán, helytörténeti előadás sorozat mostani részében. Azt dolgozzák ki, hogy miért kellett Cézárnak meghalnia. 17 órától kezdődik a rendezvény a Simon Tornyai Várban. A részvétel ingyenes. Augusztus 10-én kezdődik a 11. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál Gerjenben. Augusztus 11-én kedden Táncszínház lesz Bölcskén. Jövőnk a hagyomány, 18 órától kezdődik Bölcskén a Rákóczi Filmszínházban. Augusztus 15-én Bölcskén Richter Hüllő és Kisállat kiállítás lesz, 10:30-tól Bölcskén a Rendezvényházban. Vasárnap mozizni is jó, így a Bölcskei mozi most is hív, 16 órától a Sivatag fiát játsszák, 18 órától Pókember vadonatúj nap, 20:30-tól pedig az Ödüsszeát vetíti a Rákóczi mozi.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Tóth Abigail és Accentól szólt a Sugar Daddy. Most pedig beszéljünk egy kicsit arról, hogy vasárnap van, és még mindig ünneplünk például a könyvbarátok napját, amely arra emlékeztet, hogy az olvasás nem csak hogy kikapcsol, hanem az agyunknak is jót tesz. Érdekesség, hogy egy kutatás szerint már napi 6 perc olvasás is jelentősen csökkenti a stressz, miközben fejleszti a szókincset, a koncentrációt és a képzelőerőt. Bár ma már rengetegen olvasnak telefonon vagy e-könyv olvasón, a papírkönyvek népszerűsége továbbra is töretlen, a könyvbarátok napja pedig jó alkalom arra, hogy elővegyünk egy régóta félretett regényt, vagy ellátogassunk a könyvtárba, hiszen egy jó könyv néha a legjobb utazás. Tegyünk ezt mi is így, más még, ami a zene, ami utaztat minket. Térünk vissza a zenékhez.

0: fel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölte köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója, a felkérést pedig a volt főbíró el is fogadta, tájékoztatott az MTI. Magyar Péter miniszterelnök szombati közlése szerint a képviselőcsoport titkos szavazással döntött a jelölésről. A frakció úgy értékelte, a több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi tapasztalattal rendelkező Baka András személye garanciát jelent az alkotmányos elvek és a bírói függetlenség képviseletére. Baka András jelezte, a nemzet iránti szolgálatból vállalta a felkérést. A bejelentésre reagálva a Fidesz frakcióvezetője Bóka János politikai bábnak nevezte a jelöltet, Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője pedig úgy fogalmazott, a volt főbíró a kormánypárttal szembeni bosszúvágyból fogadta el a felkérést. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke szerint pedig Baka Andrást az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai teszik alkalmatlanná a köztársasági elnöki posztra. Az államfő választással kapcsolatos hivatalos parlamenti eljárások a jövő hét elején folytatódnak. Az őssárvíz revitalizációját sürgetik Tolnavár megyében, melynek közel 1 millió köbméter víz megtartása a célja, adta hírül közösségi oldalán dr. Sárosi József országgyűlési képviselő. Azt írta, a térségben sürgetővé vált a vízmegtartó megoldások kiépítése, miután a klímaváltozás és a tartós aszályos időszakok egyre súlyosabb kihívás elé állítják a mezőgazdaságot és a természetes élőhelyeket. A tervezett projekt célja a terület természetes vízmegtartó képességének helyreállítása, amely nem csak a talajvízszint süllyedését állíthatja meg, de jelentősen javítható a környező szántóföldek és erdők vízellátása is. A szakemberek hangsúlyozzák, a lezúduló csapadék és a villámárvizek elvezetése helyett a víz helyben tartása az egyetlen fenntartható megoldás a kiszáradás ellen. A revitalizációs program révén a megőrzött hatalmas vízmennyiség hozzájárulhat a mikroklíma javításához, a helyi vizes élőhelyek megóvásához, valamint a Tolnavár megyei gazdálkodók biztonságosabb termeléséhez is. Megnyílt Bencsik János Divina Komédia sorozat című kiállítása a Szekszárdi Művészetek Házában. Az 1971-ben készült 33 litográfiából álló sorozat Dante halhatatlan művéhez kapcsolódik. A művek Dante isteni színjátékához készültek, azonban nem egyszerű illusztrációként értelmezhetők. A litográfiák egy önálló művészi világot teremtenek, amely párbeszédet folytat Dante művével és saját eszközeivel értelmezi annak gondolatiságát. A sorozatot korábban több európai országban, köztük Olaszországban, Ausztriában és Romániában is bemutatták, hozzájárulva Bencsik János nemzetközi elismertségéhez. A kiállítás a Kovács Gábor Művészeti Alap

0: Alapítvány gyűjteményi anyagából a Petőfi Kulturális Program keretében valósul meg. A program a magyar kormány támogatásával a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációjában zajlik. A tárlat szeptember 7-ig látogatható a Művészetek Házában, vasárnap és hétfő kivételével naponta délelőtt 10 és délután 5 óra között. A belépés díjtalan. Több incidens adott munkát a katasztrófavédelem és a hatóságok szakembereinek Tolnavár megyében a napokban. Péntek este Jágónak külterületén tarló tűz miatt kellett kivonulniuk a tűzoltóknak, ahol a szárazság és a szeles időjárás miatt a lángok gyorsan terjedtek. A rajoknak végül sikerült megakadályozniuk a tűz tovább terjedését és eloltani a tarlót. Szombaton a 61-es főúton Nagykónyi térségében 3-as karambol történt. A balesetben 3 személygépkocsi ütközött össze, ami miatt az érintett útszakaszt a helyszínelési és műszaki mentési munkálatok idejére teljes szélességében le kellett zárni. Az esetek kapcsán személyisérülésről nem tájékoztatott a katasztrófavédelem.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátságút 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
4: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
1: Reklámot hallottatok.

Bebe Rexha és David Guetta indította meg a 16 órát, a Sad Girl szólt itt a Paks FM-en. Ebben az órában folytatom a jó hangulatot így vasárnap, és egy kicsit a történelembe is nosztalgiázunk, hiszen pontosan 65 éve hogy felhúzták a berlini falat, amely több évtizedekig elválasztotta Kelet és Nyugat Berlint egymástól. Kicsit hosszabban is beszélünk majd róla, most viszont jöjjön a Purple Disco Machine-től a Fire and Ice.

Lady Gaga-tól szólt a Dead Dance, és egy igazi történelmi eseményt hozok. Vasárnapon, augusztus 9-e, ami egy jelentős történelmi évfordulóra is emlékeztet bennünket, 1961. augusztusában kezdték el felépíteni a berlini falat, amely csaknem 3 évtizeden át választotta ketté Kelet és Nyugat Berlint. A fal 155 km hosszú volt, őrtornyokkal, szögesdróttal és szigorúan őrzött határszakasszal. Célja az volt, hogy megakadályozza a kelet-németek nyugatra menekülését. Érdekesség, hogy a fal fennállása alatt több mint 500 ezer embernek sikerült átjutni a nyugati oldalra, de a menekülési kísérleteknek számos halálos áldozata is volt. A berlini fal végül 1989-ben omlott le, és máig a hidegháború egyik legismertebb jelképének tartják számon. A kis történelmi visszaemlékezés után most jön Morrison-tól a Feel Love.

Barosso Lertől szóltam már nyána. A holnapi hónap folyamán pedig megkezdjük a hétfőt, az új hetünket, és ünnepelhetjük a világ oroszlán napját, amelyet azért hoztak létre, hogy felhívják a figyelmet a természet egyik legismertebb ragadozójának védelmére. Kevesen tudják, hogy míg 100 évvel ezelőtt még mintegy 200 ezer oroszlán élt vadon Afrikában és Ázsiában, már a számuk kevesebb, mint 25 ezerre csökkent. A legnagyobb veszélyt az élőhelyek zsugorodása és az ember-állat konfliktusok jelentik. Érdekes, hogy a hím oroszlán ordítása akár 80 kilométeres távolságból is hallható, ezzel jelzi a területét és a falka tagjaival is így tartja a kapcsolatot. A világ oroszlán napja arra emlékeztet, hogy ez a lenyűgöző állat ma már fokozott védelemre szorul, hogy a következő generációk is a természet élőhelyén láthassák. Mi azt hiszem, ez ügyben nem teljesen tudunk tenni, hiszen mi csak az állatkertbe látunk, vagy messze kell utaznunk, hogy mi is lássunk, de ez elég szívhez szóló. Figyeljünk, ahogy lehet az élővilágunkra, hiszen minden állat fontos, és minden élőlénynek megvan a saját dolga. Mi most zenélünk, nem sokára jön a

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
5: Will it be kicks in? Justin
0: Bieber. Hey, I'm Adele. Chainsmokers.
5: Ariana Grande.
0: És most vissza.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Mariette, a közoktatásért felelős államtitkár az iskoláknak, az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szombaton az MTI-vel. A közlemény szerint a Legyen élmény a tanulás című javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Jelentős energetikai fejlesztést hajt végre a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Az intézmény egy komplett napelemrendszert fog telepíteni pályázati források felhasználásával. A részletekről Berlinger Attila, a Szekszárd polgármestere is beszámolt közösségi oldalára feltöltött videójában.
2: A Babits Mihály Kulturális Központ energiaellátását egy napelemes rendszer fogja segíteni, reményeink szerint már egy hónap múlva. Egy 50 kW-os napelemekből álló rendszer kerül a kulturális központ tetejére elhelyezésre. 82 darab 620 wattos napelem az előzetes számítások alapján a ház teljes villamos energia felhasználásának akár az egyharmadát meg tudja takarítani már néhány héten belül is, amennyiben az EON ugye az engedélyt majd megadja az elkészült beruházás után. Ezeknél a projekteknél pont a beruházás mindig a legrövidebb, szerdán már kész is lesz a kivitelező, a műszaki ellenőr átadás átvételi dokumentációnak aláírását követően pedig az EON mostani tudásunk alapján egy hónap, maximum 6 hét alatt megadja azt az engedélyt, amivel már is termelhet ez a rendszer és segíthet az energiaellátást. Azt hiszem nem kell hangsúlyozni ezekben a napokban a magyarországi helyzetet, és látható, hogy a jövő az ivóvízellátás mellett a villamos energia ellátás köré fog csoportosulni. Hát minden egyes olyan beruházás, amely a város intézményeinek, épületeinek, iskoláinak, cégeinek az energia megtakarítását tudja segíteni, az sokszorosan és nagyon hamar megtérülhet.
1: Bűnösnek találta a másodfokú bíróság a Szekszárdi kórház ápolóját, aki miatt megfulladt egy beteg. A pécsi fellebbviteli főügyészség az ítélet helybenhagyását indítványozza. Helyben hagyna a másodfokú ítéletet a pécsi fellebbviteli főügyészség abban a tragikus ügyben, amely még 2020. októberében történt a Szekszárdi kórházban. Egy Down-szindrómás beteg fulladt meg etetés után, miután a kötelező előírások ellenére nem pépes, hanem szilárd ételt kapott az ápolójától. Bár első fokon a nővért még felmentették, a másodfokú bíróság bűnösnek találta és 2 év felfüggesztett fogházbüntetésre, valamint 2 év foglalkozástól való eltiltásra ítélte. Az ápoló felmentésért fellebezett, a fellebbviteli főügyészség szerint azonban a büntetés kiszabása indokolt volt, így a korábbi döntés helyben hagyását kérik a bíróságtól. Az ügyben érintett kezelőorvos büntetése már korábban jogerőre emelkedett. A következő hetekben zárulnak a kiemelt nyári NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és

0: számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Augusztus 13-án Tamásiban, augusztus 17-én pedig Dunaföldváron számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.
2: Reklám.
3: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűsztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
4: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint lágycsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
2: Reklámot hallottatok.

Teddy Swims és a The Doors kezdte meg a 17 óránkat, továbbra is folytatjuk a jó vasárnapi hangulatunkat, és elmondom azt is, hogy milyen időjárásra számítsunk a következő egy-két napban, továbbá, hogy érdemes lesz nézni az égboltot, miután lemegy a nap, hiszen kezdődik a Perseidák meteoraj. Ez azt jelenti, hogy rengeteg hulló csillagot láthatunk, és valljuk be, hogy mindannyiunk libabőrös lesz, mikor egy-két hulló csillagot látunk. Na de mi van akkor, amikor egy tucattal látunk pár perc alatt? Ez történhet a következő napokban. De most szóljon Lizától, Doja Cattől és Raytől a Born Again.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: A következő hetet is melegen kezdjük meg. 36 fok lesz a környékünkön a csúcshőmérséklet, 17 fokig is leülhet éjszaka a levegő, kedden szintén 37, nagyon meleg, kicsit felhős idő várható, egy nagyon kevés csapadék is mondható, az éjszaka 19 fok alá nem nagyon megy a hőmérséklet, szerdán kicsit lejjebb hűl a csúcshőmérséklet, 35 fokban maximalizálódik, de az éjszaka is meleg lesz, 20 fok környékén kell számolni vele.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zeneinkkel!

0: Millás FM. Összekött.
1: Miért keresem máson a bőröd illatát? Az a könycsepp az arcomra még mindig visszajár. Elteltek a hónapok lassan egy év, és azt mondták az idő

0: Oceánától szólt az Endless Summer. Bárcsak úgy lenne, mindannyian szeretjük a nyarakat. Így hétfő este vagy kett hajnalban tiszta lesz az ég, érdemes lesz egy kicsit távolabb menni a város fényétől, ekkor ugyanis tetőzik a Persei Deák meteoraj, amelyet az év egyik leglátványosabb csillagászati eseményének tartanak. Kedvező körülmények között óránként akár 80-100 hulló csillag is feltűnhet az égbolton. A megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre vagy különleges felszerelésre, elég egy sötét hely, egy pokróc és egy kis türelem. A meteoraj minden évben augusztusban érkezik, amikor a Föld áthalad a Swift Tuttle üstökösök által hátrahagyott porszemecskéken. Ezek a parányi részecskék a légkörbe érkezve felizzanak, mi pedig hulló csillagként látjuk őket. Tehát, ha van egy szabad esténk, érdemes lesz felnézni az égre, könnyen lehet, hogy több tucat hulló csillagot is láthatunk majd.
1: Paks

Elérkeztünk a 6 órához, így elköszönök. A 6 órás hírek után már nem köszönök vissza. Az elmúlt 4 óra műsorvezetője Strasser Ábner volt. Mindenkinek további kitartást ezen a szép vasárnapi napon, és jó rádiózást. Sziasztok!

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Mariette, a közoktatásért felelős államtitkár az iskoláknak, az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szombaton az MTI-vel. A közlemény szerint a Legyen élmény a tanulás című javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Az ős sárvíz revitalizációját sürgetik Tolna vármegyében, melynek közel 1 millió köbméter víz megtartása a célja, adta hírül közösségi oldalán dr. Sárosi József országgyűlési képviselő. Azt írta, a térségben sürgetővé vált a vízmegtartó megoldások kiépítése, miután a klímaváltozás és a tartós aszályos időszakok egyre súlyosabb kihívás elé állítják a mezőgazdaságot és a természetes élőhelyeket. A tervezett projekt célja a terület természetes vízmegtartó képességének helyreállítása, amely nem csak a talajvízszint süllyedését állíthatja meg, de jelentősen javítható a környező szántóföldek és erdők vízellátása is. A szakemberek hangsúlyozzák, a lezúduló csapadék és a villámárvizek elvezetése helyett a víz helyben tartása az egyetlen fenntartható megoldás a kiszáradás ellen. A revitalizációs program révén a megőrzött hatalmas vízmennyiség hozzájárulhat a mikroklíma javításához, a helyi vízes élőhelyek megóvásához, valamint a Tolna vármegyei gazdálkodók biztonságosabb termeléséhez is. Az elmúlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben hárman életüket vesztették, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője szombaton az MTI-vel. Dóka Imre elmondta, 2026-ban eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csak nem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. Idén az elmúlt héten volt a legtöbb szabadtéri tűz, és csütörtökön hárman meg is haltak ezekben. A katasztrófa védelem szerint a Baranya vármegyei Cserkúton, valamint Komárom-Esztergom vármegyében, Esztergomban egy-egy hétvégi ház és a körülöttük lévő aljnövényzet, illetve összehordott szemét égett. Az épületek átvizsgálásakor mindkét helyen holttestet is találtak a tűzoltók. A több mint 110 hektáron pusztító Kiskunfélegyháza külterületén kitűrt özben is meghalt egy ember, itt tarló és vegyes erdő aljnövényzete, valamint tanyák égtek. Több településen is várják a véradókat a jövő héten Tolna vármegyében. Hétfőn, augusztus 10-én Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között nyújthatják karjukat a segítő szándékúak. Kedden reggeltől Dombovára várják a donorokat, a Szent Lukács Kórház vértranszfúziós osztályán 8 és délután 3 óra között, míg Szedresben, a közösségi házban tartanak majd véradást délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön, augusztus 13-án Hőgyészen a polgármesteri hivatalban lesz lehetőség véradásra, Dombováron pedig a kórházi vérellátóban várják az önkénteseket reggel 8 és délután 3 óra között. Pénteken, augusztus 14-én Bonyhádon a Művelődési Ház ad otthontak véradásnak a Tarka Fesztivál keretében, Szekszárdon pedig a területi vérellátó központban fogadják a véradókat reggel 8.

0: 8 és délelőtt 11 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Pops FM.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölte köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója, a felkérést pedig a volt főbíró el is fogadta, tájékoztatott az MTI. Magyar Péter miniszterelnök szombati közlése szerint a képviselőcsoport titkos szavazással döntött a jelölésről. A frakció úgy értékelte, a több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi tapasztalattal rendelkező Baka András személye garanciát jelent az alkotmányos elvek és a bírói függetlenség képviseletére. Baka András jelezte, a nemzet iránti szolgálatból vállalta a felkérést. A bejelentésre reagálva a Fidesz frakció vezetője Bóka János politikai bábnak nevezte a jelöltet, Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője pedig úgy fogalmazott, a volt főbíró a kormánypárttal szembeni bosszúvágyból fogadta el a felkérést. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke szerint pedig Baka Andrást az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai teszik alkalmatlanná a köztársasági elnöki posztra. Az államfő választással kapcsolatos hivatalos parlamenti eljárások a jövő hét elején folytatódnak. Jelentős energetikai fejlesztést hajt végre a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Az intézmény egy komplett napelemrendszert fog telepíteni pályázati források felhasználásával. A részletekről Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere is beszámolt közösségi oldalára feltöltött videójában.
2: A Babits Mihály Kulturális Központ energiaellátását egy napelemes rendszer fogja segíteni, reményeink szerint már egy hónap múlva. Egy 50 kW-os napelemekből álló rendszer kerül a Kulturális Központ tetejére elhelyezésre. 82 darab 620 wattos napelem az előzetes számítások alapján a ház teljes villamos energia felhasználásának akár az egyharmadát meg tudja takarítani már néhány héten belül is, amennyiben az EON ugye az engedélyt majd megadja az elkészült beruházás után. Ezeknél a projekteknél pont a beruházás mindig a legrövidebb, szerdán már kész is lesz a kivitelező, a műszaki ellenőr átadás átvételi dokumentációnak aláírását követően pedig az EON mostani tudásunk alapján egy hónap, maximum 6 hét alatt megadja azt az engedélyt, amivel már is termelhet ez a rendszer és segítheti az energiaellátást. Azt hiszem nem kell hangsúlyozni ezekben a napokban a magyarországi helyzetet, és látható, hogy a jövő a ivóvízellátás mellett a villamos energia ellátás köré fog csoportosulni. Tehát minden egyes olyan beruházás, amely a város intézményeinek, épületeinek, iskoláinak, cégeinek az energia megtakarítását tudja segíteni, az sokszorosan és nagyon hamar megtérülhet.
1: Bűnösnek találta a másodfokú bíróság a szekszárdi kórház ápolóját, aki miatt megfulladt egy beteg. A pécsi fellebbviteli főügyészség az ítélet helybenhagyását indítványozza. Helybenhagyna a másodfokú ítéletet a pécsi fellebbviteli főügyészség abban a tragikus ügyben, amely még 2020. októberében történt a szekszárdi kórházban. Egy Down-szindrómás beteg fulladt meg etetés után, miután a kötelező előírások ellenére nem pépes, hanem szilárd ételt kapott az ápolójától. Bár első fokon a nővért még felmentették, a másodfokú bíróság bűnösnek találta és 2 év felfüggesztett fogházbüntetésre, valamint 2 év foglalkozástól való eltiltásra ítélte. Az ápoló felmentésért fellebezett, a fellebbviteli főügyészség szerint azonban a büntetés kiszabása indokolt volt, így a korábbi döntés helybenhagyását kérik a bíróságtól. Az ügyben érintett kezelőorvos büntetése már korábban jogerőre emelkedett. A következő hetekben zárulnak a kiemelt nyári NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Augusztus 13-án Tamásiban, augusztus 17-én pedig Dunaföldváron számíthatnak ellenőrzésekre az

0: érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az amerikai szenátus megszavazta pénteken az Oroszország elleni szankciós csomagot, amely egyebek közt lehetővé tenné akár 100%-os vámkivetését az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra, írja az MTI. A jogszabályt Lindsey Graham közelmúltban elhunyt szenátor kezdeményezte még tavaly, aki elkötelezett támogatója volt Ukrajnának. A republikánus politikus tiszteletére Roland elnevezett törvényt kétpárti támogatással fogadta el a kongresszus felsőháza, így az végszavazásra a képviselőház elé kerülhet, várhatóan szeptember elején. Donald Trump elnök kérésére a törvény hónapokon át nem került a szenátus elé, a közelmúltban ugyanakkor az elnök jelezte, hogy támogatja a jogszabályt. Az elmúlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben hárman életüket vesztették, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője szombaton az MTI-vel. Dóka Imre elmondta, 2026-ban eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csak nem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. Idén az elmúlt héten volt a legtöbb szabadtéri tűz, és csütörtökön hárman meg is haltak ezekben. A katasztrófa védelem szerint a Baranya vármegyei Cserkúton, valamint Komárom-Esztergom vármegyében, Esztergomban egy-egy hétvégi ház és a körülöttük lévő aljnövényzet, illetve összehordott szemét égett. Az épületek átvizsgálásakor mindkét helyen holttestet is találtak a tűzoltók. A több mint 110 hektáron pusztító Kiskunfélegyháza külterületén kitűrt özben is meghalt egy ember, itt tarló és vegyes erdő aljnövényzete, valamint tanyák égtek. Jelentős energetikai fejlesztést hajt végre a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Az intézmény egy komplett napelemrendszert fog telepíteni pályázati források felhasználásával. A részletekről Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere is beszámolt közösségi oldalára feltöltött videójában.
1: A Babits Mihály Kulturális Központ energiaellátását egy napelemes rendszer fogja segíteni, reményeink szerint már egy hónap múlva. Egy 50 kW-os napelemekből álló rendszer kerül a Kulturális Központ tetejére elhelyezésre. 82 darab 620 wattos napelem az előzetes számítások alapján a ház teljes villamos energia felhasználásának akár az egyharmadát meg tudja takarítani már néhány héten belül is, amennyiben az EON ugye az engedélyt majd megadja az elkészült beruházás után. Ezeknél a projekteknél pont a beruházás mindig a legrövidebb, szerdán már kész is lesz a kivitelező, a műszaki ellenőr átadás átvételi dokumentációnak aláírását követően pedig az EON mostani tudásunk alapján egy hónap, maximum 6 hét alatt megadja azt az engedélyt, amivel már is termelhet ez a rendszer és segítheti az energiaellátást. Azt hiszem nem kell hangsúlyozni ezekben a napokban a magyarországi helyzetet, és látható, hogy a jövő az ivóvízellátás mellett a villamos energia ellátás köré fog csoportosulni. Tehát minden egyes olyan beruházás, amely a város intézményeinek, épületeinek, iskoláinak, cégeinek az energia megtakarítását tudja segíteni, a sokszorosan és nagyon hamar megtérülhet.
0: A következő hetekben zárulnak a kiemelt nyári NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Augusztus 13-án Tamásiban, augusztus 17-én pedig Dunaföldváron számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.
3: És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
0: Kellemes estét mindenkinek! 2026. augusztus 9-én vasárnap este 8 óra után járunk pár perccel. Mai heti körkép

0: magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként Heringes Anita Paks polgármestere számol be a városba érkezett zuhanyzó konténerekről, majd az aszályos időszak vízgazdálkodási összefüggéseit vizsgáljuk meg egy paksi kutatóbiológussal. Ezt követően két táborba is ellátogatunk, valamint Siklóernyőre és Lovasfogatra is felszállunk. Tartsatok ma este is velem, a mikrofonnál este 9 óráig Tokai Róbertet halljátok, egy zene után már is kezdünk.
1: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Megérkeztek Paksra azok a zuhanyzó konténerek, amelyeket Paks város vezetése rendelt meg azért, hogy biztosítsák a lakótelepiek számára a melegvizes tisztálkodási lehetőséget arra az esetre, ha az atomerőmű teljes leállítása során megszűnne az onnan érkező hőszolgáltatás. Bár a teljes leállás egyelőre nem következett be és melegvíz is van a lakásokban, Heringes Anita polgármester szerint nem volt felesleges a beruházás.
2: Barnabás István a polgármester úrral elkezdtünk erről beszélgetni, hogy nyilván miután egyébként főgőz turbina megcsapolásáról kapjuk a melegvizet, így ha az atomerőmű leáll az energiatermeléssel, akkor nem lesz ahonnan lecsapoljuk ezt az energiát, és nem lesz melegvíz. Éppen ezért másnapra egyeztetést kezdeményeztünk az atomerőművel, a szolgáltatóval, a saját DC karbantartó cégünkkel, hiszen sok mindenben ő tud a segítségünkre lenni, a mezőföldvízzel, és meghívtam Cseh Tamás országgyűlési képviselőt is erre az egyeztetésre. És feltettük a nagy kérdést, hogy akkor hogyan tovább, mire számítsunk. És igen, mi voltunk a motorjai ennek az egyeztetésnek, és miután végighallgattuk, hogy mire lehet számítani egy esetleges leálláskor, akkor számomra nem volt kérdés, hogy ilyenkor rendelkezésre áll Paksváros önkormányzata. Átgondolja és felméri, hogy milyen lépéseket kell megtennie ahhoz, hogy a lehető legkevesebb problémát okozza a lakosságnak, amennyiben leáll a melegvízszolgáltatás. Igen, tudom. Amikor moshatjuk ezeket a rendszereket, akkor van egy két hét körüli leállás. De azért azt számolni lehetett vele, hogyha a Paksi atomerőmű ténylegesen leáll az energiatermeléssel, az nem egy-két hétről fog szólni. Ezért felelősség teljesen szerintem ez volt a legjobb megoldás, hogy mi elindítottunk egy folyamatot, felmértük azt, hogy hova tudjuk irányítani a lakosságunkat, a mozgásában korlátozott embereket. És akinek meg azt gondolja, hogy minél közelebb a lakótelephez szeretne zuhanyt venni, melegebb zuhanyt venni, mert egy-két napig a romantikus dolog hidegben zuhanyozni, de azért szerintem nagyon fáradtan az ember, néha jól esik egy langyosabb zuhany, ezért találtuk ki a rendezvénykonténereket, és igen, nem a legkomfortosabb megoldás. De amikor nincs más, és az embernek jól esne egy zuhany, akkor szerintem ez is nagyon-nagyon jó megoldás tud lenni. Nyilván most megnézzük, mai nap délután 2-ig történik meg a telepítése. A lehető legolcsóbb, legracionálisabb döntést hoztuk meg ebben, mert olyan helyre telepítettük, ahol szennyvíz és vízkiállás is található. Innentől kezdve egy kicsit könnyebb és olcsóbb lesz, és ahogy látjuk, hogy mennyi igény van rá, úgy csökkenteni és növelni is tudjuk a kapacitást.
0: Heti körkép.
1: A rendkívül aszályos nyár újra előtérbe helyezte a magyarországi ivóvízkészletek kérdését. A jogszabályok szerint az elsőfokú vízkorlátozást Magyarországon a települések polgármesterei az adott vízszolgáltatóval egyeztetve rendelhetik el települési szinten. Pakson erre még nem került sor, ennek ellenére mindenkinek érdemes átgondolnia, hogy mit tud hozzátenni ahhoz, hogy takarékoskodjunk az ivóvízzel. Erről Knisz Judit, paksi kutatóbiológus beszélt rádiónknak.
3: A 70-es, 80-as évek végén volt a nagyon sok kampány a tévében, hogy fogyasszunk kevesebb vizet. Akkor körülbelül egy főre egy nap olyan 200 liter vízfogyasztás jutott. Már ez lecsökkent 100 literre, bár most megint emelkedik, most olyan 110 liter körül van. De ebből, ha belegondolunk, csak körülbelül 3 liter az, amit ivásra, tehát fogyasztunk. Nyilván ugye ebben benne van a főzés, a higiéniai folyamatok, stb. De azért sokat pazarlunk is. Ma már ugye nagyon sokan azzal hűtik az udvart, hiszen sok lebetonozott udvar van, ott az ugye meleg, az sokan locsolással hűtik, állatok, stb. Tehát, hogyha van megfelelő informálás a lakosságnak, akkor ez változhat, tehát nagyon sokat még tudunk csökkenteni. Viszont, hogy hogyan hétköznapokban itt a szünetben ugye beszélgetünk arról, hogy egyre többen, és ez egy nagyon jó gyakorlat, amit érdemes sokaknak átvenni, hogy például megmosunk egy salátát, akkor azt nem leengedjük a lefolyóba, hanem egy kis lavortálat teszünk, és azokat a vizeket, amik nem annyira koszosak, hogy tényleg szennyvíznek minősül, és el kell engedni, azokat összegyűjtjük, és azzal locsoljuk a szobanövényeinket, vagy a kertben a növényeinket. Tehát ezzel például ez egy apró, pici és senki számára nem túl nagy energiát igénylő szokás, amivel sokat tudunk tenni. Szerintem az egész egyébként a szemléletem múlik, és azt szerintem fontos látni, hogy elkerülhetetlen egy szemléletváltás, mert vagy most lassan lesz időnk hozzászokni, és megváltoztatjuk a mindennapi szokásainkat, vagy 10-20 év múlva drasztikusan kell változtatnunk, ami viszont fájdalmas lesz. Uh-huh. Tehát az biztos, hogy ezt a kényelmes, nem gondolunk arra, hogy mire használjuk a vizet, hogy a zöld angol gyepet locsoljuk vele, vagy megfontoltan tervezzük a kertünket, ez már nem lesz a régi. Hát ugye ez nagyon egyénfüggő, és én nem is szeretnék ilyen nagy javaslatokat vagy tanácsokat adni, hiszen szerintem inkább itt az a lényeg, hogy mindenki a saját kis életére egy kicsit nézzen rá, és biztos vagyok benne, hogy mindenki tud egy-két dolgot tenni, amivel ezt tudja csökkenteni. És nyilván nem mindegy, hogy valaki egy nyugdíjas házaspár, vagy egy újszülött kisbabával van otthon, tehát nem lehet általánosságokat mondani. Sokkal inkább érdemes mindenkinek egy picit hátralépni, és felsorolni, vagy a családdal átbeszélni, hogy milyen praktikákat tudnak beilleszteni a hétköznapokba, ami mondjuk első lépésben nem igényel túl nagy erőfeszítést, de egy picit igen, mert kényelmetlenség nélkül ezt nem fogjuk tudni megoldani, az biztos. De ugye minden szokás csak egy hónap körülbelül, azt mondják, olyan 21 nap, egy hónap, míg egy új szokást beillesztünk az életünkbe. Tehát először lehet, hogy kényelmetlen, majd később megszokjuk, és teljesen természetessé válik.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgass meg nálunk! Heti körkép.
1: Július utolsó hetében életképes színjátszótábort szervezett Harmad Gabriella Pakson 8-tól 13 éves korú fiatalok számára. A tábor célja mindamellett, hogy kellemes hangulatban jól érezzék magukat a gyerekek, készségfejlesztésre fektetett nagy hangsúlyt Harmad Gabriella, akivel Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a színjátszótáborban.
2: Sokat készültem, ugyanis a tavalyi első ilyen táboromnak a tanulsága az az volt, hogy rengeteg játékra van szükség, hogy le tudjam kötni ugye a gyerekeket, és ennek megfelelően nagyjából már 2 héttel a tábor előtt egy teljes játékkönyvet kiolvastam. 8-tól 13 éves korig voltak a jelentkezők. Kiválogattam azokat, amit úgy éreztem, hogy mindegyik korosztálynak szórakoztató lehet. Minden nap az volt, hogy meg volt felezve a nap, mert a tavalyi tábornak szintén az volt az egyik tanulsága, hogy egy egész napon keresztül nem lehet játszani. Bármennyire játékok ezek a szituációs gyakorlatok, koncentrációt, készségeket fejlesztő gyakorlatok, nem lehet egész nap csinálni, meg kell felezni a napot, az egyik felében ilyeneket csinálunk, a másik felében pedig vagy strandra megyünk, vagy rádióba megyünk, tehát mindig van valami újdonság az egészben. Egyébként egy nagyon jó kis csapat jött össze az idei évben, tényleg mindenkit bevontak a játékba, mindenkivel türelmesek voltak akkor is, ha valaki lassabban értette meg a feladatot, stb. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt az első nap, és igazából onnantól kezdve minden nap.
3: Maguk a játékok, amiket kiválasztottál, mire figyeltél, hogy tulajdonképpen miket fejlesztenek? Tehát ami gondolom, a táborodnak a célja is volt.
2: Arra nagyon figyeltem, hogy koncentrációkészséget, reakciókészséget, érveléstechnikát, tehát hogy nagyon sok mindenre próbáltam rámenni a tekintetben, hogy különböző készségeket fejleszünk, improvizációs technika, tehát egy váratlan helyzetet, hogyan reagálsz le, vagy például megfigyelő képesség, tehát hogy egy gyereket kiküldtünk, a többieket felállítottuk egy állóképbe, és az az egy gyerek, aki kiment, annak be kellett jönni, rá kellett nézni a képre, és rá kellett jönni arra, hogy ki az, aki ő, aki hiányzik erről a képről. Csak egy példát, hogy mondjuk volt egy menyasszony vőlegény, egy násznép, stb., és a pap hiányzik az oltár elől, ugye. Vagy például egy zenekar, ahonnan a karmester hiányzott, vagy éppen az orvos az orvosi rendelőből. És akkor mindenki részt tudott venni, mindenkinek volt valami feladata, és az, aki pedig ki kellett, hogy találja, ugye ő neki ki kellett logikáznia, hogy most itt mi történik ezen a képen, fel kellett ismerni, és akkor rájönni, hogy ő az, aki... És hát mellette pedig strandoltunk a rádióba, ott egy élő adásban megnyilvánult mindenki, nagyon bátran, nagyon ügyesek voltak.
3: Akkor jövőre is?
2: Szerintem igen. 10-12 fő a maximum, aki ugye jöhet ebbe a táborba, ennek 2 oka van. Egyrészt, hogy ez az, ami ilyen ideális a drámajátékokhoz, másrészt pedig kezelhető létszám egy személy számára is, és jobban tudok figyelni a gyerekekre, meg több idő jut mindenkire.
3: Feltétel volt-e az, hogy legyen valami idézőjelbe téve előképzettsége a gyerekeknek, tehát hogy jártnak-e esetleg valamilyen színi szakkörre, vagy dráma szakkörre, vagy valami hasonlóra?
2: Nem, egyáltalán nem volt ez feltétel. Vannak, akik soha nem voltak még ilyen dráma foglalkozáson, vannak olyanok, akik igen, mert ugye én minden évben, az évközben tartok 2 hetente teljesen ingyenesen ilyen önkéntes alapon drámafoglalkozásokat, amire többen járnak, de van, aki Budapestről jött, van, aki Budatétényből, van, aki Györkönyből, Németkéről, tehát, hogy igazából nem csak Paksról vannak gyerekek, és bárki jöhet egyébként évközben is ezekre a drámafoglalkozásokra. Egy ilyen 1 órás foglalkozáson jókat nevetünk, meg persze közben ilyen készségfejlesztő játékokat, feladatokat játszunk, de senkinek nem kell, hogy legyen előképzettsége, és olyan játékokat hozok, amiket mindenki tud játszani.
1: A 13 éves Horváth Regina tavaly is volt már a színjátszó táborban. A Paksi Rákóczi Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulója új barátokra is talált itt. És mint Pálfi Katalin kolléganőnknek elárulta, Gabi néni készségfejlesztő, szituációs és koncentrációs játékait is nagyon élvezte.
3: Regina, itt a táborban. Most vagy először, vagy voltál már Gabi néninek más táborába is, és hogy tetszik, hogy érzed magad?
4: Nem most vagyok először, mert tavaly is voltam. Egészen jól érzem magam, mert tavaly nagyon ismerősökkel voltam, és így most így teljesen majdnem új a társasága a két emberen kívül, akik tavaly is voltak, és nagyon jók voltak, amit a Gabi néni kitalált.
3: Mesélj róla, hogy mi az, amit a Gabi néni kitalált, milyen játékokat játszottatok, mi volt az, ami téged ide vonzott.
4: Gabi néninek eléggé sok ilyen ötlete van, és én nekem az nagyon tetszik, hogy mindig ki tud találni valamit. És akkor a kedvenceim, amit dráma órán is szoktunk játszani, az mondjuk a beugrós, vagy a stop trükk, akkor a fordító, nem tudom mi a neve, vagy a portás. Csomó ilyen nagyon jó játékot tud kitalálni. Volt most ilyen bizalom játék, hogy bízni kellett a másikban.
3: Mit kellett csinálni?
4: Először az, hogy ilyen kettő ember van, és akkor kell vezetni az egyik embert, aki csukva van a szeme, és hátulról a másik vezeti. Az egyik ez. A másik volt egy olyan, ahol körben álltunk, és a középen volt egy becsukott szemű ember, aki így különféle irányokba ment, és nekünk kellett elirányítani, amikor ki akart menni a körből. Meg volt olyan, ahol amikor be volt csukva a szemünk ugyanúgy, és akkor a párunk az beszélt hozzánk, és kellett követni a hangját. Ez az ilyen bizalomfélesség.
3: Születtek-e új barátságok részedről itt a táborban?
4: Igen, születtek. Elég sok ismerős szereztem így, akiket eddig nem ismertem. Beszéltünk arról, hogy jövőre is jövünk majd.
3: A hét folyamán melyik az a program, amelyik neked a legeslegjobban tetszett?
4: Hú, ez az egy nehéz kérdés, mert kb. Mindegyik. Volt ugye strandolás, akkor voltunk rádióban egy csomószor, ahol beszélgettünk, ugye magunkról igazából, meg Gabi néni tett fel kérdéseket, hogy mondjuk milyen a barátság, mit gondolunk bátorságnak, meg ilyenek. Mi, akik már tavaly is voltunk, mi beszélgettünk a táborokról még, akik nem voltak tavaly, azok azt csinálták, mint mi tavaly. Ők felkonferáltak egy dalt.
3: Tehát akkor mentetek élő adásba?
4: Igen.
3: De sajnálom, hogy nem hallottam.
4: Az ilyen játékok, az kb. Mindegyik tetszett. Volt, ami tavaly is volt. Igazából mindegyik volt tavaly. Volt, ami új volt, hogy új szituáció volt. Volt, amikor nem. De különben amúgy nagyon tetszik.
3: Egyébként mennyire veszed komolyan a színjátszást, meg egyáltalán az ezzel való foglalatoskodást? Tehát vannak-e a jövőt illetően terveid ezzel kapcsolatban?
4: Én csak így ilyen hobbiként tekintek rá. Nincsenek komoly elképzeléseim.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: A Tolnavár megyei Kereskedelmi és Iparkamara interaktív közbiztonsági workshopon gyakorlati példákon keresztül mutatta be a vállalkozóknak, hogyan ismerhetők fel a legújabb támadási módszerek. Mint elhangzott, a legerősebb vírusírtó sem helyettesíti a felkészült munkatársakat. A digitalizáció a vállalkozások működésének természetes része lett, ezzel együtt pedig a kibertámadások is egyre kifinomultabbá váltak. A témában Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátort, vállalkozásfejlesztési vezetőt Pálfi Katalin kérte a mikrofon elé.
2: Kiberbiztonság napjainkban rendkívül fontos, és azt gondolom, és azt gondoljuk kamarai szinten is, hogy gyakorlatilag megkerülhetetlen, és a vállalkozók számára is fontos, nem csak magánemberként, a vállalkozóknak különösen fontos, hiszen óriási adatvagyonnal dolgoznak, hogyha csak az ügyfélkör adataira gondolunk. Ezeknek a adatoknak a védelme rendkívül fontos, és azt gondoltuk, hogy az olyan jellegű gyakorlatorientált workshopok, amik nem száraz, elméleti szintű és nem egyirányú kommunikációval valósul meg, oda-vissza kérdezéssel és problémafelvetéssel valós élethelyzetekre ad választ. Meggyőződésünk, hogy ez a fajta tudásátadás sokkal hatékonyabb. És a mostani workshop is erre fókuszált, gyakorlati eset tanulmányok bemutatásával valós életszerű problémákra hozott példákat. Teszteket töltöttek ki, és megbeszélték azokat a jó gyakorlatokat, amiket a vállalkozó vagy a vállalkozás vezetője, tulajdonosa alkalmazhat. Napi élethelyzeteket próbálta reprodukálni a szakértő, amikkel nap mint nap találkozunk, kéretlen e-mailekkel. Mik azok a jegyek, amikkel föl lehet ismerni az, hogy ez egy adathalász e-mail, mire kell odafigyelni annak érdekében, hogy ne váljunk csalás áldozatává. És ugye a résztvevő vállalkozások is ugye hoztak saját maguk tapasztalataiból példákat.
3: A vállalkozások számára a közeljövőben terveztek-e hasonló jellegű összejövetelt, és ha igen, akkor milyen témában?
2: Ugye itt az adatvédelem, adatbiztonság az egy kiemelt témakör. Nagyjából ilyen fél éves terminusokba gondolkodva, valószínűleg még az idei évben egy késő ősszel újra lesz majd hasonló jellegű.
1: Évek óta szervez LEGO tábort Pakson Kerekesné Kajári Tünde programvezető Takács Mónika és Egyed József segítőkkel együtt. A Young Engineers kismérnök nyári LEGO táborban a résztvevő 11 gyermekre kaland és kihívás várt. A hét folyamán épített alkotásokból az utolsó napon egy fantáziavárost állítottak össze a gyerekek. Pálfi Katalin Kerekesné Kajári Tündével beszélgetett a nyári táborról.
3: Beszélgető partnerem Kajári Tünde, programvezető. Tündi, mi volt a héten a legeslegizgalmasabb rész, meg mi a célja egyáltalán ennek a hétnek ilyenkor a táborral, táborozással?
4: Ennek a hétnek egy kiemelt témája volt a mikro-makro világ, hogy körülöttünk a környezetünk, nem csak a városi környezetünk, hanem a Föld, akár az univerzum, még a makrovilágnak a felépítése, és ugyanezt az utazást megtettük, feldolgoztuk befele az ember, mint rendszer a mikrovilág szintjéig, az atomokig. És a gyerekekkel ezt a témát játékosan a hét folyamán úgy dolgoztuk fel, hogy ehhez kapcsolódóan nem csak a LEGO modellek megépítésébe kaptak élményt, hanem elmentünk olyan műhelylátogatásra, egyéb foglalkozásokra is, ahol ezt megélhették. Például a rezgés világát egy külön foglalkozással, egy ilyen hangtálas, zeneeszközös, gongos élményprogrammal, illetve a környezetünkből mindig behozzuk az anyagok, a különböző anyagok és érzékelések világát. Tavaly egy hangárba volt programunk, és ezt a repülés témát az idén tovább vittük. Öcsénybe, a Hőlégballó Múzeumnál folytattuk az élményszerzést.
5: És hát közben ugye LEGO építés folyik itt a teremben, az alapkészletekből, ha jól tudom. Milyen alkotások készültek itt, milyen technikákkal,
4: És mi a végcél? Klasszikus mechanikai gyakorlati megoldásokat tanulnak a gyerekek. Amiket megnézzünk a műhelylátogatásnál, mondjuk klasszikus régi parasztvilágban használt gépeknél, a csigarendszer, a csigameghajtás, a láncmeghajtás, a fogaskerekeknek a világa, mindegyikre kipróbálunk egy-egy rendszert, egy-egy modellt, és ezeket elkezdjük folyamatosan nehezíteni, kombinálni a hét során. Ami a célunk ezzel, az, hogy egy-egy gyakorlati élményből minél jobban felkelteni a kíváncsiságukat, és felszabadítani azt a kreativitást, amik bennük van, hogy bátran, szabadon elkezdjenek kísérletezni, kipróbálni dolgokat szabadon.
5: Kik jöhetnek a táborba?
4: A gyerekek nagy része Paksról szokott jelentkezni. Ezen a héten is most főként paksiak vannak, de nagyon örülök neki, hogy 3 éve, amióta tart a programunk, mindig van külföldről is, van, aki Angliából jár vissza, valaki Barcelonából, valaki Nagyrédéről, mert a nagyszülők, valamilyen családi vonatkozás van itt Pakson, és nagyon örülünk, hogy visszajáró vendégeink.
1: A 7 éves nagy Bálint tavaly is részt vett már a LEGO táborban, bár akkor a kezdőcsoportban, most pedig a haladóra érkezett.
6: Voltak könnyebbek is, meg nehezebbek is. Például most csináltam egy ilyen sorompót, és hozzáépítettem egy kis autót. Volt, amikor faszállító autót csináltunk. Igazából ennyik voltak, mert többi napon mind kirándultunk, mert 2 napot csak kirándultunk.
5: Értem, tehát kirándultatok is, volt ugye más szabadidős tevékenység is. Mennyire volt nehéz, bonyolult összerakni ezeket a LEGO elemeket neked?
6: Nekem már elég sok van otthon, úgy hát a rakás az nem volt nehéz, csak ugye a koncentrálás, mert ugye, hogy mit hova kell tenni, mert ezek azért már bonyolultabbak, mint a tavaly volt. Mert tavaly nem csináltunk ilyen nehezebbeket.
5: Ja persze, mert tavaly a kezdőcsoportban voltál, most meg már a haladóba jöttél. Aha, értem. A nehézségét, a bonyolultságát mi adta? Kitalálni, hogy mit, hova? Tehát megszerkeszteni?
6: Hát szerintem nem annyira. Hát inkább az, hogy mert ezek már ilyen nagyobb cuccok, ilyen nagyon nagyok, úgyhogy hát nehéz koncentrálni, és ott már a közepénél elfáradok. És akkor egy fél óráig kell néznem egy képet, hogy megértsem, hogy mi van.
5: Ja, értem. De úgy látom, akkor türelem azért van, mert elkészült az alkotásod.
6: Igen.
1: Somodi Jászmin 13 éves, már régóta jár a nyári táborba és tanév közben LEGO szakkörre is.
5: Jászmin, én úgy hallottam, hogy te nem először vagy már ebbe a táborba, hanem sokadik alkalommal. Mi az, ami minden alkalommal téged ide vonz? Mit szeretsz ebben a LEGO táborban?
7: A közösséget, a feladatokat, a programokat.
5: Milyen feladatok vannak, amik elcsábítanak téged? Mennyire nehezek, könnyűek? Meg egyáltalán szeretsz legózni?
7: Nagyon szeretek legózni. Számomra a feladatok viszonylag könnyűek, mivel már nagyon régóta játszom, meg építkezek a legóval, többször is voltam itt. A feladatok valamikor van csoportmunka, ilyen játékosabb feladatok.
5: Most itt a héten te mit készítettél? Mert itt ki voltak adva feladatok, vagy mindenki készítetett valamit a Fantázia városba, ami ugye ma fog elkészülni a sok-sok alkotásból, amit a héten készítettetek.
7: Én egy focikaput és egy focilabda kilövőt készítettem.
5: Sok időt betelt?
7: Nem, egy 15 perccel az kész lett. Többfajta, amik itt építünk, építmények, azokat egyet kivéve mindet megépítettem már. Általában utána volt egy kis szabadépítés, továbbfejlesztés.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: A Paksi Fogadsport Egyesület szombaton fogadhajtó versenyt rendezett Pakson az Ürgemezei lengyel pályán rekordszámú nevezéssel. Délelőtt és délután zajlott az akadályhajtás két fordulóban, illetve vadászhajtással zárult a nap. A részletekről Katona Barázs versenybíró nyilatkozott Pálfi Katalin kolléganőnknek.
2: Itt vagyunk a Paksi fogadhajtó versenyen, ahol hát mondhatjuk azt is, sportosan szólva, hogy a fél időnél járunk körülbelül. A délelőtt folyamán lezajlott több fogatnak a versenye, illetve a délután folyamán is lesznek még bőven ebbe a nagy forróságba megmérettetések. Mit kell tudni, mennyi fogat érkezett, és hogy zajlott le a délelőtt eddig? Aki a beszélgető partnerem, az nem más, mint a verseny bírája.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Nagyon szép számmal közel 40 fogat érkezett a mai napra, és nagyon színes, hisz láthatunk egyes fogatot, kettes fogatot, póni fogatot a mai napon. Ahogy tetszett mondani, az első félidő zajlott le, igen, hisz a verseny egy kétfordulós akadályhajtás versenyszámban kerül megrendezésre, és az első forduló zajlott most le. Jelenleg a nagy meleg miatt a pálya karbantartása, locsolása, öntözése, illetve mivel homokos a talaj, ennek a talajnak a javítása történik. A rendezők, a szervezők mindent elkövetnek annak érdekében, hogy itt ma mindenki jól érezhesse magát. Délután az első fordulóhoz hasonlóan ugyanúgy az akadályhajtó versenyszámnak a második fordulója, és így fog kialakulni a két forduló alapján a végeredmény, illetve a pörgő másodpercek, a vadászhajtás versenyszám kerül még megrendezésre.
2: Nagyon szép számmal kilátogattak nézők is. Mennyire látványos, és történt-e valami érdekesség eddig a nap folyamán?
3: Talán a legnagyobb érdekesség az, hogy csodálatos lovak és csodálatos fogatok láthatóak itt a Paksi lovaspályán. Szebbnél szebb fogatok, pergőn másodpercek, nagy izgalmak és rettentő ügyes hajtók és fogatok láthatóak itt a pályán egész nap, tehát nagyon látványos. Nem csak a lóverseny, hanem a kísérő programok, tehát akár a kirakodók, itt úgy gondolom mindenki egy családi programja megtalálja a számítását a mai napon.
2: Milyen a pálya?
3: A mai versenynap a C-kategóriás megyei, vármegyei fogadhajtók részére egy bajnoki forduló. Ennek megfelelően Vörös Ferenc pályaépítő egy rendkívül technikás, elgondolkodható és rendkívül ügyességet igénylő pályát épített. Eddig az első fordulót már három hajtó tudta hibátlanul teljesíteni, izgalommal várjuk a következő eredményeket. Egy szakmailag jól átgondolt, folyamatos, hajtható, de rendkívüli felkészültséget igénylő pályát épített.
2: Honnan érkeztek versenyzők?
3: Versenyzők az ország több pontjáról érkeztek, Fejérvár megyéből, Hitolna vármegyéből, Somogy vármegyéből, tehát a környékbeli vármegyékből érkeztek szép számmal. Nyilván mindenki vendéglátásra is sportolásságra talált itt Pakson.
2: Ez a nagy meleg, extrém hőség, mondhatjuk így is. Gondolom nagyon nehéz ilyenkor versenyezni, és versenyzőket, a lovakat nagy próbák próbáltatás elé állítja. Milyen körülmények vannak itt, mivel lehet segíteni mindezen?
3: Itt Pakson rendkívül ideális körülmények fogadtak bennünket, mind a hajtókat, mind a versenybírókat. A lovak, a szállítójárművek, kísérők részére egy külön fásliget került kijelölésre, a pihenésre. Itt el tudnak bújni a rekkenő erős napsütés elől, a hőség elől egy kicsit az árnyékba, illetve a rendezők gondoskodtak arról is, hogy a lovakat hűteni, fürdetni, mosdatni, itatni, hűteni lehessen. Külön lómosót és itató részt jelöltek ki a fogatok részére, ahol zavartalanul tudják ezt a hőséget elviselni, és ami legfontosabb, hogy a pihenésre, az árnyékos hely rendelkezésre áll.
1: A C-kategória kettes fogadhajtás magyar bajnokasság Kovács Tibor is ellátogatott a Paksi rendezvényre. Őt is sikerült mikrofonhoz kérni Pálfi Katalin kolléganőnknek.
4: Sárkeresztúrról érkeztem, a Vihar Lovas Egyesület színeibe versenyzem. Idén csak látogatóként tudtam eljönni erre a versenyre, sajnos lósérülés miatt én nem tudok részt venni, meg hát igazából vissza kellett hoznom a vándorkupát, ugyanis tavaly évben én nyertem itt ezen a versenyen.
2: Visszahoztad a kupát, de ugye nem egyedül érkeztél, azért van, aki versenyez a családból.
4: Így van, a feleségem versenyez, én most a kísérőként veszek részt, és segítem, amiben csak tudom, hogy minél jobban sikerüljön neki.
2: Rólad mit kell tudni? A madarakas csicseregték nekem, hogy magyar bajnok vagy. Így. Bocsánat, de nem vagyok otthon nagyon lovas sportban.
4: Így van, a tavaly évben én nyertem meg Lukács házán az országos döntőt, ahol az ország minden megyéből a három legjobb versenyző érkezett, és ezen a versenyen sikerült diadalmaskodnom.
2: Hát ehhez gratulálunk. Amikor találkoztunk, akkor láttam, hogy a lovakat itattad, illetve lovaknak is van párakapu, illetve itatásra lehetőség, fürdésre lehetőség, vagy lemosásra, frissítésre. Milyen körülményeket tapasztalsz itt egyébként a Paksi versenyen?
4: Nagyon jó a körülmények. Tehát azért ebben a nagy melegben, ugyanúgy, mint az embereknek, a lovaknak és az állatoknak is ugyanúgy szükség van a hűsítésre, hogy felfrissüljenek. Főleg, hogyha kijönnek a pályáról, úgy megvárjuk a megfelelő időt, és utána vissza tudjuk őket hűteni.
2: A feleséged egyébként mondtad ugye, hogy versenyez, a idézőjelvetével a te tanítványod?
4: Hát ezt nem mondanám, hogy az én tanítványom. Én elkezdtem az egész sportot, ő neki annyira megtetszett, hogy ő szerette volna csinálni, adott volt minden, és akkor ő is párhuzamosan velem együtt elkezdett versenyezni és hajtani.
2: Hát akkor ez egy jó kis családi program ilyenkor.
4: Ez így van, tehát jönnek velünk a gyerekek, minden hétvégén járjuk a versenyeket, ugye mi Fejér megyéből jöttünk, de nagyon szeretünk Tolna megyébe is járni, mert itt is színvonalas versenyek vannak, amikre szeretünk eljönni.
2: A feleséged az milyen versenyszámban indult egyébként?
4: C kategória, 2-es fogadtal.
2: Gratulálok, és akkor további szép napot, és akkor szorítunk a feleségednek.
4: Köszönöm szépen.
1: Idén Berem Endre került a Paksi Vándor Serleg Kalamár Rihárdnak köszönhetően, aki a C kategória győztese lett. A legjobb Tolnavár megyei versenyző a Paksi Fritz József lett, ő bronzérmet szerzett. Amatőr, azaz D kategóriában a Paksi Fogasport Egyesület versenyzője, ifjabb Somker Zoltán végzett az élen.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép.
1: A siklóernyőzés csodás élmény lélegzetelállító kilátással. Fejl Kornél 7 éve siklóernyőzik, és ő is ezt vallja. Évek óta versenyez is, mely a fejlődését is nagyban szolgálja. Idén a távrepülő magyar bajnokságon bronzérmes lett, így a válogatott tagjaként kvalifikálta magát a VB-re. Fejl Kornéllal Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
2: Én már 7 éve repülök siklóernyővel. Most volt a siklóernyős távrepülő magyar bajnoksága, sikerült fölállnom a dobogó harmadik fokára, nekem ez egy óriási siker. A kezdetek onnan indultak, hogy igazából én kitesurföztem nagyon sokat előtte, meg síeltem, és az egyik barátom kapott ajándékba egy ejtőernyős ugrást, ami egy más téma, de ott láttuk föntről a Balatont, meg a tájat, és mondta, hogy igazából elmehetnénk kipróbálni ezt a siklóernyőzést is, van erre lehetőség Magyarországon, nem is volt drága a képzés, és úgy voltam vele, hogy igazából nem ismertem a sportot, de én jól megvoltam a saját dolgaimmal, de úgy voltam, hogy nyitott vagyok, nézzük meg, és aztán úgy is megcsináljuk a képzést, aztán elválik, hogy egyáltalán tetszik-e. Hát nagyon gyorsan kiderült, hogy azért ez egy hihetetlen sportág, tehát kb. Egy darab szatyorral a fejünk fölött le lehet repülni több száz kilométert, és amikor kiderült, hogy Budapesten is ezt lehet helyben gyakorolni, vagy akár onnan távokat repülni a Velencei tóig, akár vagy a Balatonig, akkor hamar elhatároztuk. Igazából a testvérem is részt vett ebben a képzésben, és mind a ketten vettünk is egyből felszerelést.
3: Tehát 7 évvel ezelőtt jött a nagy szerelem, azóta már versenyeken is indulsz, komoly eredményeket is elérsz.
2: Ugye az a specialitás ezeknek az időjáráshoz kötött sportoknak, mint a kájt is, meg a siklóernyőzés is, hogy nem mindegy, hogy mikor ér rá az ember. Tehát akkor kell ráérni, amikor erre alkalmas idő van. Emiatt úgy kell szervezni az embernek a teljes életét, hogy szabad tudjon lenni, hogyha kell. Hát ugye sokféle szakág van ebben a sportban is. Én távrepülő versenyeken veszek részt, igazából már az első évemtől kezdve, ahol nagyon sokat lehet fejlődni, mert ott vannak a legjobb pilóták, lehet velük mindig beszélgetni, összehasonlítani az aznapi teljesítményeket. Én azt mondom, hogy érdemes minél előbb elkezdeni versenyezni, mert az nagyon meggyorsítja a fejlődési görbét. Olyan egy ilyen verseny, mint egy ilyen edzőtábor, tehát akkor mindenki azért megy oda, hogy egy hétig csak repüljön, ott az embernek megmondják, hogy mi a feladat, bárhol leszáll, összeszedik, ugye kis buszokkal az népet, szóval igazából semmire nem kell koncentrálni, csak repülni kell.
3: Magyar bajnokságon ugye bronzérmes lettél, közeledik az Európa-bajnokság, hogy mint készülsz erre, és bent vagy ugye a keretben, mikor lesz maga a verseny?
2: Idén először sikerült kvalifikálnom magam a válogatottba. Az úgy néz ki, hogy a korábbi versenyeredmények alapján lehet bekerülni a világranglista top 10-e a magyar válogatott keret, és a top 20 a tartalék, és a tavalyi legjobb versenyszezonom alapján 13. lettem, így sikerült várólistáról bekerülni a csapatba. Nagyon szerencsés volt a felkészülés idén nekem, mert részt vettem a francia nemzeti bajnokságon, a magyar csapatkapitánnyal együtt a francia Pirineusokban, ami egy gyönyörű hely, és ott a világ legjobb pilótáival tudtam gyakorolni, ugye a franciák a legjobbak, és az a nemzeti bajnokság is ott volt Macedóniában, Krusevóban, ahol most az Európa bajnokság lesz, úgyhogy igazából elég jól ismerem a helyet, most voltam újra, már negyedjére ott, igazából minden adott, és 2 hét múlva megyünk, augusztus 10-től 19-én. Ez egy hosszabb verseny, tehát itt 9 vagy 10 napon is repülünk, nem csak 6.
0: Heti körkép.
1: Ennyi volt a heti körkép, műsorunk végéhez értünk. Legközelebb jövő vasárnap érkezünk heti hírösszefoglaló magazinunkkal. Addig is hallgassátok a legfrissebb híreket a Paks FM-en. Az elmúlt egy órában Tokai Róbertet hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek.
0: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig itt a Paks FM-en.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az amerikai szenátus megszavazta pénteken az Oroszország elleni szankciós csomagot, amely egyebek közt lehetővé tenné akár 100%-os vám kivetését az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra, írja az MTI. A jogszabályt Lindsey Graham közelmúltban elhunyt szenátor kezdeményezte még tavaly, aki elkötelezett támogatója volt Ukrajnának. A republikánus politikus tiszteletére Roland elnevezett törvényt kétpárti támogatással fogadta el a kongresszus felsőháza, így az végszavazásra a képviselőház elé kerülhet, várhatóan szeptember elején. Donald Trump elnök kérésére a törvény hónapokon át nem került a szenátus elé, a közelmúltban ugyanakkor az elnök jelezte, hogy támogatja a jogszabályt.

0: és központ tetejére elhelyezésre, 82 darab 620 wattos napelem. Az előzetes számítások alapján a ház teljes villamos energia felhasználásának akár az egyharmadát meg tudja takarítani már néhány héten belül is, amennyiben az EON ugye az engedélyt majd megadja az elkészült beruházás után. Ezeknél a projekteknél pont a beruházás mindig a legrövidebb, szerdán már kész is lesz a kivitelező, a műszaki ellenőr átadás átvételi dokumentációnak aláírását követően pedig az EON mostani tudásunk alapján egy hónap, maximum 6 hét alatt megadja azt az engedélyt, amivel már is termelhet ez a rendszer és segítheti az energiaellátást. Azt hiszem nem kell hangsúlyozni ezekben a napokban a magyarországi helyzetet, és látható, hogy a jövő a ivóvízellátás mellett a villamos energia ellátás köré fog csoportosulni, tehát minden egyes olyan beruházás, amely a város intézményeinek, épületeinek, iskoláinak, cégeinek a energia megtakarítását tudja segíteni, az sokszorosan és nagyon hamar megtérülhet.
1: Több incidens adott munkát a katasztrófavédelem és a hatóságok szakembereinek Tolnavár megyében a napokban. Péntek este Jágónak külterületén tarló tűz miatt kellett kivonulniuk a tűzoltóknak, ahol a szárazság és a szeles időjárás miatt a lángok gyorsan terjedtek. A rajoknak végül sikerült megakadályozniuk a tűz tovább terjedését és eloltani a tarlót. Szombaton a 61-es főúton Nagykónyi térségében hármas karambol történt. A balesetben három személygépkocsi ütközött össze, ami miatt az érintett útszakaszt a helyszínelési és műszaki mentési munkálatok idejére teljes szélességében le kellett zárni. Az esetek kapcsán személyisérülésről nem tájékoztatott a katasztrófavédelem. A következő hetekben zárulnak a kiemelt nyári NAV ellenőrzések Tolnavár megyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Augusztus 13-án Tamásiban, augusztus 17-én pedig Dunaföldváron számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
4: Paks FM.
3: Összeköt.
2: Paks FM. Összeköt.

0: Hold a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölte köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója, a felkérést pedig a volt főbíró el is fogadta, tájékoztatott az MTI. Magyar Péter miniszterelnök szombati közlése szerint a képviselőcsoport titkos szavazással döntött a jelölésről. A frakció úgy értékelte, a több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi tapasztalattal rendelkező

0: Az államfőválasztással kapcsolatos hivatalos parlamenti eljárások a jövő hét elején folytatódnak. Az őssárvíz revitalizációját sürgetik Tolna vármegyében, melynek közel 1 millió köbméter víz megtartása a célja, adta hírül közösségi oldalán dr. Sáros József országgyűlési képviselő. Azt írta, a térségben sürgetővé vált a vízmegtartó megoldások kiépítése, miután a klímaváltozás és a tartós aszályos időszakok egyre súlyosabb kihívás elé állítják a mezőgazdaságot és a természetes élőhelyeket. A tervezett projekt célja a terület természetes vízmegtartó képességének helyreállítása, amely nem csak a talajvízszint süllyedését állíthatja meg, de jelentősen javítható a környező szántóföldek és erdők vízellátása is. A szakemberek hangsúlyozzák, a lezúduló csapadék és a villámárvizek elvezetése helyett a víz helyben tartása az egyetlen fenntartható megoldás a kiszáradás ellen. A revitalizációs program révén a megőrzött hatalmas vízmennyiség hozzájárulhat a mikroklíma javításához, a helyi vizes élőhelyek megóvásához, valamint a Tolna vármegyei gazdálkodók biztonságosabb termeléséhez is. Jelentős energetikai fejlesztést hajt végre a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Az intézmény egy komplett napelemrendszert fog telepíteni pályázati források felhasználásával. A részletekről Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere is beszámolt közösségi oldalára feltöltött videójában.
1: A Babits Mihály Kulturális Központ energiaellátását egy napelemes rendszer fogja segíteni, reményeink szerint már egy hónap múlva. Egy 50 kW-os napelemekből álló rendszer kerül a Kulturális Központ tetejére elhelyezésre. 82 darab 620 wattos napelem az előzetes számítások alapján a ház teljes villamos energia felhasználásának akár az egyharmadát meg tudja takarítani már néhány héten belül is, amennyiben az EON ugye az engedélyt majd megadja az elkészült beruházás után. Ezeknél a projekteknél pont a beruházás mindig a legrövidebb, szerdán már kész is lesz a kivitelező, a műszaki ellenőr átadás átvételi dokumentációnak aláírását követően pedig az EON mostani tudásunk alapján egy hónap, maximum 6 hét alatt megadja azt az engedélyt, amivel már is termelhet ez a rendszer és segítheti az energiaellátást. Azt hiszem nem kell hangsúlyozni ezekben a napokban a magyarországi helyzetet, és látható, hogy a jövő az ivóvízellátás mellett a villamos energia ellátás köré fog csoportosulni. Hát minden egyes olyan beruházás, amely a város intézményeinek, épületeinek, iskoláinak, cégeinek a energia megtakarítását tudja segíteni, az sokszorosan és nagyon hamar megtérülhet.
0: Több településen is várják a véradókat a jövő héten Tolna vármegyében. Hétfőn, augusztus 10-én Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között nyújthatják karjukat a segítő szándékúak. Kedden reggeltől Dombovára várják a donorokat, a Szent Lukács Kórház vértranszfúziós osztályán 8 és délután 3 óra között, míg Szedresben, a közösségi házban tartanak majd véradást délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön, augusztus 13-án Hőgyészen a polgármesteri hivatalban lesz lehetőség véradásra, Dombováron pedig a kórházi vérellátóban várják az önkénteseket reggel 8 és délután 3 óra között. Pénteken, augusztus 14-én Bonyhádon a Művelődési Ház ad otthont a véradásnak a Tarka Fesztivál keretében, Szekszárdon pedig a területi vérellátóközpontban fogadják a véradókat reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Az elmúlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben hárman életüket vesztették, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője szombaton az MTI-vel. Dóka Imre elmondta, 2026-ban eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csak nem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. Idén az elmúlt héten volt a legtöbb szabadtéri tűz, és csütörtökön hárman meg is haltak ezekben. A katasztrófa védelem szerint a Baranya vármegyei Cserkúton, valamint Komárom-Esztergom vármegyében, Esztergomban egy-egy hétvégi ház és a körülöttük lévő aljnövényzet, illetve összehordott szemét égett. Az épületek átvizsgálásakor mindkét helyen holttestet is találtak a tűzoltók. A több mint 110 hektáron pusztító Kiskunfélegyháza külterületén kitűrt özben is meghalt egy ember, itt tarló és vegyes erdő aljnövényzete, valamint tanyák égtek.
2: Helyi híreinket elolvasom.

hallgathatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy